Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat csütörtökön, május 7-én, homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallhatják. Bersanyi Dániel, magyar költő gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1776-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, és mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában, itt a 88,3-os MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Adásunk első órájában Ludwig van Beethoven szimfóniái csendülnek fel, a második órában áhítatta a kalendáriummal névnapköszöntővel, illetve a múlt szerdai keresztény élet felekezetközi rovatunkkal várom Önöket. A harmadik egyben utolsó órában a múlt pénteki szempontok rovatunkat sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következő közel 1 órában Ludwig van Beethoven szimfóniái csendülnek fel.

0: Homokóra.
1: Kegyesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozó hallgatóinkat a Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallhatják. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük a névnaposokat, illetve keresztjén élet felekezetközi rovatunkat sugárosszuk. Most pedig az áhítatot hallhatják.

A mai áhítat címe Kitartó hit. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.

A mai áhítat szerzője Vic H., amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Sok évvel ezelőtt elhatároztam, hogy meg akarok tanulni gitározni, és jól akarok játszani. Először egy olcsó gitárt vettem. Miután megtanultam néhány akkordot, már tudtam játszani dalokat. Azt gondoltam, ha veszek egy igazán jó gitárt, az javítani fog a játékomon. Ezért megkértem egy kiváló gitáros barátomat, hogy válasszon nekem egyet. Ez 35 évvel ezelőtt történt. Még mindig tudok játszani, de legfeljebb átlagos vagyok. Nem vettem figyelembe, hogy sok órányi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy olyan gitáros legyek, amilyen szeretnék lenni. A gitározáshoz hasonlóan a lelki utazás megkezdése is bizonytalansággal és izgalommal telik. Kezdő gitárosként az alapakkordokkal és egyszerű dallamokkal kezdi az ember, friss hívőként pedig a hit alapjaival. A zenészek a képességeik fejlődésével egyre bonyolultabb darabokat játszanak. Így a hitünkben növekedve is egyre nehezebb lelki kérdésekkel szembesülünk, és a hit útja is elkötelezettséget, gyakorlást és időt igényel. Mindkét törekvésben vannak frusztráló pillanatok, amikor az ujjaink megbotlanak, vagy a hitünk próbára kerül. A szépség nem csak a végeredményben rejlik, hanem magában az oda vezető útban is. És minden hitben megtett lépés előbbre visz az úton.

Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk, segíts, hogy mindig téged helyezzünk az első helyre az életünkben. Amen.

Örömmel fogom járni a hit útját napról napra. Hangsúlyozza Vic H., amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a zeneiskolásokért.

Május 7-e, az év 127. szökőévben a 128. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 238 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1824-én ezen a napon volt az ős bemutatója Ludwig van Beethoven 9. D-moll szimfóniájának. Ez egyben utolsó befejezett szimfóniája, amely tartalmaz részleteket Andy Freude című műből is, melynek szövegét szólisták és kórus énekli az utolsó tételben. Ez a mű az első példa arra, hogy egy nagy zeneszerző szimfóniájában énekhangot használ, hangszerekkel azonos szinten. Kimagaslóan nagy kulturális szerepet játszik a modern társadalomban, különösen mióta az Európai Unió a negyedik tétel egy részletét hivatalos himnuszaként használja. Külön érdekesség még, hogy a mű kézirata 2003-ban 3,3 millió dollárért kelt el. A szimfónia különleges vonzereje miatt ma már az UNESCO listája szerint a világ emlékezete program részét képezi. 1877. május 7-én Románia kormánya csatlakozott

Az 1864-es első genfi egyezményhez a Nemzetközi Vörös Keresztet illetően. 1950. május 7-én megnyitották a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt-Ferenc repülőtér elődjét. A repülőtér területét már 1938-ban kijelölték, de a háború miatt csak részlegesen épült fel. 1944-ben több bombatámadás is érte, az eredeti tervek alapján 1950-re épült újjá, és fogadta az első utasszállítógépet. 1986. május 7-én a bajnokcsapatok Európa kupájának a döntőjében, azaz a BEG döntőben, a román Steaua Bukurest és a spanyol Barcelona mérkőzött Sevillában. A mérkőzésen sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem esett gól. Végül 11-esekkel nyert a Steaua. Helmut Dukadám a büntető párbajban a katalánok összes lövését hárította. Ezt a bravúrt sem előtte, sem pedig azóta nem tudta végrehajtani senki hivatalos európai kupa mérkőzésen. A Steaua 2-0-ra nyerte meg a 11-es párbajt. Dukadám pedig a sevillai hős becenevet kapta tettéért. Ez volt az első alkalom, amikor román csapat nyerte a BEC-et. 1987. május 7-én hivatalosan megkezdődött a nyersolaj kitermelés a Fekete-tenger román altalajából. 1994. május 7-én épségben kerül elő Eduard Munch norvég expresszionista festő leghíresebb műve, a Sikoly című festmény, miután februárban ellopták az Oszlói Nemzeti Galériából. 1995. május 7-én Jacques Chirac megnyeri a franciaországi elnökválasztást. 1999-ben ezen a napon II. János Pál pápa háromnapos ökumenikus látogatásra érkezett Romániában. Ez volt az első alkalom, hogy pápa látogatott az országba, ami sajnos csak Bukarestre korlátozódott, nem látogatta meg az erdélyi magyarokat. 2001. május 7-én Oroszországban Vladimir Putyin letette hivatali esküjét. 2007. május 7-én izraeli régészek Jeruzsálemtől délre felfedezték Nagy Heródes sírját.

Kalendáriumunk folytatásában felelevenítjük azoknak a névsorát, akik a mai napon látták meg a napvilágot. 1776-ban ezen a napon született Berzsenyi Dániel, magyar költő. 1827-ben, május 7-én született Vajda János, magyar költő, a márciusi ifjak egyike, a Kisfaludi Társaság rendes tagja. 1833. május 7-én született Johannes Brahms, német zeneszerző. A romantika korában élt, de tudatosan a bécsi klasszicista zenei formákhoz nyúlt vissza. Brahms az 50-es években alkotta meg első nagyobb szabású művét, az első zongora versenyt, amelyet eredetileg két zongorára komponált, ám de a mondani való súlya a versenymű formát követelt meg. A mű az ős bemutatóján megbukott, mivel a közönség eleinte nem tudott mit kezdeni az alapvetően archaikus Brahms stílussal. Csak később fedezték fel a zenei értékét, s így a mű is csak idővel nyerte el a neki járó elismertséget. 1892-ben ezen a napon született Josip Broz Tito, jugoszláv forradalmár és államfő, horvát-szlovén szülők gyermeke. A II. Világháborúban a jugoszláv partizánok egyik vezetője, majd haláláig 1980-ig Jugoszlávia államfője. A tisztelet jeléül Tito marsalként is emlegették. Nem sokkal a háború után kiállt a szovjet befolyás ellen. Egyik atya volt az el nem kötelezett országok mozgalmának. Sokan kritizálták tekintélyhű uralma miatt, azonban ő testesítette meg a jugoszláv egységet. 1901-ben ezen a napon született Gary Cooper, született Frank James Cooper, amerikai színész, aki természetes, hiteles és közérthető alakításainak köszönhetően vált híressé. Pályafutása 1925-től 1961-ig tartott, és a 36 év alatt 84 játékfilmben játszott fontosabb szerepet. Ő volt az egyik vezető amerikai filmsztár a néma filmkorszak leáldozásától egészen a klasszikus hollywoodi aranykor végéig. Pályafutása során 5-ször jelölték Oscar-díjra a legjobb férfi főszereplő kategóriában, melyből 2-t elnyert, a New York Őrmester és a Délidő című filmekben játszott szerepekért, és 1961-ben megkapta az életműdíjat. 1907. május 7-én született Sáron Berken, Szabédi László, erdélyi magyar költő, újságíró, műfordító, műkedvelő, nyelvész. Iskoláit Zernesten kezdte 1913-ban, majd Kolozsvárot az Unitárius Kollégiumban folytatta. 1925-ben érettségizett, majd 1927-ig Strasbourgban teológián tanult. 1945-ben Kolozsvárot doktorált filozófiából is. Egy ideig Aradon tisztviselőként dolgozott, majd Kolozsvárot lett színházi dramaturg. 1931 és 1938 között az ellenzék belső munkatársa volt. Írásaival szerepelt az Új erdélyi antológia című gyűjteményes kötetben. 1939 és 1940 között letöltötte sorkatonai szolgálatának idejét, majd Báréban lett tanító. 1941-ben visszatért Kolozsvára, ahol az egyetemi könyvtár alkalmazottjaként dolgozott. 1942-ben csatlakozott a Helikoni közösséghez, és az ő kezdeményezésére indult a Termés című folyóirat is. 1943-ban ott volt a Balaton-szárszói találkozón. 1942-ben Baumgarten jutalmat kapott. 1944-ben bekapcsolódott az antifasiszta ellenállásba. A háború után egy ideig még Kolozsváron tanított francia nyelvet. 1945. májusában a Romániai Magyar Írók Szövetsége alelnökké választotta. Ugyanebben az évben belépett a Román Kommunista Pártba. 1958-ban megírta a főművét a magyar nyelv őstörténete a finnugor és az indoeurópai nyelvek közös eredetének bizonyítékai címmel. A Bolyai Egyetem beolvasztásakor tanúsított magatartása miatt a Securitate zaklatta. Ezért a beolvasztás ellen való tiltakozásként 1959. április 18-án Szamosvalva határában a vonat elé vetette magát.
Néhány héttel később az ő példáját követve lett öngyilkos Csendes Zoltán, a megszüntetett egyetem egykori rektor helyettese is.

Május 7-i kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1065-ben ezen a napon hunyt el Ludolf Gizella, gyakran Bajor Gizella, Boldog Gizella, Gizella királyné emlegetve. Bajor hercegnő. Első István magyar király felesége, ezáltal az utolsó fejedelemasszony és az első magyar királyné. Férje mellett a katolikus egyház támogatója, templomok, várak építetője. Nevéhez fűződik a magyar koronázási palást elkészítése is. István halála után Orszeoló Péter, majd Aba Sámuel alatt méltatlanul bántak vele. Ezért 1044-ben menekülni kényszerült az országból. Passauban telepedett le, belépett a helyi apáca kolostorba, melynek később rendfőnök asszonyaként tevékenykedett. Egészen 1065-ben, 81 éves korában bekövetkezett haláláig. A királynét a kolostorban temették el, 1911-ben avatták boldoggá. 1716. május 7-én hunyt el Dávid Fabricius német csillagász. Fiával, Johannes Fabriciusszal az elsők voltak, akik rendszeresen megfigyelték a napfoltokat. Erre vonatkozó eredményeiket 1611-ben publikálták. Megfigyeléseik alapján kijelentették, hogy a nap is forog tengelye körül. Ezt elméletileg Johannes Kepler jósolta meg, akivel Dávid Fabricius rendszeresen levelezett. 1596-ban Dávid Fabricius fedezte fel az első változó csillagot, a Mirát. 1825-ben ezen a napon hunyt el Antonio Salieri, világhírű olasz zeneszerző, karmester, aki Beethoven, Schubert és Liszt tanára volt. 1861. május 7-én hunyt el Teleki László, magyar politikus, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, rendes, majd tiszteleti tagja, az ellenzéki kör elnöke. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc alatt és az azt követő években a magyar önállóság ügyének egyik legaktívabb és talán legeredményesebb külföldön tevékenykedő képviselője. 1938. május 7-én hunyt el Octavian Goga, román költő, drámaíró, antiszemita politikus, a Román Királyság miniszterelnöke. 1937. decemberében II. Károly király felkérte kormány alakításra, s az általa vezetett új román kormány meghozta az első zsidó törvényt. Az 1938. január 21-én a király Goga és Vasile Rădulescu Mehedinți igazságügyi miniszter kézjegyével ellátott rendelet kimondja, hogy minden zsidónak, aki az első világháború után Nagy-Romániában lett román állampolgár, hiteles iratokkal kellett személyazonosságát igazolnia, s így több százezer zsidó származású romániai lakostól vonták meg a román állampolgárságot. Kormánya a nemzetközi tiltakozások hatására 1938. február 10-én lemondott, s másnap már Miron Krisztián pátriárka megalakította kormányát. Egy ideig Ady Endre barátja volt, Ady halála után megvásárolta a Csúcsai kastélyt. 1983. május 7-én hunyt el Romhányi József, magyar író, költő, műfordító, érdemes művész. Ezek voltak a legfontosabb események, amelyek a mai naphoz kapcsolódnak.

0: Kalendáriumát Szegedi Csabával lapoztuk fel, utána Sashegyi Zsófia Ne félj című dala csendült fel. Most névnap köszöntő következik.
1: Május 7-ét írunk, Gizella, Dalma és Bendegúz napja van. Lássuk, honnan erednek ezek a személynevek. A Gizella ófél német eredetű név, jelentése női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő leány. Legismertebb viselőjének, Szent István király feleségének boldoggá avatása idején 1911-ben és általában a 20. század első felében gyakori volt. Dalma Vörös Marti Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi név, az Alánfutása című hőskölteményben találkozunk vele. Forrása talán a nyelvjárási dalma szó, jelentése testes. Petőfi Sándor is használta saját álneveként. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Bendegúz, hún magyar eredetű név, Attila hún uralkodó atyának nevéből származik. Köszöntjük akkor ma, május 7-én Gizella, Dalma és Bendegúz nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik, vagy ezen a napon egy fontosabb eseményre emlékeznek. A következő dal ünnepeltjénknek szól.

0: Köszöntöttük Rózsa Magdi Jó reggelt boldogság című zenéjével, Isten éltesse őket. Most keresztény élet felekezet közé rovatunk következik, Szecsődi Árpád várja önöket.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunkban először Szilágyi Gábor, a magyarországi kisújszállási református egyházközség lelkipásztora osztja meg velünk Isten üzenetét a János evangéliuma 21. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből hallgathatják meg a Föld című részt, melyet rádiónk önkéntes munkatársa Fajsmit Mária olvas fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a Kisújszállási Református Gyülekezet közösségének nevében. Szilágyi Gábor lelkipásztor vagyok. Istenek igényét János evangéliumából a 21. fejezetből, a 15. verstől a 19. verssel bezárólag olvasom. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat és odamentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá,

kövess engem. A feltámadott Jézus ismét megjelenik a tanítványoknak, bár nehezen akarják elhinni, hogy a szeretett mester az, akitől annyi mindent tanultak, akitől oly sok csodát láttak, aki a szemük láttára halt meg, és íme él, és velük beszélget. Hitük még inkább megerősödött, amikor részesei lesznek a csodálatos halfogásnak, illetve amikor maga Jézus vendégeli meg őket a kimerítő éjszaka és a hihetetlennek tűnő halászat után. Péter érdekes szereplője az evangéliumoknak. Feltétel nélkül követi Jézust, szeretve aggódik érte, de a kritikus pillanatban megtagadja a mestert, méghozzá háromszor. Mi egy ilyen csalódás után nem szeretnénk találkozni, beszélni azzal, aki elutasít, megtagad, a bajban egyedül hagy minket. Vajon tud-e szeretni az, akit elárultak? És tud-e szeretni az, aki féltve a saját bőrét, magára hagyja a mesterét és barátját? Az evangélium szerinti válasz egyértelmű, igen, tud. A feladat, amelyel Jézus megbízza Pétert, emberfeletti. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez az alapkövetelmény a szeretet. Mi milyen szeretetet ismerünk? Gyermeki, szülői, házastársi, testvéri, rokoni, baráti, felebaráti, lelki testvéri szeretetet. És ez a szeretet törékeny és mulandó. Az isteni szeretet viszont türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, ahogy tanítja Pál a korintusi levélben. Jézus háromszor kérdezi meg Pétert úgy, hogy a tanítvány is háromszor tagadta meg mesterét. Péter tisztában van vele, hogy Jézus előtt nem lehetnek titkai, és jól ismeri az előtte álló ember érzéseit. Akkor miért is kérdezi őt Jézus az, aki a legjobban ismeri a legbensőbb gondolatait is? Így ismer minket a mi Urunk, és várja, hogy hozzáforduljunk kéréseinkkel, panaszainkkal. Jézus feladatot is ad Péternek. Legeltetni, őrizni a rábízottakat. Ahogy a bárány is szeret a saját feje után menni, úgy megyünk mi is sokszor a magunk feje után akkor is, ha az rossz irányba vezet. Legeltetni, testi-lelki táplálékkal jól lakatni és megőrizni a kísértésektől, rossz döntésektől. Nos, ez egy igen nehéz feladat. A szakasz zárásaként Jézus az élet bölcsességéről is beszél. Az élet mulandósága azt is jelenti számunkra, hogy amit korábban magunktól megtehettünk, öregen már csak segítséggel sikerülhet. Jézus elvégezte küldetését úgy, hogy odavitték, ahová emberileg senki sem menne jó szántából. Vitték, hogy megkínozzák, hogy megöljék. Ő legyőzte a halált a feltámadásával, és most már a lélek által oda megy, ahová csak akar. Péternek meg kellett érteni a feladatot és a ráváró nehézségeket. De Jézus tudta, hogy a hűséges tanítvány alkalmas lesz a munka elvégzésére. Ezért is szól a szeretetteljes felszólítás: kövess engem! Így hív minket is az ő követésére, tudván, hogy nem könnyű az út, amely az ő országába vezet, de a jó pásztor vezet és segít a terhek hordozásában. Imádkozzunk! Urunk, szeretnénk téged követni, de sokszor visszahúz az élet, a problémák, a kihívások. Gyengék vagyunk, és a könnyebb ellenállás irányába mozdulunk el. Pedig a te követésed hozza meg egyedül az életünk kérdéseinek megoldását. Hadd kövessünk hát teljes bizalommal csakis téged. Amen.

az elmúlt percekben a János evangéliuma 21. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete Szilágyi Gábor, a Magyarországi Kisújszállási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Műsorunk folytatásában Gyökösi Endre Mi az üzenet című kötetéből a Föld című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A Föld. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve első fejezetének 11-től 13-ig terjedő verseiből. Azután ezt mondta Isten: növesszen a Föld növényeket, füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcstermőfákat, amelyeknek magvuk van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, harmadik nap. 2000 év óta szüntelen kikiújuló kísértése volt a hívő embernek, hogy komolyabban vegye az eget, mint a földet. Mindig akadtak csoportosulások, akik megvetéssel beszéltek a földről és a földi életről, és rajongással a mennyeiről, akik számára átkozott volt a föld, és áldott az ég. Olvastam egyszer egy olyan protestáns szektáról, akik számára előírás volt, hogy lehetőleg úgy járjanak, keljenek a szabadban, hogy mindig az égre nézzenek, és a földre ne, mert az csak megvetésük tárgya lehet. Különös fejtartásuk miatt el is nevezték őket gőgösöknek. Mai ígénkben azt olvassuk, hogy a Teremtő nem ilyen gőgösen néz a földre, ha egyáltalában szabad ezt a nagyon is emberi kifejezést használnunk vele kapcsolatban. Olyan komolyan veszi, hogy elnevezte a szárazat földnek, és már tudjuk, hogy az elnevezés azt jelenti: enyém. Gyermekded meghatározás, de olyan komolyan veszi, hogy gyermekei az ember lakószobájának rendezi be. Méghozzá jól, hiszen éppen a harmadik teremtési nap, a harmadik teremtési periódus alatt és után hangzik el csak kétszer, és látta Isten, hogy ez jó. Olyan komolyan veszi, hogy Jézus Krisztusban meg is látogatja ezt a földet, de mi gőgösek voltunk, és nem ismertük fel meglátogatottságunk idejét. Mi akkor is olyan gőgösök voltunk, hogy az égre hivatkozva és az égre nézve keresztre feszítettük a látogatót. Isten nem csak lakószobának adja gyermekei számára ezt a földet, hanem ebben a lakószobában asztalt is terít a számunkra. Bőséges, gazdag asztalt. Nagyvonalú, szent pazarlással megterített asztalt. Jól figyeljük meg bölcsünk feliratának erre vonatkozó szövegét. Gyermekdet kifejezést használ, mint egy parancsot ad a földnek a Teremtő. Növesszen a föld növényeket, füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. Ez a mondat nem kevesebbről beszél, mint a Teremtő és a föld titokzatos kapcsolatáról, arról, hogy a föld parancsot hajt végre, a földnek növesztenie kell. Igen sok ember szemléli szinte imádattal a természetet, a föld csodáit, ezt a grandiózus liturgiát, de nem éli át benne az Úr felmutatást. Az engedelmes szolga előtt tiszteleg, és nem tudja, hogy az parancsot teljesít. Hadd merjem állítani, hogy ez az igazán gyermekes látásmód, amely nem lát tovább, amely nem lát a szolgálat tevő mögé. Egy gyermekkori emlékem elevenedett meg előttem, míg erről gondolkoztam. Mint kisgyermek, legszebb nyaraimat
anyai nagyszüleimnél töltöttem egy szabolcsi faluban. Már előre örültem a megérkezésnek, mert tudtam, hogy az állomás mögött kocsi vár, és én, a városi kisfiú, felkapaszkodhatok a bakra Matuska bácsi mellé, míg mögöttem édesanyám és édesapám helyezkedtek el. Én akkor csak a kocsit, a lovakat láttam, és Matuska bácsi izmos kezét, ahogy tartotta a gyeplőt, és számomra ez akkor izgalmas élmény volt. Ettől az izgalmas gyermeki élménytől nem hallottam meg, de ma már tisztán hallom fél évszázad távlatából apám határozott hangját: hajtson, Matuska bácsi! Ekkor és ezért rezdült meg a gyeplő az engedelmeskedő kézben, és ekkor és ezért indultak el nagy gyönyörűségemre a lovak. Ma már tudom, hogy Matuska bácsi és a lovak csak parancsot teljesítettek, és hajtottak végre. Felnőtt szívvel, érett hittel túllátunk-e a hieroglifek gyermekdett képein és fogalmazásán, s kihalljuk-e ma az atya, a teremtő parancsát az ígénkből, miszerint növesszen a föld? Át tudjuk-e élni, miként engedelmeskedik a szolga urának, amikor így beszél erről az íge, hogy... És úgy történt. Tehát a föld növesztett. Amikor kilépünk az ébredő tavaszba, és az ágak hegyén mindenütt pattanó zöldet látunk, s meg-meg állunk csodálni, mert soha eléggé nem lehet megcsodálni a természetet, eszünkbe jut-e, hogy növesszen a föld? És úgy történt. Felnőtt szívvel, érett hittel túllátunk-e a kis zöld hajtások csodáin? Ahogy mindegyik a maga neme szerint hajt, fejlődik, növekszik, mert a teremtő a differenciálódás rendjét és ritmusát és parancsba adta a földnek. Idézőjelben parancsba adta. Így terített asztalt a földön gyermekeinek, az embernek. Pazarlóan, dúsan terített asztalt készített, amely ma is az. De hiszen... Hangzik az első ellenvetés. Ezen az asztalon, idézőjelben, sok csúnya sárga folt van. Mennyi terméketlen vidék, sivatag. De a legtöbb sivatag valamikor nem volt sivatag. Gondoljunk csak az emberiség bölcsőjére, az egykori paradicsomra, amelyet szaknyelven így neveznek, a termékeny félhold. Ugyanis ez a valóban paradicsomi vidék a Vörös-tengertől indult ki félhold alakban fölfelé, a mai Izraelen keresztül Tírus, Szidón, Damaszkusz irányába, majd magába foglalta a Tigris és az Eufrátesz felső folyását, s úgy hajlott a delták vidéke felé, a termékeny félhold másik szára felé, nevezetes városokat foglalva magába, mint Hárán, Ninive, Assur, Babilon, s már-már a Perzsa öbölnél úrvárosát, Ábrahám szülővárosát. Igen, ez volt valamikor a paradicsom. Mindenütt csodálatosan gondozott kertek, csatornázás, öntözéses földművelés és magas kultúra. Ma minden sivatag. Miért? Azért, amiért ezen a földön máshol is olyan sok sivatag van, az ember kíméletlen, rabló gazdálkodása miatt. Egyszer egy vendéglőben leültem egy fehér abroszú asztalhoz, hogy valamit egyek. Döbbenten láttam, hogy az abroszon valaki cigarettával egymás mellé kis kerek lyukakat égetett.
Mutattam a pincérnek. Az csak keserűen legyintett, míg kicserélte az abroszt, és azt mondta. Ilyen emberek vannak, kérem. Isten gazdagon terített asztalán, mi égettük ki a sivatag foltokat, mert ilyen emberek vagyunk mi, kérem. De hát az egyre fenyegetőbb éhség, hangzik a második ellenvetés. Hiszen tudva levő, hogy az emberiség egyik fele sosem lakik jól, és sokan halnak éhen, még ma is. Hogy engedheti ezt az Isten, aki állítólag olyan gazdag asztalt terített ezen a földön? Édesapámnak gyermekkorára való emlékezése jut az eszembe. Egyszer két fiatalabb öccse egy kis tányérkában kapta a reggeli tejét és fehér békési kenyerét. Kivitték az udvari eperfa alá, hogy elfogyasszák. De egyszer nagy sírás-rívás hangzik az eperfa felől. Az egyik sír, a másik nevet. Miért sírsz, aranyom? Kérdezi nagyanyám a síró fiút. Azért, édesanyám, mert azt mondta, mutat nevető bátyjára, hogy én aprítsak, ő meg eszik. Én csak aprítottam a tejbe a kenyeret, s mire észrevettem, mind megette. Valahogy így van ez. Isten dúsan, gazdagon terített asztalt létesített ezen a földön. Bőven elég volna a fejadag, ám mindig vannak, akik csupán aprítanak, és mindig vannak, akik csak esznek. De illő dolog ezért a teremtőt hibáztatni? Nem is régen egy világhíres közgazdász írta. Amíg ideológiák néznek farkas szemet a világban, addig még lehet békés egymás mellett élésről beszélni. Talán még akkor is, ha egyszer így vetődne fel a kérdés, fehérek és színesek. De akkor már alig ha így éleződik ki a világhelyzet, jól lakottak és éhesek. Ehhez kerül egyre közelebb a világ. Isten irgalmazzon akkor a jól lakottaknak, akik elették, elgazdálkodták az éhesek elől a mindennapi kenyeret. Isten mindenkinek terített a föld dúsan megrakott asztalán. Nem becsületes dolog az egyre fokozódó éhséget az ő számlájára írni. Ám hangozhat még egy ellenvetés, mi lesz, ha tovább szaporodik az emberiség, és ezen a dúsan terített asztalon egyszerűen elfogy a teríték? Ha egyszer csak, Madács szavaival, több lesz az eszkimó, mint a fóka, ha egyszer több lesz az éhes száj, mint minden lehetséges élelem. Ma már világszerte ismert a híres finn Nobel-díjas természettudósnak, Arturi Ilmari Virtanennek a megállapítása, hogy a föld és a tengerek zöldje bőségesen és elégségesen, és önmagában elég volna 20 milliárd ember táplálására. Csak éppen az emberiségnek a tudását és az erőfeszítéseit arra kellene koncentrálnia, hogy megteremtse azokat a grandiózus zöld silókat, amelyekben hallatlan tartalékokat lehetne fölhalmozni. De mi nem új élelmiszer tartalékokat halmozunk fel, hogy új ember, és újra új ember születhessék testvérnek a földre, s hogy annak is legyen majd mit ennie, hanem írtózatos halálsilókra, idézőjelben, költjük a milliárdokat,
hogy az ott felhalmozott pusztító töltelékkel oldjuk meg a világszaporulat kérdését, s egyben azt is, hogy ki legyen az aprító, és ki az, aki eszik. De Isten nem radioaktív sivatagnak teremtette ezt a földet, hanem nagyvonalúan, szinte pazarlóan megterített asztalnak, s erről beszél ma kétszer is az igénk, és látta Isten, hogy ez jó. És ma is jó. Kérjük Istent, hogy amit ő jónak mond, azt mi ne mondjuk rossznak, s amit ő jónak alkotott, paradicsomnak, abból mi ne alakítsunk poklot egymás számára, se nagyban, se kicsinyben. Ezért ma különös módon éljünk át az Úr imádságából egy sort, abból az imádságból, amelyet akkor tanított, amikor meglátogatta ezt a földet. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És egy különös paradox tanítását Máté evangéliuma 5. fejezetének 5. verséből. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Igen, a szelidek, akik zöld silókat építenek, amíg meg nem születettek számára, ők öröklik a földet, és nem azok, akik halálsilókat gyártanak az élők számára. Ha nem a szelidek öröklik a földet, nem lesz örökség. Add, Uram, hogy mi a te megszelidült, boldog tanítványaid lehessünk, és örökölhessük ezt a földet.

Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Mai műsorunkban Isten igét Szilágyi Gábor, református lelkipásztor tolmácsolta, ezt követően pedig egy könyvrészletet hallgattak meg, melyet Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatárs olvasott fel. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztyén élet felekezetközi rovatunk múlt szerdai ismétlését hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában múlt pénteki Szempontok című rovatunkat sugározzuk, melyet Lukács Orsolya szerkesztett, majd ezután jazzzene szól. Szempontok rovatunkban ma arról beszélgetünk, hogy az emberek hogyan viszonyulnak az alkoholhoz.
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok rovatunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Az alkohol évszázadok óta része a társas életnek, az ünneplésnek és sok kultúra hagyományainak is. Ugyanakkor a hozzáfűződő viszonyunk összetett, lehet közösségépítő és felszabadító, de túlzott fogyasztása komoly egészségügyi és lelki problémákhoz vezethet. A következőkben Albert Máriával és Mádi Andrással beszélgetünk arról, hogy milyen is az emberek viszonya az alkohollal. Szokásomhoz híven egy jó kis idézettel érkeztem. Frederick Beckmantől származik, és így hangzik, hogy miért iszik mindenki annyit? Mert akkor csönd lesz. Miféle csönd? Megszűnik minden, amire az ember folyamatosan gondol. Szerintetek azért isznak az emberek, hogy felejtsenek?
1: Hát van egy réteg szerintem, aki igen, de hogyha csak így, nem tudom, az ilyen általános ivászatot nézzük, hogy nem tudom, kimész haverokkal, megiszol két sört, akkor szerintem az csak így a hangulat meghozásának a kedvéért, mert hogy úgy az tény, hogy amikor iszol, akkor elengeded magad egy kicsit jobban, és a gátlásaid azok valahogy így feloldódnak, vagy nem tudom, lehet csak úgy a gondolataid, vagy csak úgy lehet őszintébb leszel, amikor mondjuk egy picit megittasodsz.
2: Szerintem is ennyire általánosítani érdekes, de ugyanakkor valamennyire veszélyes vagy nem helyes, mert úgy, ahogy az emberek nagyon különbözőek, hát mondjuk nem éppen annyira különbözik, hogy ki miért iszik, de szerintem nagy különbségek vannak, hogy ki miért iszik, és mennyit iszik, és mikor. És valamikor egy olyan érdekes dolgot olvastam, hogy például a kocsmába sokan csak azért isznak, mert kocsma.

0: Hát ők nem azért mennek oda, hogy igyanak, hogy berúgjanak, hanem azért, hogy társaságban legyenek, mert annál jobb társaságuk nincsen.
1: Most az jutott eszembe, hogy a kosmában lehet üdítőt is inni, vagy vizet, vagy nem feltétlenül alkoholt kell inni ott.
0: Az is előfordul, és voltak az életemben olyan szakok, amikor nem fogyasztottam alkoholt egyáltalán, és meglepő, hogy mennyire jól elfogadják, hogyha ez az egyedüli furcsád vagy bajod idézőjelbe. Tehát van megértés, de hogyha a többiek isznak, akkor egyszerűbb, hogyha én is iszok. Tehát az nem, hogyha moderáltan fogyasztunk, az általában nem probléma. Hát tudok fiatalokról, akik egy este 4 sört ittak meg, igen, de az este 6 és éjfél között volt. Hát annyira felbontva már, nem kevés a 4 sör, de nem sok.
1: Szerintetek a mai társadalomban milyen szerepet játszik az alkohol, így az életünkben? Vagy hogy ez változott-e az idők során?
2: Szerintem olyan sokat nem.
0: Változott, és itten privilegált információval rendelkezek, mert nagymamám 1913-ban született, és a nyugati Kárpátokban élt, az Aranyos Völgyén, és megkérdeztem, ő majdnem 95 éves lett, és megkérdeztem, hogy mióta isznak pálinkát az Aranyos Völgyébe a mócok, és azt vártam, hogy mindig, hát ez a hagyomány, mondja, nem, szó se róla. Amikor ő fiatal volt, vagy fiatal felnőtt, akkor nem pazarolták a gyümölcsöt pálinkára. A gyümölcsöt megszárították, megfüstölték, és télen az egy rendes kaja volt, tehát egy kicsit felfőzték a gyümölcsöt, és cukor nélkül, és az volt egyfajta táplálék, tehát akkora volt annak idején a szegénység, vagy olyan körülmények voltak, hogy nem jutott gyümölcspálinkára, és érdekes volt, hogy mint fiatal asszony a férjével, tehát nagyapámmal vasárnap az istentisztelet után elmentek a falubéli kocsmába, tehát ez nem a falu központ volt, hanem ennek a kicsi, hát nem csak egy házcsoport, egy falu rész, hát ottan volt egy kocsma, én még a kocsmárost gyerekkoromban ismertek, román faluként nem is mondták helyesen a nevem, mert nem Samson, hanem Samson. Az ő volt a kocsma, és lényegében az egész társaság vonult az istentisztelet után a kocsmába, megittak egy-egy pohár bort. Annyi volt. Az volt lényegében az ők szünidőjük vasárnap, mert mint hegyi parasztok a munka csak kezdődött és várt, sose fejeződött be. Ennyit megengedtek maguknak, illetve a nagy ünnepeket is nagyon szigorúan betartották, mert az volt az egész szabadságuk, tehát karácsony, húsvét, pünköst. Tehát az ivás szokások nagyon megváltoztak az idő folyamán, és egy olyat is olvastam, hogy az orosz univerzumra, tehát nem csak az orosz világ, hanem az egész Szovjetunió, a férfiak állítólag, hogyha nincsenek álmaik, ha nem remélhetünk mi férfiak valamivel, az könnyen krónikus depresszióba csúszik, és a nagy alkoholfogyasztás az egész szovjet birodalomba, szovjet Moldovát is beleértve, szerintem ez nagyon jól illusztrálja a férfiak, mivel hogy se karrier, se tekintély, se semmi remény, hogy valamire fusson, még anyagilag se. Nagyon sokan egyszerűen lemondtak, és az alkoholba vonultak vissza, ami egy tragédia, mert az egész életnek, a családnak, a fenntartásának a súlyát gyakran a nőnek a vállaira esett. De itten azt próbálom illusztrálni, hogy néha az ivás, vagy bizonyos fajta ivás, az nem is egy személyes döntés, hanem egy nem is szociális, talán szociális politikus légkörnek, vagy helyzetnek a gyümölcse, vagy a gyümölcse is.
2: Hát én amúgy arra gondoltam, hogy nem változott feltétlenül az ivásnak a szimbóluma, hogy amúgy inkább társaságban iszunk, és én ezt a szempontot vettem figyelembe, aztán persze abból a szempontból, hogy amúgy ez egy menekülő eszközé is vált idővel, tehát hogy ugye, ahogy mondtad, tehát az alkoholizmus az egy komoly probléma, és jelen is van a társadalmunkban. Abból a szempontból lehet, hogy rosszabbodott a helyzet, hogy most már sokkal nagyobb a választék, sokkal több mindent sokkal könnyebben meg tudunk vásárolni.
0: Tehát egy fizetésből sokkal több mindent tudunk vásárolni, alkoholt beleértve.
2: Igen, igen. De hogy úgy értem, hogy a választék is ugye nagyobb lett, tehát hogy nincs az, hogy hiányunk van mondjuk az alkoholban, mint például nagymamádnak, hogy ugye vasárnaponként egy pohár bort megittak, hanem hogyha te akarsz, akkor manapság meg tudsz inni minden nap egy pohár bort, mert hogy megengedheted magadnak.
0: Megismertem egy fiatal, és ezzel arra is válaszolok, hogy csoportosan iszunk, vagy szociálisan iszunk. Megismertem ezelőtt majdnem 10 évvel egy akkor 30 éves fiatal hölgyet, aki IT-ben dolgozott, nagyon-nagyon okos. Nem tudom pontosan, hogy mi bajok voltak a gyerekkorában, de nagy bajok voltak. És sikerült egy párszor jó mélyen elbeszélgetni, és meglepett, hogy az, amikor azt mondta, hogy ő, hogyha este rájön, hogy nincsen bor a házban, megijed. És ezzel arra is rá akarok mutatni, hogy a csoportos ivást azt ismerjük, azt lássuk, látunk néha vicces képeket a Facebookon, hogy né, ez megint berugott, és a barátok kikacagták, vagy valamit körülötte csináltak, ami jaj, de vicces. Ez az, amit látunk. Az, amit nem látunk, az a nem tudom mennyi, mert mivel, hogy nem lássuk, ez titokban történik, zárt ajtók mögött. Manapság még többen magányosak, mint régebben. Hát olyan lakásokban, ahol gyerekkoromban 4-5-en laktunk, ma 1-2-en laknak. Hát két szobás blokkra lakásra gondolok. És egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történik. Lehet, hogy léteznek statisztikák, hogy mivel hogy a mai mulatás az nagy részt kocsmába történik, bárban, vagy minek nevezik, klubban, vagy stb. Szerintem, ami üzleteken keresztül, élmiszerüzlet, stb., az otthon fogyasztódik el. Na, hogy otthon valaki társaságban iszik, vagy egyedül, az szerintem egy nyitott kérdés, de merem állítani, hogy sokan egyedül isznak. És erre volt egy érdekes, nem érdekes, tulajdonképpen szomorú visszajelzés valakitől, aki egy szociális esetet látogatott meg. Egy fogyatékos fia volt, gyerekkocsiba hordta, de már legalább vagy 5-6 éves volt, tehát nagyocska volt a kisfiú. Nem tudott beszélni, nem tudott járni. Tehát egy kemény helyzet, a férje elhagyta pont amiatt, és amikor otthon meglátogatták, a szociális dolgozó észrevette az alkoholos üveget is, és na mostan könnyű kívülről ítélkedni, hogy nem gondol a gyerekre, de pont a gyerekre gondol, és fáj neki állandóan, és én nem azt mondom, hogy az egy jó dolog, de legalább részben meg tudom érteni. Tehát amikor semmi támasz nincs, amikor egész nap az, amikor akármit csinál, csak oda fordulsz vissza, nem könnyű. Hát, hogyha valakinek vannak jó ötletei, szerintem az ítélkedés helyett, ha egy ilyen szemét egyszer egy héten meglátogassuk, az neki már ünnep, mert megszakítsa a mindennapot, megszakítsa azt az állandó reménytelenséget. És hogyha meg tovább is tudunk lépni, hogy ajándékozzunk neki, mit tudom én, egy órát, egy fél órát, amikor mondjuk okay, vigyázok én a fiadra, menjél, zuhanyozzál, facebookozzál, sétáljál, tornásszál, amit akarsz. Ez szerintem sokkal jobb az ivásnál, de ezt valaki kívülről kell ajánlja.
2: Hát ajánlod, de hogy azért az embertől is függ, hogy elfogadja ezt a segítséget, mert hogy azért sokszor van az, hogy ugye belemenekülnek emberek az alkohol itt, vagy az ittas állapotba alapjáraton, mert hogy ez egy jó kis menekülés a valóság elől, valóságuk elől, viszont volt eset, hogy, vagyis ismerek olyat, aki próbáltak segíteni, tehát, hogy tényleg alkoholista és próbáltak rajta segíteni, és nem lehetett. Tehát, hogy ez nagyon függ attól is, hogy a másik akar egyáltalán változtatni szerintem. Már itt, hogy vagy akkor elküldöd egy ilyen, hogy vannak ilyen szervezetek vagy csoportok, ahol tudnak segíteni az ilyen problémákkal küzdködőkkel. Tehát, hogy igen, tényleg kell, és ilyen helyzetekben is jó segíteni másnak, de van, amikor egyszerűen nem tudsz, tehát a saját forrásaidat használod arra, hogy segíts, de nem tudsz mindig.
0: Nem, hogy nem mindig, hanem segíteni, hogy valaki az alkoholizmusból, tehát nem az alkoholfogyasztásból, mert ez két külön dolog, kilépjen, az nagyon nehéz, és a siker az ritka. De a helyzetek, amiket én bemutattam, ott az alkoholizmus nem a probléma, hanem a problémájának egy béna próbálkozása javítására. És Máté Gábor ezt nagyon jól mondja, magyarázza, hogy a legtöbb függőség, nem csak az alkoholfüggőség, hanem ott van az egész csokor, hogy ezek leggyakrabban egy mechanizmus azért, hogy az életemet valahogy kibírjam. Hát ottan vannak problémák, vannak fájdalmak, amik annyira kínoznak, hogy az, hogy leiszom magamat, vagy hogy kábítószerhez nyúlok, vagy hogy hülyére dolgozom magamat, mert szociálisan elfogadhatóbb a másikoknál, de pont olyan nagy probléma, amikor valaki betegre, hülyére, halálra dolgozza magát. De ezt csak csinálja, mert mi jól járunk ebből. Nagyon gyakran azok, akik ilyen problémákkal állnak szembe, vagy nem tudják, néha meg se tudják nevezni, hogy mi feszül beül, vagy amikor próbálták magyarázni valakinek, próbáltak segítséget kérni, nem találták, vagy pont ez a probléma, hogy úgy nőtt fel, hogy már kiskorától tudta, hogy ő nem kap segítséget, támogatást senkitől. És az nem, hogy nem próbálja, mert a kisgyerek, amikor óbégat, akkor figyelmet kér, és hogyha a felnőttek arra tanították, hogy na, te csak fújd a nótát, mi erre nem reagálunk, akkor a gyerek tudja, hogy az én bajaimnak nincsen senkinek, nem viseli senki gondját, tehát nincs kihez menjek, és ugyancsak Máté Gábor, akitől én nagyon sokat tanultam, nagyon sokat segített, hogy megértsek dolgokat, mondja, hogy néha nem is a trauma az, ami a gyereknek az, vagy akár a felnőttnek, de a gyereknek az életébe történt, nem a probléma, hanem az, hogy a gyerek tudta, hogy a bajával nincs kihez menjen. És hogy az tulajdonképpen a legnagyobb fájdalom. Mostan konkrét eseteket nem hozok, de ismerek, és nagyon fájdalmas lehet, amikor tulajdonképpen arra tanít a környezeted, anya, apa a legközelebbi, aztán egy kicsit később még óvónéni, de vagy a bővebb család, hogy Istennek nincsen ideje, kedve veled foglalkozni. Hát ezt tanulom, és akkor ebbe a világba növök belé, hogyha már ez van a fejembe, akkor egy csomó dolog, amit megcsinálok, hogy a világot, az életet értelmezem, az igyekszek, hogy egységes legyen azzal, amit tanultam, és ilyen tragédiák nőnek fel. Kívülről úgy lássuk, hogy egy jól kinőtt fiatal ember, fiatal nő lehet, hogy egy munkahelyet is meg tud tartani valameddig, és közben ilyen vagy olyan függőséggel szenved, éveken keresztül néha képes ezt fedni, és tulajdonképpen egy továbbra is egy kínos életet él, és egy állarcot visel, és nem meri levenni, mert nem tud abba bízni, hogy valaki őtet el fogja fogadni, hogyha leveliszi a maszkot. Buhú.
1: Na hát, tekintve, hogy több mindenről is volt szó itt az elmúlt 15 percben, mennyire lehet az sztereotípia szerintetek, hogy mondjuk több férfi alkoholista van, mint nő? Vagy meg lehet ezt így különböztetni?
2: Szerintem alapjáraton valószínűleg, hogyha létezik is ilyen állítás, akkor az azért van, mert hogy társadalmilag látjuk azt nagyon sok esetben, hogy a férfiak nem ugyanúgy tudják az érzelmeiket kezelni, vagy ugyanúgy feldolgozni bizonyos helyzeteket, mint mi. Egyrészt, mert nyomás is van rajtuk, hogy nem szabad ugyanúgy reagáljanak, vagy nem szabad azt mutassák, hogy gyengék, ugye ez még volt egy témánk így beszélgetésben, de hogy igen, hogyha így most belegondolok, hogy az életemben kikről tudok, akik nagyon sokat isznak, azok inkább férfiak, és talán hajlamosabbak arra, hogy náluk kialakuljon az alkoholizmus, olyan szempontból, hogy nem biztos, hogy tudnak úgy kapcsolódni másokkal, hogy ezeket a dolgokat megbeszéljék, tehát ugye az, amiről beszéltél te is, András, hogy nem mernek megnyílni, saját családjuknak sem feltétlenül, és akkor ez egy olyan menekvés, vagy egy olyan, hát igen, menekvés végül is, ami talán picit enyhíti az ő fájdalmukat, vagy a nyomorúságos helyzeteiket, amikben éppen vannak. Tehát, hogy talán a nőknél egy kicsit másabb, lehet, hogy mi inkább más fele fordulunk, de persze, hogy vannak alkoholisták, akik nők, de hogy talán egy kicsit másabb. Én máshogy látom ezt. Vagy hogy én így látom ezt ebből a szempontból, hogy talán a férfiak hajlamosabbak rá.
0: Hát számomra az egyik érdekes dolog ezekben a beszélgetésekben az, hogy az élettapasztalataink nagyon különböznek. Tehát én más időszakokban éltem, és több helyzetet láttam, több helyzettel találkoztam. Egyet értek azzal, hogy a férfi ivás, beleértve az alkoholizmust, sokkal szembetűnőbb, sokkal láthatóbb. Itt a férfiaknál az is megvan, hogy mi ahhoz, hogy tudjunk egymással szemben nyitottak lenni, megsebezhető helyzetbe szeretünk lenni. Tehát vagy kemény munka, nagy stressz, és ha látom, hogy a másik, hogy viselkedik stressz alatt, akkor tudom, hogy lehet benne bízni, vagy nem. Ez sport is lehet, nem muszáj egy hasznos munka legyen, de ott is feszültség, új helyzetek. Ez lehet a gonosz viccelkedés, ami ugyancsak ez, az egy stressz, egy nyomás a másikra, és hogyha robban, hogyha nem bírja, akkor kimutatta, hogy nincs kivel, hogyha meg valamennyire tisztességesen viseli, hogyha visszavág, vagy hogy káromkodik egy nagyot, de nem haragszik, akkor tudjuk, hogy na ezzel meg lehet terhelni, tehát bírja a tehert. Hasonló az alkohol is. Hát az alkohol az felbont dolgokat, higgaszt egy kicsit, és ott is tulajdonképpen nem csendesít le az alkohol, amikor csend van, mindenki az asztal alá, akkor már baj van, hanem bizonyos tudatos fékeket felold, és az alkoholfogyasztás alkalmával is tanulok a másikról olyan dolgokat, amiket, mit tudom én, egy munkahelyen, hogyha szomszéd irodákba dolgozunk, vagy az iskolába, vagy ilyen mindennapos helyzetekben, a szomszédom, akinek csak köszönök az utcán, ilyen helyzetekben nem ismerem meg. Tehát megvan ez a dimenziója. A másik az, hogy szerintem a férfiak valami októl fogva vastagbőrűbbek vagyunk, vagy nem tudom, hogy min múlik, de nyíltabban vállaljuk az ivást. Tehát férfiak...
2: Szerintem kicsit büszkék is rá valahol, hogy mennyit tudnak inni. Mert hogy ebben például nagyon sokszor belebotlottam, hogy így a fiúk így szeretik mondani, hogy na ők mennyit isznak, és mennyit tudtak inni.
0: Ez szerintem elfér, mint egy rosszabb változat annak, amit előbb mondtam, hogy alkoholfogyasztás férfiassággal is valahol össze van fogva, kötve, és hogy versenyzünk, hogy melyikünk tud még jobban sebezhető helyzetbe kerülni, anélkül, hogy baj legyen. Hát vannak, a koma az az egyik, a blackout szerintem az még az előzője, tehát amikor, de ott van a brownout. amelyik az illető működik, úgy néz ki, hogy józan, de később nem emlékszik abszolút semmire.
2: Te biztos, hogy azok józanok? Mert na, olyan van, hogy így látod valakin, hogy úgy működik, és azt gondolnád, hogy na, az lehet,
0: személyes
2: hogy
0: személyes eseteket van, de... ismerek. Az egyik, ő mesélt el, egy volt kollégám, hogy elment bulira egy adott pillanat után, ő csak arra emlékszett, hogy jó buli volt, hogy ittak, hogy minden rendben, másnap meg számoltak be, hogy milyen hülyeségeket csinált, és mit rontott. És egy másik meg, ahova két ismerősöm ment, és kérdeztük, hogy na, énekeltetek, hogy Isten éltesse, vagy valami? És az egyik mondja, hogy igen, a másik nem. És az, aki mondta, hogy igen, rászól a másikra, hogy te az egyik a leghangosabbak közül voltál. Tehát létezik ez a Brown. Na, visszatérve a tulajdonképpeni kérdésre, hogy férfiak, nők, a nők sokkal diszkrétebben csinálják. A nőknél szerintem nagyobb az esély, hogy egyedül csinálják, és sokkal tudatosabban bánnak el, tehát tudok konkrét esetet, ahol talán, tehát ezt csak nem próbáltam ki, tehát én nem tudom, hogy így van, de csak vodkát fogyasztott, mert az nem büdös. Nem, tehát vannak más alkoholok, amiket azonnal ki lehet valakiből szagolni, hogy fogyasztott, talán a vodka nem. Egy amerikai egyetemi tanárt ismertem ezelőtt 30 évvel, állandóan be volt csípve, és ha találkoztam vele, ő sose ivott, soha. Nem kaptam el inni. Hogy a fenébe húgott be? Hát úgy, hogy ő kávét ivott, és annak csak fele volt kávé, fele kanyak. Uh-huh. Na, tehát angolul mondják, hogy where there's a will, there's a way, ahol ha megvan az akarat, akkor megtalálják az útját is. Tehát az alkoholizmussal, és nem csak azzal, mert szerintem nem nagy haszon, hogyha kiszigetelünk egyforma függőséget, ott vannak a többiek is, és ha valamennyire tudunk azon egyeztetni, hogy ez csak szimptoma, akkor tulajdonképpen mindegyik ilyen helyzetben, hogyha akarunk segíteni, akkor a problémával kell segíteni. Tehát a mamánál, aki egyedül nevelte a fogyatékos gyerekét, ott nem az alkohollal elbánni, hanem próbálni az ő életén javítani. Tehát az, amit ajánlottam, nem csak ilyen helyzetű mamáknak talál, hanem akármilyen egyedül nevelő mamának, és tulajdonképpen akármilyen mamának, hogy nézd hetente egy órát, ha akarod, vagy ha lehet még többet, kétszer hetente egy órát, vagy naponta egy órát. Jövök, vigyázok, mehetsz, ismersz, ha bízol bennem, kapcsoljál ki egy órán keresztül, megváltoztassa a világát.

Az elmúlt percekben Albert Máriával és Mádli Andrással beszélgettem arról, hogy milyen az embereknek a viszonya az alkohollal. A beszélgetés első részét hallhatták, a következőt jövő pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. A műsorszerkesztőt, Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.
1: Pontok rovatunkkal sugároztuk Lukács Orsolya szerkesztésében, most pedig a Cotton Club Singers együttes dalait hallhatják.

Singers együttest hallhatták. Ezzel homokóra adásunk végére is értünk, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen Palkó Hanna kollégám várja önöket az ébresztő reggeli műsorunkkal. Berzsenyi Dániel magyar költő gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, s mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Indítsuk ezzel a gondolattal a napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra. Szép napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat május 7-i csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Most híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Politikai források szerint Dominik Fritz az államfővel tárgyalt a Kotrocseny palotában. Olgucá Vasilescu szerint a szociáldemokrata párt Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretne. Alexandru Muraru szerint megbukott a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amiben a szociáldemokrata párt reménykedett. Erdély ízei a gyalui várkastélyban, érkezik a Taste of Transylvania Butik Fesztivál. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap a Kotrocseny palotában tárgyalt Nikus Ordán államfővel, közölték politikai források az Ager Press-szel. A megbeszélések előzménye, hogy az államfő kedden bejelentette, a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti elfogadása után informális egyeztetéseket kezd a pártokkal az új kormány megalakításáról. Dominik Fritz keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államfővel folytatott tárgyaláson ismertetni fogja a pártpolitikai bizottságának döntéseit. Ezek szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem lép újra koalícióra a szociáldemokrata párttal, és összehangolja lépéseit a Nemzeti Liberális Párttal. A szociáldemokrata párt alelnöke, Lia Olgucá Vasilescu, krajovai polgármester, tegnap egy sajtóeseményen kijelentette, hogy a szociáldemokraták Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretnének, de az még a tárgyalásoktól függ, milyen kormánykoalíció körvonalazódik. A politikus hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártnak nem a Nemzeti Liberális Párttal van problémája, hiszen több időszakban is jól együttműködtek, hanem Ilija Bolozsán pártelnökkel is jól együttműködtek, hanem Ilija Bolozsán pártelnökkel, akivel szerinte az elmúlt hónapokban gyakorlatilag

0: A jelenlegi kormányválságért pedig kizárólag a szociáldemokraták felelősek. A Nemzeti Liberális Párt politikusa tegnap egy Facebook bejegyzésben azt üzente a szociáldemokrata pártnak, hogy inkább a Románok Egyesüléséért Szövetségnél keressen kormányzati partnereket, és megtapasztalják majd, hogy milyen szélsőségesekkel együtt kormányozni, mert a Románok Egyesüléséért Szövetség kellemetlenebb koalíciós partner lesz, mint Ilija Bolozsán. Muráru közölte, hogy a Penele álláspontja semmit sem változott. Ugyanazt a reformprogramot, ugyanazt a miniszterelnököt és ugyanazt az irányt támogatja. Hozzátette, ha a PESZEDE éppen e reformprogram miatt robbantotta fel a koalíciót, akkor nem világos, miről lehetne új megállapodást kötni a szociáldemokratákkal, ha csak nem arra számítanak, hogy a Penele feladja saját álláspontját. Bejegyzésében a liberális képviselő emlékeztetett arra is, hogy a Penele bővített vezetőtestülete kedden úgy döntött, a párt nem lép újra koalícióra a PESZEDE-vel. Szerinte a szociáldemokraták azért akarták félreállítani Ilija Bolozsánt, mert kényelmetlen volt számukra. A gyalui Rákóczi Bánfi kastélyban rendezik meg a Taste of Transylvania Butik gasztrofesztivált, amely május 29 és 31 között várja az érdeklődőket. A szervezők idén is különleges kulináris élményt ígérnek. Michelin csillagos vagy ajánlással rendelkező séfek, erdélyi fogások, főzőbemutatók, valamint helyi termelők és vendéglők mutatkoznak be. A fesztivál célja az erdélyi gasztronómiai hagyományok népszerűsítése, mégpedig modern megközelítésben. A séfek klasszikus recepteket gondolnak újra, miközben új technikákat és trükköket is bemutatnak a közönségnek. A rendezvény egyben lehetőséget teremt a helyi vendéglátósoknak és termelőknek arra, hogy erősítsék erdélyi gasztroturizmusát is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstöstót Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Hallgasd meg szavamat reggel, uram. Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. verse.

0: Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk írása szerinti Szent Evangélium első részének 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: A következőkben krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A János evangéliuma 13. fejezetének 3-tól 5-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Viski István a Nagyvárad velencei református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Akkor karomban hordoztalak című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe Lábmosás. Olvassuk a János írása szerint való evangélium 13. részéből a 3., a 4. és az 5. verseket. Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Az utolsó vacsorára mindig úgy szoktunk gondolni, mint arra az alkalomra, ahol Júdás elárulja Krisztust, illetve Krisztus felmutatja az úrvacsorai közösséget az ő tanítványainak. Ám az utolsó vacsorának a középpontjában nem ezek vannak, hanem a lábmosás. Nagyon fontos ez, hogy nem az árulás és nem egy szertartásra mutat az utolsó vacsora, az a közösség, amiben Jézus utoljára találkozik, halála előtt az ő tanítványaival. A lábmosás az, amire figyeljünk az utolsó vacsora eseményei közbe, hiszen a lábmosás szolgálatában benne van Krisztus teljessége, benne van mindaz az üzenet, mindaz az ige, amit Krisztus el akart mondani, át akart adni ennek a világnak. A lábmosást a gazda végzi a vendégeknek. Ez nagyon fontos, hiszen az utolsó vacsora alkalmával, mintha megfordulna ez a sorrend. Jézus Krisztus az, aki megmossa a lábát a tanítványainak és a házigazdáknak. Fontos ez, hiszen Krisztus kijelenti, hogy az Atya mindent az ő kezébe adott. A meghajlás erejét is, az alázatot is az ő kezébe adta. A bosszút nem állásnak a képességét, a megbocsátást, az elengedést, a legyen meg a te akaratodat is, ezt mind-mind az Atya Krisztus kezébe adta. És ez a lábmosásnak az egyik fontos üzenete. Az Atya ajándéka az mindig meghajlásra, alázatra és engedelmességre tanít engem. Az utolsó vacsora alkalmával elhangzik ez a mondat, amit szoktunk is idézni az úrvacsorai szertartás folyamán. Vette Jézus a kenyeret és megtörte, és azt mondotta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. De vajon mire gondolhatott Jézus? Mi az, amit cselekednünk kell az ő emlékezetére? Egy közös vacsora? Vagy pedig egy szertartás? Biztos, hogy Krisztus Urunk egy szertartást akart reánk bízni, az ő egyházára, az ő gyermekeire bízni? A kenyérnek a megtörését? Erről van itt szó, vagy valami mást akar Jézus elmondani az övéinek? Szinte látjuk magunk előtt, ahogy Jézus töri a kenyeret, és a megtörés pillanatában azt mondja, hogy ezt cselekedjétek. Mit cselekedjetek? Hát a megtörést, a megtöretést. Legyetek alázatosak, törjétek meg magatokat Isten akarata előtt, hajoljatok meg a ti felebarátotok előtt. Ezt a meghajlást, ezt a megtörést, ezt cselekedjéteket példázza Krisztus a lábmosás alkalmával. A vacsora folyamán felkelt az asztaltól. Ez is fontos, hogy nem előtte, nem az érkezéskor mossa meg a tanítványainak a lábát, hanem amikor arról beszél nekik, hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére. Akkor kell fel az asztaltól, és kezdi el mosni a tanítványoknak a lábát. Kilép a középpontból, a tanítványok mögé kerül, hiszen a tanítványok lába hátrafele volt nyújtva, ahogy oda dőltek, félig feküdve az asztal felé, ahogy abban az időben szokás volt. Jézus tehát kilép a középpontból, és a szélre megy, ahol a lábak vannak, ahol az út pora van, ahol az elmúlt időszak minden szennye, minden ráragadt mocska ott volt a tanítványokon. Oda megy Krisztus, és elkezdi mosni az ő tanítványainak a lábát. Magára kötött egy kendőt. Hadd tekintsünk még erre is egy kicsit. Nem akármilyen kendő volt, hanem egy egyszerű törlőkendő. Egy olyan kendő, amivel az emberek a lábukat szokták megtörölni. És Krisztus, a megváltó, ezt a kendőt kötötte magára. Szép jele ez annak, ahogy ő magára veszi, maga köré köti a világnak minden bűnét, minden szennyét és minden mocskát. Az utolsó vacsorában lássuk a lábmosás drága üzenetét, és mi is ezt cselekedjük Krisztus emlékezetére. Tudjunk meghajolni, tudjuk megérinteni a mi felebarátunkat alázattal. Mindenható Úrunk, szerető Krisztusunk,
hálás a mi szívünk, amiért felmutattad ezt a lehetőséget is. Köszönjük, hogy az Atya ezt is a te kezedbe adta, és te pedig a mi kezünkbe adod az alázatot, a meghajlást, a megbocsátás képességét. Őrizd meg bennünket az árulástól, és őrizd meg bennünket attól, hogy a te kijelentésedet, a te példádat, a te előttünk való járásodat csupán szertartásnak, hagyománynak tekintsük. Vezess bennünket is erre az útra, Urunk. Amen.

Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk Isten üzenete, a János evangéliuma 13. fejezetének 3-5 terjedő versei által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézsel Gábor válogatásából, akkor karomban hordoztalak című részt felolvassa rádió munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

akkor karomban hordoztalak. Hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Máté evangéliuma 8. részének 17. verse. Az éjszaka azt álmodta, hogy Krisztussal sétált a tengerparton. A horizonton, mint egy hatalmas képernyőn megjelent életútja. Észrevette, hogy útját ezen az égi vetítővásznon általában két lábnyomsora kíséri, az övé és az úré. Amikor viszont sorsának legnehezebb szakaszairól beszélt, akkor csak egy lábnyomot látott. Ez meglepte és elbizonytalanította. Meg is kérdezte az urat. Amikor követni kezdtelek, azt ígérted, hogy mindig mellettem leszel kísérőként. De most azt látom, hogy amikor leginkább szükségem lett volna rád, csak egy pár lábnyomot látok. Nem értem. Mondd, hogy hagyhattál éppen akkor magamra, amikor a leggyengébb voltam. Az úr szeliden mosolygott rá, és csak ennyit mondott. Szeretett barátom. Annyira fontos vagy nekem, hogy sohasem hagynálak egyedül. Akkor, amikor sorsod oly nehéz volt, hogy magad már nem tudtad hordozni, amikor a szenvedés súlya elviselhetetlenül nehezedett rád, ott valóban csak az én lábnyomaimat látod. Tudod, annyira gyenge voltál, hogy karomban kellett, hogy hordozzalak.

Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Műsorunkban a János Evangélium a 13. fejezetének 3-tól 5-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete, Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából, akkor karomban hordoztalak című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Krédó.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Krédó hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat május 7-én csütörtöki ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Berzsenyi Dániel magyar költő tollából származik, és így hangzik. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, s mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységét. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk Szegedi Csabával, ezután pedig Kukta rovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Ezután két rendezvény ajánlót is mondok, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most hírösszefoglalónk következik.

0: Híreink először címszavakban. Politikai források szerint Dominik Fritz az államfővel tárgyalt a Kotrocseny palotában. Olgucá Vasilescu szerint a szociáldemokrata párt Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretne. Alexandru Muraru szerint megbukott a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amiben a szociáldemokrata párt reménykedett. Erdély ízei a gyalui várkastélyban. Érkezik a Taste of Transylvania Butik Fesztivál. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap a Kotrocseny palotában tárgyalt Nikus Ordán államfővel, közölték politikai források az Ager Press-szel. Dominik Fritz keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államfővel folytatott tárgyaláson ismertetni fogja a pártpolitikai bizottságának döntéseit. Ezek szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem lép újra koalícióra a szociáldemokrata párttal, és összehangolja lépéseit a Nemzeti Liberális Párttal. A szociáldemokrata párt alelnöke, Lia Olgucá Vasilescu, krajovai polgármester, tegnap egy sajtóeseményen kijelentette, hogy a szociáldemokraták Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretnének, de az még a tárgyalásoktól függ, milyen kormánykoalíció körvonalazódik. A politikus hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártnak nem a Nemzeti Liberális Párttal van problémája, hiszen több időszakban is jól együttműködtek, hanem Ilija Bolozsán pártelnökkel, akivel szerinte az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem lehetett tárgyalni. Alexandru Muraru képviselő szerint megbukott az a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amelyben a szociáldemokrata párt reménykedett, a jelenlegi kormányválságért pedig kizárólag a szociáldemokraták felelősek. A Nemzeti Liberális Párt politikusa tegnap egy Facebook bejegyzésben azt üzente a szociáldemokrata pártnak, hogy inkább a Románok Egyesüléséért Szövetségnél keressen kormányzati partnereket, és megtapasztalják majd, hogy milyen szélsőségesekkel együtt kormányozni, mert a Románok Egyesüléséért Szövetség kellemetlenebb koalíciós partner lesz, mint Ilija Bolozsán. Muraru közölte, hogy a Penele álláspontja semmit sem változott. Ugyanazt a reformprogramot, ugyanazt a miniszterelnököt és ugyanazt az irányt támogatja. A gyalui Rákóczi Bánfi kastélyban rendezik meg a Taste of Transylvania Butik gasztrofesztivált, amely május 29 és 31 között várja az érdeklődőket. A szervezők idén is különleges kulináris élményt ígérnek. Michelin csillagos vagy ajánlással rendelkező séfek, erdélyi fogások, főzőbemutatók, valamint helyi termelők és vendéglők mutatkoznak be. A fesztivál célja az erdélyi gasztronómiai hagyományok népszerűsítése, mégpedig modern megközelítésben. A séfek klasszikus recepteket gondolnak újra, miközben új technikákat és trükköket is bemutatnak a közönségnek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Szegedi Csabával.

Május 7-e, az év 127. szökőévben a 128. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 238 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1824-én ezen a napon volt az ős bemutatója Ludwig van Beethoven 9. D-moll szimfóniájának. Ez egyben utolsó befejezett szimfóniája, amely tartalmaz részleteket Andy Freude című műből is, melynek szövegét szólisták és kórus énekli az utolsó tételben. Ez a mű az első példa arra, hogy egy nagy zeneszerző szimfóniájában énekhangot használ, hangszerekkel azonos szinten. Kimagaslóan nagy kulturális szerepet játszik a modern társadalomban, különösen mióta az Európai Unió a negyedik tétel egy részletét hivatalos himnuszaként használja. Külön érdekesség még, hogy a mű kézirata 2003-ban 3,3 millió dollárért kelt el. A szimfónia különleges vonzereje miatt ma már az UNESCO listája szerint a világ emlékezete program részét képezi. 1877. május 7-én Románia kormánya csatlakozott az 1864-es első genfi egyezményhez a Nemzetközi Vöröskeresztet illetően. 1950. május 7-én megnyitották a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt-Ferenc repülőtér elődjét. A repülőtér területét már 1938-ban kijelölték, de a háború miatt csak részlegesen épült fel. 1944-ben több bombatámadás is érte, az eredeti tervek alapján 1950-re épült újjá és fogadta az első utasszállítógépet. 1986. május 7-én a bajnokcsapatok Európa kupájának a döntőjében, azaz a BEG döntőben, a román Steaua Bukurest és a spanyol Barcelona mérkőzött Sevillában. A mérkőzésen sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem esett gól, végül 11-esekkel nyert a Steaua. Helmut Dukadám a büntető párbajban a katalánok összes lövését hárította. Ezt a bravúrt sem előtte, sem pedig azóta nem tudta végrehajtani senki hivatalos európai kupa mérkőzésen. A Steaua 2-0-ra nyerte meg a 11-es párbajt, Dukadám pedig a sevillai hős becenevet kapta tettéért. Ez volt az első alkalom, amikor román csapat nyerte a BEC-et. 1987. május 7-én hivatalosan megkezdődött a nyersolaj kitermelés a Fekete-tenger román altalajából. 1994. május 7-én épségben kerül elő Eduard Munch norvég expresszionista festő leghíresebb műve, a Sikoly című festmény, miután februárban ellopták az Oszlói Nemzeti Galériából. 1995. május 7-én Jacques Chirac megnyeri a franciaországi elnökválasztást. 1999-ben ezen a napon II. János Pál pápa háromnapos ökumenikus látogatásra érkezett Romániában. Ez volt az első alkalom, hogy pápa látogatott az országba, ami sajnos csak Bukarestre korlátozódott, nem látogatta meg az erdélyi magyarokat. 2001. május 7-én Oroszországban Vlagyimir Putyin letette hivatali esküjét. 2007. május 7-én izraeli régészek Jeruzsálemtől délre felfedezték Nagy Heródes sírját.

Kalendáriumunk folytatásában felelevenítjük azoknak a névsorát, akik a mai napon látták meg a napvilágot. 1776-ban ezen a napon született Berzsenyi Dániel, magyar költő. 1827-ben, május 7-én született Vajda János, magyar költő, a márciusi ifjak egyike, a Kisfaludi Társaság rendes tagja. 1833. május 7-én született Johannes Brahms, német zeneszerző. A romantika korában élt, de tudatosan a bécsi klasszicista zenei formákhoz nyúlt vissza. Brahms az 50-es években alkotta meg első nagyobb szabású művét, az első zongora versenyt, amelyet eredetileg két zongorára komponált, ám de a mondani való súlya a versenymű formát követelt meg. A mű az ős bemutatóján megbukott, mivel a közönség eleinte nem tudott mit kezdeni az alapvetően archaikus Brahms stílussal. Csak később fedezték fel a zenei értékét, s így a mű is csak idővel nyert el a neki járó elismertséget. 1892-ben ezen a napon született Josip Broz Tito, jugoszláv forradalmár és államfő, horvát-szlovén szülők gyermeke. A II. Világháborúban a jugoszláv partizánok egyik vezetője, majd haláláig 1980-ig Jugoszlávia államfője. A tisztelet jeléül Tito marsalként is emlegették. Nem sokkal a háború után kiállt a szovjet befolyás ellen. Egyik atya volt az el nem kötelezett országok mozgalmának. Sokan kritizálták tekintélyhű uralma miatt, azonban ő testesítette meg a jugoszláv egységet. 1901-ben ezen a napon született Gary Cooper, született Frank James Cooper, amerikai színész, aki természetes, hiteles és közérthető alakításainak köszönhetően vált híressé. Pályafutása 1925-től 1961-ig tartott, és a 36 év alatt 84 játékfilmben játszott fontosabb szerepet. Ő volt az egyik vezető amerikai filmsztár a néma filmkorszak leáldozásától egészen a klasszikus hollywoodi aranykor végéig. Pályafutása során 5-ször jelölték Oscar-díjra a legjobb férfi főszereplő kategóriában, melyből 2-t elnyert, a New York Őrmester és a Délidő című filmekben játszott szerepekért, és 1961-ben megkapta az életműdíjat. 1907. május 7-én született Sáron Berken, Szabédi László, erdélyi magyar költő, újságíró, műfordító, műkedvelő, nyelvész. Iskoláit Zernesten kezdte 1913-ban, majd Kolozsvárot az Unitárius Kollégiumban folytatta. 1925-ben érettségizett, majd 1927-ig Strasbourgban teológián tanult. 1945-ben Kolozsvárot doktorált filozófiából is. Egy ideig Aradon tisztviselőként dolgozott, majd Kolozsvárot lett színházi dramaturg. 1931 és 1938 között az ellenzék belső munkatársa volt. Írásaival szerepelt az Új Erdélyi Antológia című gyűjteményes kötetben. 1939 és 1940 között letöltötte sorkatonai szolgálatának idejét, majd Báriban lett tanító. 1941-ben visszatért Kolozsvára, ahol az egyetemi könyvtár alkalmazottjaként dolgozott. 1942-ben csatlakozott a Helikoni közösséghez, és az ő kezdeményezésére indult a Termés című folyóirat is. 1943-ban ott volt a Balatonszárszói találkozón. 1942-ben Baumgarten jutalmat kapott. 1944-ben bekapcsolódott az antifasiszta ellenállásba. A háború után egy ideig még Kolozsváron tanított francia nyelvet. 1945. májusában a Romániai Magyar Írók Szövetsége alelnökké választotta. Ugyanebben az évben belépett a Román Kommunista Pártba. 1958-ban megírta a főművét a magyar nyelv őstörténete a finnugor és az indoeurópai nyelvek közös eredetének bizonyítékai címmel. A Bolyai Egyetem beolvasztásakor tanúsított magatartása miatt a Securitate zaklatta. Ezért a beolvasztás ellen való tiltakozásként 1959. április 18-án Szamosvalva határában a vonat elé vetette magát.
Néhány héttel később az ő példáját követve lett öngyilkos Csendes Zoltán, a megszüntetett egyetem egykori rektor helyettese is.

Május 7-i kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1065-ben ezen a napon hunyt el Ludolf Gizella, gyakran Bajor Gizella, Boldog Gizella, Gizella királyné emlegetve. Bajor hercegnő. Első István magyar király felesége, ezáltal az utolsó fejedelem asszony és az első magyar királyné. Férje mellett a katolikus egyház támogatója, templomok, várak építetője. Nevéhez fűződik a magyar koronázási palást elkészítése is. István halála után Orszeuló Péter, majd Aba Sámuel alatt méltatlanul bántak vele. Ezért 1044-ben menekülni kényszerült az országból. Passauban telepedett le, belépett a helyi apáca kolostorba, melynek később rendfőnök asszonyaként tevékenykedett. Egészen 1065-ben, 81 éves korában bekövetkezett haláláig. A királynét a kolostorban temették el, 1911-ben avatták boldoggá. 1716. május 7-én hunyt el Dávid Fabricius német csillagász. Fiával, Johannes Fabriciusszal az elsők voltak, akik rendszeresen megfigyelték a napfoltokat. Erre vonatkozó eredményeiket 1611-ben publikálták. Megfigyeléseik alapján kijelentették, hogy a nap is forog tengelye körül. Ezt elméletileg Johannes Kepler jósolta meg, akivel Dávid Fabricius rendszeresen levelezett. 1596-ban Dávid Fabricius fedezte fel az első változó csillagot, a Mirát. 1825-ben ezen a napon hunyt el Antonio Salieri, világhírű olasz zeneszerző, karmester, aki Beethoven, Schubert és Liszt tanára volt. 1861. május 7-én hunyt el Teleki László, magyar politikus, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, rendes, majd tiszteleti tagja, az ellenzéki kör elnöke. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc alatt és az azt követő években a magyar önállóság ügyének egyik legaktívabb és talán legeredményesebb külföldön tevékenykedő képviselője. 1938. május 7-én hunyt el Octavian Goga, román költő, drámaíró, antiszemita politikus, a Román Királyság miniszterelnöke. 1937. decemberében II. Károly király felkérte kormány alakításra, s az általa vezetett új román kormány meghozta az első zsidó törvényt. Az 1938. január 21-én a király Goga és Vasilij Radulescu Mehedinc igazságügyi miniszter kézjegyével ellátott rendelet kimondja, hogy minden zsidónak, aki az első világháború után Nagy-Romániában lett román állampolgár, hiteles iratokkal kellett személyazonosságát igazolnia, s így több százezer zsidó származású romániai lakostól vonták meg a román állampolgárságot. Kormánya a nemzetközi tiltakozások hatására 1938. február 10-én lemondott, s másnap már Miron Krisztián pátriárka megalakította kormányát. Egy ideig Ady Endre barátja volt, Ady halála után megvásárolta a Csúcsai kastélyt. 1983. május 7-én hunyt el Romhányi József, magyar író, költő, műfordító, érdemes művész. Ezek voltak a legfontosabb események, amelyek a mai naphoz kapcsolódnak.

0: A napkalendáriumát lapoztuk Szegedi Csabával. Most kukta rovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fogonál kopogjon ne a szemünk.
0: Mai kukta rovatunkban a tejszínes gombás csirkés tészta receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek, ha 4 személyre főzzük. 400 g tészta, só, 500 g barna csiperkegomba, 40 g vaj, 2 evőkanál olívaolaj, 600 g csirkemellfilé, őrölt bors, 2 fej vörös hagyma, 4 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz fehérbor, 8 deci habtejszín, 2 deci a tészta főzővizéből, 60 g parmezán és friss rozmarin ízlés szerint. Most pedig lássuk az elkészítést. A tésztát sós vízben al dente-re főzzük, majd leszűrjük, de egy keveset megtartunk a főzővízből. Egy száraz serpenyőben megpirítjuk a felszeretett gombát, ezután kiszedjük. A szószhoz a vaj és az olaj keverékén megpirítjuk a közepes kockákra vágott csirke mellett, sózzuk, borsozzuk, majd rádobjuk az apróra vágott hagymát és fokhagymát. Ha üveges lett, felöntjük a fehérborral és elpárologtatjuk. Belerakjuk a tejszínt, felforraljuk, majd mehet bele a gomba, a tészta, a főzővíz és a parmezán. Összefőzzük, végül megszórhatjuk egy kevés friss rozmaringgal, és falatozhatjuk is. Most pedig lássuk újra, hogy 4 fő részére milyen alapanyagok szükségesek a tejszínes gombás csirkés tésztához. 400 g tészta, só, 500 g barna csiperkegomba, 40 g vaj, 2 evőkanál olívaolaj, 600 g csirkemellfilé, őrölt bors, 2 fej vörös hagyma, 4 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz fehérbor, 8 deci habtejszín, 2 deci a tészta főzővizéből, 60 g parmezán és friss rozmarin ízlés szerint. Remélem tetszett a tejszínes gombás csirkés tészta receptje a hallgatóinknak. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a streetkitchen.hu weboldalon elérhető a recept. Jó főzést kívánok és jó étvágyat!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal legközelebb holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Most ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Május 7-ét írunk. Gizella, Dalma és Bendegúz napja van. Lássuk, honnan erednek ezek a személynevek. A Gizella ófél német eredetű név, jelentése női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő leány. Legismertebb viselőjének, Szent István király feleségének boldoggá avatása idején 1911-ben és általában a 20. század első felében gyakori volt. Dalma Vörös Marti Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi név, az Alánfutása című hőskülteményben találkozunk vele. Forrása talán a nyelvjárási Dalma szó, jelentése testes. Petőfi Sándor is használta saját álneveként. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Bendegúz, hún magyar eredetű név, Attila hún uralkodó atyának nevéből származik. Köszöntjük akkor ma, május 7-én Gizella, Dalma és Bendegúz nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik, vagy ezen a napon egy fontosabb eseményre emlékeznek. A következő dal ünnepeltjénknek szól.

0: Ünnepeltjeinket Demjén Ferenc Hogyan tudnék élni nélküle című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat május 7-i csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Berzsenyi Dániel magyar költő tollából származik, és így hangzik. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, s mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. A következő percekben híreinket hallhatják, majd jó hír csendül, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd, ahol a fékecsütörtök esti alkalmára látogattunk el, amelyen Szalontai Szabolcs önkéntes beszélt Isten békéjéről. Ezután rendezvényajánlót is mondok, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra. Most híreink következnek.
2: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Politikai források szerint Dominik Fritz az államfővel tárgyalt a Kotrocseny palotában. Olgucá Vasilescu szerint a szociáldemokrata párt Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretne. Alexandru Muraru szerint megbukott a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amiben a szociáldemokrata párt reménykedett. Erdély ízeje a gyalui várkastélyban, érkezik a Taste of Transylvania Butik Fesztivál. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap a Kotrocseny palotában tárgyalt Nikus Ordán államfővel, közölték politikai források az Ager Press-szel. A megbeszélések előzménye, hogy az államfő kedden bejelentette, a bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti elfogadása után informális egyeztetéseket kezd a pártokkal az új kormány megalakításáról. Dominik Fritz keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államfővel folytatott tárgyaláson ismertetni fogja a pártpolitikai bizottságának döntéseit. Ezek szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem lép újra koalícióra a szociáldemokrata párttal, és összehangolja lépéseit a Nemzeti Liberális Párttal. A szociáldemokrata párt alelnöke, Lia Olgucá Vasilescu, krajovai polgármester, tegnap egy sajtóeseményen kijelentette, hogy a szociáldemokraták Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretnének, de az még a tárgyalásoktól függ, milyen kormánykoalíció körvonalazódik. A politikus hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártnak nem a Nemzeti Liberális Párttal van problémája, hiszen több időszakban is jól együttműködtek, hanem Ilija Bolozsán pártelnökkel, akivel szerinte az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem lehetett tárgyalni. Szerinte Bolozsán nem értette meg, hogy intézkedéseivel főként a PSZEDE szavazótáborát sújtotta. Megjegyezte, hogy szerinte a Penélő polgármesterei nem fogják elfogadni, hogy a párt ellenzékbe vonuljon. Alexandru Muraru képviselő szerint megbukott az a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amelyben a szociáldemokrata párt reménykedett, a jelenlegi kormányválságért pedig kizárólag a szociáldemokraták felelősek. A Nemzeti Liberális Párt politikusa tegnap egy Facebook bejegyzésben azt üzente a szociáldemokrata pártnak, hogy inkább a Románok Egyesüléséért Szövetségnél keressen kormányzati partnereket, és megtapasztalják majd, hogy milyen szélsőségesekkel együtt kormányozni, mert a Románok Egyesüléséért Szövetség kellemetlenebb koalíciós partner lesz, mint Ilija Bolozsán. Muraru közölte, hogy a Penele álláspontja semmit sem változott. Ugyanazt a reformprogramot, ugyanazt

0: kényelmetlen volt számukra. A gyalui Rákóczi Bánfi kastélyban rendezik meg a Taste of Transylvania Boutique Gastrofesztivált, amely május 29 és 31 között várja az érdeklődőket. A szervezők idén is különleges kulináris élményt ígérnek. Michelin csillagos vagy ajánlással rendelkező séfek, erdélyi fogások, főzőbemutatók, valamint helyi termelők és vendéglők mutatkoznak be. A fesztivál célja az erdélyi gasztronómiai hagyományok népszerűsítése, mégpedig modern megközelítésben. A séfek klasszikus recepteket gondolnak újra, miközben új technikákat és trükköket is bemutatnak a közönségnek. A rendezvény egyben lehetőséget teremt a helyi vendéglátósoknak és termelőknek arra, hogy erősítsék erdélyi gasztroturizmusát is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

Hallgasd meg szavamat reggel, uram. Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. verse.

0: Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk írása szerinti Szent Evangélium első részének 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messenger.

0: Teren felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68. Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
1: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
0: Házalófazék.
1: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
2: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
3: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
2: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve van.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezünk. Most Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Credo.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A János evangéliuma 13. fejezetének 3-tól 5-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Viski István, a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, akkor karomban hordoztalak című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe Lábmosás. Olvassuk a János írása szerint való evangélium 13. részéből a 3., a 4. és az 5. verseket. Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Az utolsó vacsorára mindig úgy szoktunk gondolni, mint arra az alkalomra, ahol Júdás elárulja Krisztust, illetve Krisztus felmutatja az úrvacsorai közösséget az ő tanítványainak. Ám az utolsó vacsorának a középpontjában nem ezek vannak, hanem a lábmosás. Nagyon fontos ez, hogy nem az árulás és nem egy szertartásra mutat az utolsó vacsora, az a közösség, amiben Jézus utoljára találkozik, halála előtt az ő tanítványaival. A lábmosás az, amire figyeljünk az utolsó vacsora eseményei közbe, hiszen a lábmosás szolgálatában benne van Krisztus teljessége, benne van mindaz az üzenet, mindaz az ige, amit Krisztus el akart mondani, át akart adni ennek a világnak. A lábmosást a gazda végzi a vendégeknek. Ez nagyon fontos, hiszen az utolsó vacsora alkalmával, mintha megfordulna ez a sorrend. Jézus Krisztus az, aki megmossa a lábát a tanítványainak és a házigazdáknak. Fontos ez, hiszen Krisztus kijelenti, hogy az Atya mindent az ő kezébe adott. A meghajlás erejét is, az alázatot is az ő kezébe adta. A bosszút nem állásnak a képességét, a megbocsátást, az elengedést, a legyen meg a te akaratodat is, ezt mind-mind az Atya Krisztus kezébe adta. És ez a lábmosásnak az egyik fontos üzenete. Az Atya ajándéka az mindig meghajlásra, alázatra és engedelmességre tanít engem. Az utolsó vacsora alkalmával elhangzik ez a mondat, amit szoktunk is idézni az úrvacsorai szertartás folyamán. Vette Jézus a kenyeret és megtörte, és azt mondotta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. De vajon mire gondolhatott Jézus? Mi az, amit cselekednünk kell az ő emlékezetére? Egy közös vacsora? Vagy pedig egy szertartás? Biztos, hogy Krisztus Urunk egy szertartást akart reánk bízni, az ő egyházára, az ő gyermekeire bízni? A kenyérnek a megtörését, erről van itt szó, vagy valami mást akar Jézus elmondani az övéinek? Szinte látjuk magunk előtt, ahogy Jézus töri a kenyeret, és a megtörés pillanatában azt mondja, hogy ezt cselekedjétek. Mit cselekedjetek? Hát a megtörést, a megtöretést. Legyetek alázatosak, törjétek meg magatokat Isten akarata előtt, hajoljatok meg a ti felebarátotok előtt. Ezt a meghajlást, ezt a megtörést, ezt cselekedjéteket példázza Krisztus a lábmosás alkalmával. A vacsora folyamán felkelt az asztaltól. Ez is fontos, hogy nem előtte, nem az érkezéskor mossa meg a tanítványainak a lábát, hanem amikor arról beszél nekik, hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére. Akkor kell fel az asztaltól, és kezdi el mosni a tanítványoknak a lábát. Kilép a középpontból, a tanítványok mögé kerül, hiszen a tanítványok lába hátrafele volt nyújtva, ahogy oda dőltek, félig feküdve az asztal felé, ahogy abban az időben szokás volt. Jézus tehát kilép a középpontból, és a szélre megy, ahol a lábak vannak, ahol az út pora van, ahol az elmúlt időszak minden szennye, minden ráragadt mocska ott volt a tanítványokon. Oda megy Krisztus, és elkezdi mosni az ő tanítványainak a lábát. Magára kötött egy kendőt. Hadd tekintsünk még erre is egy kicsit. Nem akármilyen kendő volt, hanem egy egyszerű törlőkendő. Egy olyan kendő, amivel az emberek a lábukat szokták megtörölni. És Krisztus, a megváltó, ezt a kendőt kötötte magára. Szép jele ez annak, ahogy ő magára veszi, maga köré köti a világnak minden bűnét, minden szennyét és minden mocskát. Az utolsó vacsorában lássuk a lábmosás drága üzenetét, és mi is ezt cselekedjük Krisztus emlékezetére. Tudjunk meghajolni, tudjuk megérinteni a mi felebarátunkat alázattal. Mindenható Úrunk, szerető Krisztusunk,
hálás a mi szívünk, amiért felmutattad ezt a lehetőséget is. Köszönjük, hogy az Atya ezt is a te kezedbe adta, és te pedig a mi kezünkbe adod az alázatot, a meghajlást, a megbocsátás képességét. Őrizd meg bennünket az árulástól, és őrizd meg bennünket attól, hogy a te kijelentésedet, a te példádat, a te előttünk való járásodat csupán szertartásnak, hagyománynak tekintsük. Vezess bennünket is erre az útra, Urunk. Amen.

Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk Isten üzenete, a János evangéliuma 13. fejezetének 3-5 terjedő versei által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézsel Gábor válogatásából, akkor karomban hordoztalak című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

akkor karomban hordoztalak. Hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Máté evangéliuma 8. részének 17. verse. Az éjszaka azt álmodta, hogy Krisztussal sétált a tengerparton. A horizonton, mint egy hatalmas képernyőn megjelent életútja. Észrevette, hogy útját ezen az égi vetítővásznon általában két lábnyomsora kíséri, az övé és az úré. Amikor viszont sorsának legnehezebb szakaszairól beszélt, akkor csak egy lábnyomot látott. Ez meglepte és elbizonytalanította. Meg is kérdezte az urat. Amikor követni kezdtelek, azt ígérted, hogy mindig mellettem leszel kísérőként. De most azt látom, hogy amikor leginkább szükségem lett volna rád, csak egy pár lábnyomot látok. Nem értem. Mondd, hogy hagyhattál éppen akkor magamra, amikor a leggyengébb voltam. Az úr szeliden mosolygott rá, és csak ennyit mondott. Szeretett barátom. Annyira fontos vagy nekem, hogy sohasem hagynálak egyedül. Akkor, amikor sorsod oly nehéz volt, hogy magad már nem tudtad hordozni, amikor a szenvedés súlya elviselhetetlenül nehezedett rád, ott valóban csak az én lábnyomaimat látod. Tudod, annyira gyenge voltál, hogy karomban kellett, hogy hordozzalak.

Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Műsorunkban a János Evangélium a 13. fejezetének 3-tól 5-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete, Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából, Akkor karomban hordoztalak című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istent!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében. Most a Fike Band énekel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat. Önök az Ágnus Rádió május 7-i csütörtök reggeli ébresztő műsorát hallgatják. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Berzsenyi Dániel magyar költőtollából származik, és így hangzik. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, és mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi. A Fike csütörtök esti alkalmára látogattunk el, amelyen Szalontai Szabolcs önkéntes beszélt Isten békéjéről. Ezután rendezvényajánlót is mondok, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra 31 perc, most hírösszefoglalónk következik. Híreink először címszavakban. Politikai források szerint Dominik Fritz az államfővel tárgyalt a Kotrocseny palotában. Olgucá Vasilescu szerint a szociáldemokrata párt Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretne. Alexandru Muraru szerint megbukott a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amiben a szociáldemokrata párt reménykedett. Erdély ízeje a gyalui várkastélyban. Érkezik a Taste of Transylvania Butik Fesztivál. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap a Kotrocseny palotában tárgyalt Nikus Ordán államfővel, közölték politikai források az Ager Press-szel. Dominik Fritz keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államfővel folytatott tárgyaláson ismertetni fogja a pártpolitikai bizottságának döntéseit. Ezek szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem lép újra koalícióra a szociáldemokrata párttal, és összehangolja lépéseit a Nemzeti Liberális párttal. A szociáldemokrata párt alelnöke, Lia Olgucá Vasilescu, krajovai polgármester, tegnap egy sajtóeseményen kijelentette, hogy a szociáldemokraták Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretnének, de az még a tárgyalásoktól függ, milyen kormánykoalíció körvonalazódik. A politikus hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártnak nem a Nemzeti Liberális párttal van problémája, hiszen több időszakban is jól együttműködtek, hanem Ilija Bolozsán pártelnökkel, akivel szerinte az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem lehetett tárgyalni. Alexandru Muraru képviselő szerint megbukott az a Nemzeti Liberális párton belüli pucskísérlet, amelyben a szociáldemokrata párt reménykedett, a jelenlegi kormányválságért pedig kizárólag a szociáldemokraták felelősek. A Nemzeti Liberális párt politikusa tegnap egy Facebook bejegyzésben azt üzente a szociáldemokrata pártnak, hogy inkább a Románok Egyesüléséért Szövetségnél keressen kormányzati partnereket, és megtapasztalják majd, hogy milyen szélsőségesekkel együtt kormányozni, mert a Románok Egyesüléséért Szövetség kellemetlenebb koalíciós partner lesz, mint Ilija Bolozsán. Muraru közölte, hogy a Penele álláspontja semmit sem változott. Ugyanazt a reformprogramot, ugyanazt a miniszterelnököt és ugyanazt az irányt támogatja. A gyalui Rákóczi Bánfi kastélyban rendezik meg a Taste of Transylvania Butik gasztrofesztivált, amely május 29 és 31 között várja az érdeklődőket. A szervezők idén is különleges kulináris élményt ígérnek. Michelin csillagos vagy ajánlással rendelkező séfek, erdélyi fogások, főző bemutatók, valamint helyi termelők és vendéglők mutatkoznak be. A fesztivál célja az erdélyi gasztronómiai hagyományok népszerűsítése, mégpedig modern megközelítésben. A séfek klasszikus recepteket gondolnak újra, miközben új technikákat és trükköket is bemutatnak a közönségnek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Rövid híreinket hallhatták. Most aktuális összeállításunk következik. A kolozsvári Fike Református Egyetemi Gyülekezete a hagyományokhoz híven megtartotta a csütörtök esti ifjúsági alkalmát. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a fiatalok számára, hogy legyen egy közösség, egy hely, ahol heti rendszerességgel elcsendesülhetnek. Szalontai Szabolcs, a Fike egyik önkéntese vezette az estét, amelynek első részében interaktív foglalkozással ragadta meg a résztvevők figyelmét, majd vele is vágott az est fő témájába, abba, hogy hogyan tapasztalható meg Isten békéje a mindennapokban. A beszélgetés során a résztvevők az aggodalom természetéről, azoknak a lelki terhéről és feldolgozásukról osztották meg gondolataikat. Az este végén pedig a hála erejéről és annak gyakorlásáról beszélgettek a résztvevők. Az est előadójával, Szalontai Szabolccsal beszélgettünk arról, hogyan is készült az estére, és mit üzen azoknak a fiataloknak, akik esetleg nehéz időszakon mennek keresztül. A riportár Seres Enikő Alíz, rádiónk gyakornoka.
3: Szeretettel köszöntelek, Szabi, és egy bemelegítő kérdéssel kezdeném, hogy hogyan készültél a mai alkalomra, és milyen gondolatokkal érkeztél?
4: Köszönöm szépen. Igazából ezt az igét már egy hónapja talált rám, mondjuk így, és akkor ugye elhatároztam, hogy szeretnék én is egy Fike csütörtököt tartani, mivel ez az első alkalom, hogy én tartom a Fike csütörtököt, igyekeztem játékokkal készülni mindenképp. Megpróbáltam nem előadást tartani, aztán majd ezt nem tudom, mennyire sikerült. A készülődésben az ige mellett, amit próbáltam többször átolvasni, több időt fektetni arra, hogy ezt jó alaposan megértsem, imában készültem nagyon sokat, azt hiszem. Segítséget is kértem, ezt nem tagadom. Pontosabban a barátnőmtől, aki ugyanúgy fikés, őt megkérdeztem egy-két dologról, hogy mi a véleménye, egy biztonság kedvéért. Valahogy próbáltam ezeket a dolgokat, amikről beszéltem, minél inkább elsajátítani. Így mondanám azt, hogy készültem.
3: Minden esetre én, aki elsőként voltam fikesten, érdekes volt és jó volt a foglalkozás, nagyon tetszett. És akkor megkérdezném, hogy így számodra így személyesen mit jelentenek ezek a Fike estek, ezek a csütörtöki esték?
4: Lássuk, egy-másfél év? Szinte két év, igen, amióta fikés vagyok, kb. Egy év, amióta önkéntes is. Igazából csak az a különbség a kettő között, hogy csak simán résztvevőként ezeket a csütörtököket úgy látod, hogy mint résztvevő beülsz, és akkor ott vagy. Amikor önkéntes vagy, akkor talán egy kicsit belelátsz abban, hogy hogyan alakul egy hónapnak az előtervezése. Nekem nagyon sokat jelentett. Sajnos nem első éves egyetemista korom óta járok Fikére, azt tudnám mondani. Egy nagyon jó barátom hívott meg ide, és azt hiszem, hogy ez egy olyan közösség, amit bárkinek tudom ajánlani egyetemistának. És ezt nem azért mondom, mert hogy valahogy magamat próbálom itt igazolni, hogy igen, hogy nagyon befogadó vagyok, meg nyitott vagyok, meg próbál, hanem ez az, amiben én részesültem. Ez az, amit én kaptam. Nagyon tárt karokkal vártak, még az elején is, és mindig is, és olyan szeretet, és olyan örömmel fogadtak, meg hívtak folyton, és rengeteg program van, amint említettem abban a beszélgetésben is, hogy ez a közösség, ami összetart, ez tényleg így hétről hétre erőt tud adni szerintem ez a mindennapokhoz is.
3: Szó volt a mai alkalom elején az aggodalmakról, és azt követően pedig a háláról. Miért pont ezt a témát választottad?
4: Ezt, ahogy mondtam, hogy az aggodalom szerintem az valamilyen szinten, azt hiszem, én még csak 22 éves vagyok, még nem nincs olyan nagy tapasztalat a hátam mögött, de amennyiben inkább többet találkozok olyan emberekkel, akik aggódnak. Az orvosin tanulok, sok beteg emberrel találkozom hetente. Számomra nehéz megérteni és megfogalmazni, és ezt azt hiszem, hogy természetes, hogy pontosan mi az, amin keresztül mennek olyan emberek, akik aggódnak, akár maguk miatt, akár mások miatt. Igen, azt mondja, hogy semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjuk fel a kéréseinket Isten előtt, és hogy az ő békessége az, ami megőrzi a mi szívünket. Az aggodalmainkban, hogyha Istenhez fordulunk, Istenben bízunk, akkor azt hiszem, hogy ez csak így lehet ezeket az aggodalmakat túlvészelni. nincsenek meg szerintem a megfelelő szavak, akkor valaki mellett vagyunk, de ugyanakkor azt tapasztalom, hogy egyszerűen a valaki mellett lenni, aki aggódik, az már egy hatalmas segítség. A hála pedig, amiatt, hogy azzal én is küszködök, azzal tudatosan ezt gyakorolni, tenni, ez egy küzdelem, és próbálom észrevenni, meg minél inkább gyakorolni azt, hogy napi szinten hálát adjak az Isten szeretetéért.
3: Említetted, hogy ugye a békét meg tudjuk találni Istenben is, és mit jelent számodra Isten békéje a mindennapokban, és hogy szerinted miért van ma különösen nagy szükség a békességre a fiatalok körében?
4: Mindenkor is szükségük volt, és szükségünk van arra a békességre, amit csak is Isten tud adni nekünk. Említettem, hogy biztos mindenkinek az életében vannak problémák, gondok. Sokszor nem is kell eljutni a világ nagy problémáihoz. Háborúk, politika, nem tudom, gazdaság, meg stb. Hanem valószínűleg elég, hogyha csak a családunkban, vagy a körülöttünk lévő, a barátságainkban megnézzük, és az egyetemen a vizsgák miatt még azért is lehet szerintem, vagyis, hogy nagyon egyszerűen én is szoktam. És szerintem nincs olyan, hogy kis probléma, nagy probléma, hogy nem lehet ezeket nagyon rangsorolni, vagy nem tudom, szerintem aztán lehet, hogy lehet. De hogy bármi is legyen az a dolog, ami a probléma, a körülmény, amiben éppen vagyunk, békességet, ezt nem tudjuk magunknak kiharcolni. Ezt értem arra, hogyha például, nem tudom, pénz miatt aggódunk. Most ez egy ilyen személyesebb, mostanában így szoktam, de hogy nem durván, de hogy gondolok a jövőre, hogy majd, hogyha családom lesz, akkor mi lesz, hogyan tartom el? És hogy azt gondolom, hogy hát, hogyha majd jól megharcolok érte, meg dolgozok, meg túlhajszolom magam, meg stb., és bőven elég pénzem lesz ahhoz, amit én szeretnék éppen, akkor békességre találok. És azt szerintem lehet bármilyen kontextusba helyezni. Valószínűleg, hogyha már nem lesz az, akkor talán lehet másik, vagy ugyanazokba a problémákba ütközünk. De hogyha rájövünk arra, hogy nem az, amit mi teszünk, hanem az, amit Jézus Krisztus tett, értünk, azt, hogy magára vette a mi bűneinket, és hogy általa tényleg így örök életünk lehet, hogy azt hiszem, hogy ennél nagyobb békességet, vagyis, hogy akkor meg lehet, hogy vannak itt gondok, de van kire támaszkodnom, van kire nézzek, van mi reményt adjon nekem. És akkor ez így jól leírja azt, hogy akkor így nem marad az okom aggódni. Ez nem azt jelenti, hogy nem küzdök meg ezért egy picit.
3: És rá is térnék a következő kérdésre, hogy volt olyan élethelyzeted, amikor különösen megtapasztaltad Isten békéjét?
4: Nem tudom feltétlenül ezt így egy konkrét helyzethez kötni, és azt hiszem, hogy ezt meg lehet tapasztalni csak egyszerűen igeolvasás közben is. Nem kell elképzelni azt, hogy most akkor valamilyen hatalmas dolgokat, bár ez egy hatalmas dolog, ami bennünk történik, amit kapunk tőle, nem feltétlenül kell legyen olyan kívülleg annyira látszódjék, vagy nem tudom. De maga az, hogyha sikerül úgy kelni, hogy akár, hogyha tényleg összejön a reggeli igeolvasás, akkor nagyobb esély van arra, hogy azon a napon békességgel legyek tele mindannyiunkhoz. Személyesen beszél Isten, úgyhogy...
3: Mi az, amit a mai alkalom után szeretnél, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal? Mi az az üzenet?
4: Viccelődtem ezzel az alkalom előtt, mert hogy amúgy nem szeretném azt, hogy így rajtam legyen a figyelem, és hogy tudom, hogy nagyon sokszor az izgulásom miatt így összeakad a nyelvem, meg stb., és akkor így ezt így nehézé teszi a részvevőknek azt, hogy élvezhető legyen, de azt mondtam, hogyha azzal maradnak innen, hogy hazamennek és elolvassák a Filippiek ez írt levelet, hát akkor az a már nagy nyereség. Én csak reménykedni tudok abban, hogy az Isten rajtam keresztül megszólított embereket. Ellen méltatlan vagyok, de ha így történt, akkor ennek nagyon hálás vagyok. De hogyha egyből a forráshoz mennek, akkor az egy nagyszerű dolog.
3: Záró kérdésként kettő kérdésem is lenne.
4: Jó.
3: Először is, hogy mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik keresik a helyüket, vagy éppen küzdenek valamivel visszatérve az aggodalomra, és hogy hogyan foglalnád össze egy mondatban a mai alkalom üzenetét?
4: Ez egy komoly dolog, mert nem tudom, azt hiszem nehéz összegezni. Hogyha lenne valami, akkor most amellett természetesen, hogy bátorítanám őket arra, hogy adjanak egy esélyt akár egy bármelyik egyetemista közösségnek, ifinek. Én nagyon bátorítom a találkozásokat, beszélgetéseket. Nekem nagyon sokat jelent az, hogyha tudom látni azt, hogy nem vagyok, nem nekem a legnehezebb. Másokon, mint mondtam, hogy a kórházban látok embereket, akiknek sokkal több okuk van aggódni, és akkor őket így ez azt hiszem segít. Egy mondatban, egy szó, szerintem legyen a hála most. Legyen az, hogy próbáljunk hálásabbak lenni.
3: Köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én is nagyon szépen köszönöm.

Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták, és a Fike Band énekelt. A rohanó hétköznapokban sokszor nehéz megállni és megtalálni a békét. A Fike csütörtök esti alkalma éppen erről szólt. Hogyan tapasztalható meg Isten békéje az aggodalmak között, és hogyan formálhatja át a hála a mindennapjainkat. Az estét Szalontai Szabolcs, a Fike egyik önkéntese vezette, akivel arról beszélgettünk, hogy miért is fontos a hála, milyen szerepe van a hálának a fiatalok körében, és mit üzen ő maga a fiataloknak a mindennapokra. Szalontai Szabolcs önkéntessel Seres Enikő Alíz, rádiónk gyakornoka beszélgetett. Most rendezvényajánló következik. Forrás címmel tart akusztikus koncertet Renien Boka május 7-én csütörtökön 6:30-tól az MKE Györkös Mányi Albert emlékházában, a Kolozsvár, Republicsi vagy Majális utca 5. szám alatt. Iszlai Reni és Szász Márk Boka legfontosabb zenei élménye a csend. Olyan hétköznapokat teremtenek, ahol mélyen töltekezhetnek ebből. A lassú változás szépsége alakul dalokká általuk. Vizek, fák, lélekporcikák zenéit hozzák el erdélyi turnéjuk első állomására, Kolozsvárra. Gitárral, klarinéttal, több szólamú énekkel, festményszerű szövegekkel teremtenek sajátos hangzást. A különleges zenei csemegére szeretettel várnak mindenkit. Lélektér címmel 4 alkalmas rendezvénysorozatot indított novemberben az MKE Györkös Mányi Albert emlékháza. A felnőtteknek szervezett játékos találkozások különböző témák, történetek vagy művészi alkotások köré szerveződnek, azzal a szándékkal, hogy egy élményszerű, kreatív együttlét alatt a résztvevők önismerete gazdagodjon, önazonossága erősödjön. A 4. alkalom címe Nélküled veled, amely bibliodramatikus formában az aranyborjú történetét bontja majd ki, és amelyre május 14-én, csütörtökön, 6:30-tól kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit. Most a nap áhítata következik Ungvári Szende tolmácsolásában.

A mai áhítat címe Kitartó hit. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 14. verse.

A mai áhítat szerzője Vic Age, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Sok évvel ezelőtt elhatároztam, hogy meg akarok tanulni gitározni, és jól akarok játszani. Először egy olcsó gitárt vettem. Miután megtanultam néhány akkordot, már tudtam játszani dalokat. Azt gondoltam, ha veszek egy igazán jó gitárt, az javítani fog a játékomon. Ezért megkértem egy kiváló gitáros barátomat, hogy válasszon nekem egyet. Ez 35 évvel ezelőtt történt. Még mindig tudok játszani, de legfeljebb átlagos vagyok. Nem vettem figyelembe, hogy sok órányi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy olyan gitáros legyek, amilyen szeretnék lenni. A gitározáshoz hasonlóan a lelki utazás megkezdése is bizonytalansággal és izgalommal telik. Kezdő gitárosként az alapakkordokkal és egyszerű dallamokkal kezdi az ember, friss hívőként pedig a hit alapjaival. A zenészek a képességeik fejlődésével egyre bonyolultabb darabokat játszanak, így a hitünkben növekedve is egyre nehezebb lelki kérdésekkel szembesülünk, és a hit útja is elkötelezettséget, gyakorlást és időt igényel. Mindkét törekvésben vannak frusztráló pillanatok, amikor az ujjaink megbotlanak, vagy a hitünk próbára kerül. A szépség nem csak a végeredményben rejlik, hanem magában az oda vezető útban is. És minden hitben megtett lépés előbbre visz az úton.

Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk, segíts, hogy mindig téged helyezzünk az első helyre az életünkben. Amen.

Örömmel fogom járni a hit útját napról napra. Hangsúlyozza Vic H., amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a zeneiskolásokért.

A nap áhítatát Ungváris Szende tolmácsolta. Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Lukács Orsolya kolléganőm számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve többek között hallhatják irodalmi kincsek és Agnus 35 román nyelvű rovatunkat. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Berzsenyi Dániel magyar költő tollából származik, és így hangzik. Mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, s mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott napot kívánok. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Politikai források szerint Dominik Fritz az államfővel tárgyalt a Kotrocseny palotában. Olgocá Vasilescu szerint a szociáldemokrata párt Európa barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretne. Alexandru Muraru szerint megbukott a Nemzeti Liberális Párton belüli pucs kísérlet, amiben a szociáldemokrata párt reménykedett. Erdély ízei a gyalui várkastélyban. Érkezik a Taste of Transylvania Butik Fesztivál. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap a Kotrocseny palotában tárgyalt Nikus Ordán államfővel, közölték politikai források az Ager Press-szel. A megbeszélések előzménye, hogy az államfő kedden bejelentette, a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti elfogadása után informális egyeztetéseket kezd a pártokkal az új kormány megalakításáról. Dominik Fritz keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államfővel folytatott tárgyaláson ismertetni fogja a pártpolitikai bizottságának döntéseit. Ezek szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem lép újra koalícióra a szociáldemokrata párttal, és összehangolja lépéseit a Nemzeti Liberális Párttal. A szociáldemokrata párt alelnöke, Lia Olgucá Vasilescu, krajovai polgármester, tegnap egy sajtóeseményen kijelentette, hogy a szociáldemokraták Európa barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretnének, de az még a tárgyalásoktól függ, milyen kormánykoalíció körvonalazódik. A politikus hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártnak nem a Nemzeti Liberális Párttal van problémája, hiszen több időszakban is jól együttműködtek, hanem Ilija Bolozsán pártelnökkel, akivel szerinte az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem lehetett tárgyalni. Szerinte Bolozsán nem értette meg, hogy intézkedéseivel főként a PESZEDE szavazótáborát sújtotta. Megjegyezte, hogy szerinte a Penélő polgármesterei nem fogják elfogadni, hogy a párt ellenzékbe vonuljon. Alexandru Muraru képviselő szerint megbukott az a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amelyben a szociáldemokrata párt reménykedett, a jelenlegi kormányválságért pedig kizárólag a szociáldemokraták felelősek. A Nemzeti Liberális Párt politikusa tegnap egy Facebook bejegyzésben azt üzente a szociáldemokrata pártnak, hogy inkább a Románok Egyesüléséért szövetségnél keressen kormányzati partnereket, és megtapasztalják majd, hogy milyen szélsőségesekkel együtt kormányozni, mert a Románok Egyesüléséért szövetség kellemetlenebb koalíciós partner lesz, mint Ilija Bolozsán. Muraru közölte, hogy a Penele álláspontja semmit sem változott. Ugyanazt a reformprogramot, ugyanazt a miniszterelnököt és ugyanazt az irányt támogatja. Hozzátette, ha a PESZEDE éppen e reformprogram miatt robbantotta fel a koalíciót, akkor nem világos, miről lehetne új megállapodást kötni a szociáldemokratákkal, ha csak nem arra számítanak, hogy a Penele feladja saját álláspontját. Bejegyzésében a liberális képviselő emlékeztetett arra is, hogy a Penele bővített vezetőtestülete kedden úgy döntött, a párt nem lép újra koalícióra a PESZEDE-vel. Szerinte a szociáldemokraták azért akarták félreállítani Ilija Bolozsánt, mert kényelmetlen volt számukra. A gyalui Rákóczi Bánfi kastélyban rendezik

0: Egyben lehetőséget teremt a helyi vendéglátósoknak és termelőknek arra, hogy erősítsék Erdély gasztroturizmusát is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Anyák napi alkalmak a KMN-nél.
1: Igaz, nem egy hétig tart, de csak azért, mert ha minden napra tennénk programot, akkor egy hétig tartana. Ez volt az eredeti cél. Viszont egyre több igény volt arra, hogy ne egymás követő napokon legyenek a programok, mert nehezen tudja egy anyuka kimozdulni 2-3-4 gyerek mellett minden délután 3-4 óra hosszára.
0: Koppány Zoltán orgonaépítő.
2: Két mű van az orgonában. Úgy működik a hangszer, hogy a két manuál két-két külön művet vezérel, illetve van még külön egy pedálműve is. Itt a hely és egyéb úgy adta ki, hogy a főműve, az első manuálja, az két külön szélládán két oldalt áll, a középen helyezkedik el a második manuál, és mögötte a pedálorgona épült ki.
0: A táncvilágnapja.
3: A Parádi Katus Egyesület az a szaknak, a tanszéknek, a jövendőbeli tanszéknek lesz egy háttérszervezete, háttérintézménye, és segíteni fog minden olyan projektet, minden olyan célt megvalósítani, amelyek szorosan kötődnek a szakhoz, a képzéshez. Itt leginkább arra kell gondolni, hogy tánciskola működtetése, workshopok szervezése, konferenciák szervezése, tanulmányutak finanszírozása.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A kárpátaljai magyar nagycsaládosok egyesülete kiemelt figyelmet fordít az édesanyákra, hiszen a nagycsaládok mindennapjaiban az ő szerepük megkerülhetetlen. Anyák napja alkalmából a szervezet májusban számos programmal készül, hogy köszönetet mondjon és feltöltődési lehetőséget biztosítson számukra. Hogy milyen események várják az édesanyákat, arról Szilágyiné Tóth Gabriella alelnökkel és Harapkó Marianna elnökségi taggal beszélgetünk.
1: Az anyáknapi program sorozata a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládás Egyesületnél hát kiemelt fókusz kap, éppen beszélgettünk a vasárnapi anyáknapi szerepen, hogy az apukák tartották a legkisebb gyerekeket, míg az anyáknak szóló műsor szólt, hogy hát én úgy tudom, hogy az apáknapi buli mindig rövidebb, mint az anyáknapi. Hát legalább bő egy hónapon keresztül tartott tavaly is, de azért idén is több rendezvény várja az anyukákat, illetve ebben a témakörben nagyon sokféle szintű programmal készülnek.
2: Így van. Hát nem egy hónapig, igaz, nem egy hétig tart, de csak azért, mert ha minden napra tennénk programot, akkor egy hétig tartana. Ez volt az eredeti cél. Viszont egyre több igény volt arra, hogy ne egymás követő napokon legyenek a programok, mert nehezen tud egy anyuka kimozdulni 2-3-4 gyerek mellett minden délután 3-4 óra hosszára. Ugye nehéz a családnak megoldani. Egy héten igyekeztünk 2-3 programot tenni, hogy minden anyuka eljöhessen minden programra. Nagyon szépen jelentkeztek, szinte minden programon 40-50-en be vannak jelentkezve, a vacsorára 150-en, másik helyszínen 100-an. Jó kis délutánok várnak ránk.
3: Ez most csak anyukáknak?
2: Ez most csak anyukáknak, hogy egy kicsit találkozzanak, kiszakadjanak, beszélgessenek, új arcokkal ismerkedjenek meg, hogy újra hazamenjenek, és legyen energiájuk foglalkozni a családdal, a férjükkel és a gyerekeikkel.
3: Egy érdekes kép tárult elém, 150 anyuka, hogyha ott lenne minimum 3 gyermekével, akkor ott 500 fős, sőt 600 fős csapat, az már igen komoly kihívás.
2: Szokott ilyen is lenni, de ez most ez a hét, ez most az anyukákról szól, amikor tudjátok, úgy kisgyerekek mellett főleg nehéz elindulni otthonról, hogy ne babakocsival, ne lapos sarkuba induljon ki az anyuka, vagy ne 5-6 táskával. Én régen úgy mondtam, hogy egy utánfutóval, de ilyenkor egy kicsit magukra figyelhetnek, felöltözhetnek, beszélgethetnek, kikapcsolódhatnak, és ez a célunk, hogy jól érezzék magukat, és valóban, ha hazamennek, akkor több energiájuk legyen a családra.
3: A vacsorán kívül milyen programok valósulnak még, meg mi kerül a fókuszba ezeken a napokon?
4: Az elnökségi gyűléseken így általában megszoktuk az ilyen nagy programsorozatokat előre vitatni, beszélni, és mint előző években is azért igyekszünk a programjainkat több helyszínre is eljuttatni, úgyhogy az idén is Ugocsában is lesznek programok, illetve itt Beregvidéken is lesznek megtartva programok, és nagyon sokrétű programunk lesz, mivel hogy van olyan, hogy fürdőzés, van olyan, hogy vacsora előadással egybekötve, van olyan, hogy egy kis mozgás, tehát mai nap Tiszaújlakon fitness program lesz az édesanyáknak, ez az első programunk, ami mai nap fog megvalósulni. Ezen kívül hegyet mászunk, egyes anyukák, én nem, de azért vannak, akik bátrabbak, és akkor így Bereg Ardó hegyalját fogják meghódítani. Ezen kívül kézműves programunk is lesz, mivel hogy úgy gondolom, hogy egy kicsit az anyukáknak csak magukkal kéne foglalkozni, tehát én ezt azért reklámozom, mert mivel én fogom tartani ezt a kézműves programot, és korábbi években nagyon-nagyon örültek és szívesen jöttek anyukák az ilyen kézműveskedésre, és az idén lesz egy alkalom 9-én szombaton, amikor ilyen kézműveskedésre kerül sor. És ezen kívül még fürdőzés, azt említettem, igen, fürdőzés is két helyszínen, vagy wellnessnek nevezzük, tehát ez teljesen kikapcsolódás egy édesanyának, és ezt mindet azért próbáljuk így több helyszínre és több időpontra is szétrakni, hogy azért ne legyenek tömegesen, mivel hogyha kisebbek a csoportok, akkor én úgy gondolom, hogy többet tudunk egymással beszélgetni, több energiát tudunk egymásnak átadni, és evel is építjük a közösség.
3: Programok kiválasztása az hogyan történik? Eddigi éveknek a tapasztalata és visszajelzése, kérdőívezés, mély interjúk, milyen kutatásmódszertan van amögött, hogy az anyukák mit is szeretnének az adott napon, vagy az adott hetekben?
2: Nagyon jó felvezetted, kb. Ennyi minden. Igazából az elnökségben több nő is van, és mi dugtuk össze elsősorban a fejünket, és akkor nyilván, mikor egy ilyen programsorozat van, akkor beszélgetünk egymással, és akkor kijön, hogy de jó lenne valamit valahol túrázni, de jó lenne mozogni egy kicsit, mert hogy egyedül otthon nincs kedvem, de csapatban jobb lenne, és akkor így következő évre gyűjtjük a programot, és így teljesedett ki az édesanyák hete ilyen hosszúra, hogy egyre több igény volt. Először csak találkoztunk, kézműeskedtünk. Na hát látjuk, hogy olyan jó beszélgetünk, akkor legyen valami mentálhigién és valami másféle töltődés is, azt mindig Berhover Emőke irányította. Vagy akkor utána beszéltük, hogy de olyan jó lenne elmenni valahova fürdőzni, úszni egyet. Így alakult ki a wellness. Vagy a gyalogtúra, Dancskati elnökségi tagunk mondta, hogy menjünk valahova, ne csak együnk, ne csak bent üljünk. Szóval mi próbáltuk kielégíteni az igényeket. Amit mondtak, azt próbáltuk megvalósítani. És ahogy Marianna is mondta, hogy próbáljuk több helyszínen. Azért, mert ugye most már egyre több anyuka van, tehát egy vacsorára, egy beszélgetésre le lehet ülni 150-en, de egy wellness-t már nehezebb megvalósítani, vagy egy fitness-t, vagy egy kézműves programot ennyi emberrel. Ezért így különböző településeken, különböző időpontokra is lehet jelentkezni. Minden anyukát biztatok. Aki nagy családos, elsősorban őket, de akik nem, azok pedig igyekezzenek, hogy nagy családosok legyenek.
3: Az elnökség egyben reprezentálja is az anyukákat, akik tagcsaládok.
4: Így van. Akkor kezdődik igazából az élet, amikor sok gyerek van egy családban, és akkor ilyen nagyon sok mindenre kell egyidejűleg odafigyelni, és szerintem ez csodálatos dolog, amikor egy családban három gyerek, négy gyerek, öt gyerek, sőt, amikor elnézem, hogy az előtt beszélgettünk, és mondtál olyan példákat, hogy még több gyerek, hogy 8-9-10 gyerek is van, azt azért az egy kihívás is, de egy nagyon nagy boldogság, egy Isten áldása.
3: Hogyan telt a tegnapi nap a nagy családban?
4: A tegnapi nap, hát az csodálatosan telt, mivel hogy anyák napja volt, és akkor így a gyerekeim fel tudtak köszönteni, mindenki el tudott jönni. Ez külön öröm, hogy mindenki itt hol volt. Ezen kívül egy jubileumi születésnapra is eljutottunk, úgyhogy nagyon jól telt a
3: mozgalmas.
1: Azt gondolom, hogy a családnak az intézményének a legfontosabb egysége, amit belső rendezést nézzük, az a szíve, a lelke, az anya. Úgyhogy hiába tölti be mindenki a szerepét, és mindenki nagyon fontos egyedi szerepe van, de anya nélkül egy család nagyon nehezen tud működni, bár erre is vannak példák. Viszont a Kárpátai Magyar Nagycsodás Egyesület arra nagyon fókuszál, hogy valami olyannal foglalkozzon, amit egyébként az élet ezt nem igazán reklámoz, vagy nem igazán szán erre időt sem energiát, hogy magának a család egységeivel foglalkozzon, azoknak a kapcsolatot, kötődésével, kapcsolataival, akár a apás programról, vagy az anyás programról, fiú-gyermekes programról, vagy millióféle megközelítésben kapcsolatokat próbál vizsgálni, és kapcsolatokra próbál figyelni, és energiát fordítani, és azokkal foglalkozik mindenemű szinten. Ha már az anyaság fogalmáról hallhattunk az elmúlt időszakban egyre többet, akkor miért fontos, hogy így anyukákként, a Kárpátaljai Magyar Nagycsodás Egyesületek a vezetőségeként miért fontos, hogy ez az egység, ennek a belső rendszerben az anya szerep az gondozva legyen, ápolva legyen vele foglalkozva legyen, ezeknek a dolgoknak a fókuszba legyenek ezek helyezve, mert igazából, ha anya friss, akkor mindenki friss, szoktam mondani, ha anya boldog, akkor több gondod nincs a világban, akkor mindenki jól van. Ha anya elfárad, akkor mindenkinek nehéz.
2: Ahogy elmondtad, tehát azért is fontos nekünk, hogy az anyukákkal foglalkozzunk, hogy jól érezzék magukat, akkor jól érzi magát a család is, és akkor a közösség is. És ezt látjuk is. Tehát, hogyha így találkozunk, beszélgetünk, megvitatjuk egymással, hogy tulajdonképpen mindenki ugyanabban a helyzetben, cipőbe jár, hogy a kisgyerekekkel azért nehéz, mert éjjel se alszanak, nappal se, mindenki rajtunk csünk, tehát nehéz az anyának. Aki már dolgozik, akkor azt nehéz, hogy dolgozzon is, de otthon is minden teljesítve legyen. Akinek elrepülnek a gyerekei, azt nehéz feldolgozni, hogy eddig mindig volt feladatom, fontos voltam, hiányoztam, most pedig nekem kell rájuk telefonálni, hogy jól vagytok-e. Szóval így megtaláljuk egymást, meg tudjuk hallgatni egymást, és tudunk egymásnak segíteni, egymástól tanulni. Én például mindig tanultam az idősebb házaspároktól, hogy láttam, hogy ha kicsik a gyerekek, akkor is lehet szeretni egymást, ha kirepülnek, akkor is tudunk mit csinálni együtt. Nekem ez mindig fontos volt, és örülök, hogy ezt az egyesületbe is be tudtuk vinni ezt a gondolatot, és örülök annak, hogy az elnökségi tagok így összetudunk dolgozni. Meg ki is kell emelnem például Csirpák Viktória elnökségi tagot, aki rengeteget segít a lebonyolításba, szervezésbe, úgy, mint Harapkó Marianna, akivel itt vagyunk most elnökségi taggal, vagy Dancs Katalin, aki szintén most nem tudtak eljönni munkájuk miatt, de rögtön kiosztuk egymás közt a feladatot, és mindenki csinálja a dolgát. És látjuk, hogy legalább 150-200 anyuka milyen jól érzi ebben magát.
0: Az elmúlt percekben Szirágyiné Tóth Gabriellával, a KMNE alelnökével és Harapkó Mariannával elnökségi taggal beszélgettünk.

0: az anyaország. A templomok nagy részében orgona kíséri a gyülekezeti énekeket. Zenekultúránk elképzelhetetlen nélküle, mégis oly keveset tudunk róla, és sokszor oly mostahán bánunk vele. A hangszerek királynője bonyolult szerkezet, több száz, de akár több ezer síbból is állhat. A műhely titkokba Koppány Zoltán orgonaépítő avatta be riporterünket, Kojsza Pétert. A felvétel a Miskolci Református Deszka templomban készült.
1: Ez egy mechanikus csúszkaládás orgona, ami előtt ülünk. Ez az egyik legmegbízhatóbb rendszerű hangszer, ami valaha épült. Ez egy két manuálos pedálos orgona. Külső részében az egész templom berendezéséhez lett igazítva az egész homlokzat, illetve a hangszer szekrényzetének a felépítése.
2: Mit jelent az, hogy két manuálos?
1: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen két mű van az orgonában. Úgy működik a hangszer, hogy a két manuál két-két külön művet vezérel, illetve van még külön egy pedálműve is. Itt a hely és egyéb úgy adta ki, hogy a főműve, az első manuálja, az két külön szélládán két oldalt áll, középen helyezkedik el a második manuál, és mögötte a pedál orgona épült ki.
2: Most akkor az orgona billentyűs vagy fúvós hangszer?
1: Vezérlését tekintve természetesen billentyűs hangszer, a megszólalását tekintve viszont, mivel hát a fúvós hangszerek ugye azért nevezzük fúvósnak, mert szájjal fújjuk őket, őt ugye egy levegőrendszer vezérli, a sípok a megszólalását egy elektromos fúvó motor által termelt és egy megfelelő fúvóban megfelelő nyomással előállított levegő szólaltatja meg a sípokat. Ezt egy olyan mechanikus billentyűzet, ami a billentyűtől a szélláda szelepéig elmenve mechanikus összekötetésben van a szeleppel, és így tudja megszólaltatni az orgonát.
2: Ha felfelé nézünk, akkor láthatjuk ezeket az ezüst színű sípokat, és ami rögtön feltűnik, hogy nem minden síp egyforma vastagságú, és nem minden síp egyforma hosszú.
1: A sípok hossza mindenképpen ugye meghatározza az orgona sípjának a hangmagasságát. Ezeknek a sípoknak az elején, mivel ugye ezek homlokzati sípok, tehát dísz sípot is jelöl, ezeknek a hossza nem minden esetben az a hossz, amit a hang magasság kiadásánál használunk ki. A homlokzatban vannak úgynevezett túlhosszos sípok, amik a látvány miatt vannak hosszúra hagyva, de hátul a hátsó részén a hangoló már úgy van kivágva belőle, hogy a megfelelő hangmagassággal szólaljon meg. Ezért van itt átmérőben is, tehát a síp hossza átmérője is különbözik, illetve ha megnézzük közelből, a síp lábaknak a hossza is lényegesen más. Ez annak a képnek a kialakítását adja, hogy szemből aki ránéz, gyakorlatilag egy szép egységes képet lát.
2: Megmutatjuk, hogy milyen a legmélyebb és a legmagasabb hang ezen az orgonán?
1: Természetesen.
2: Először ugye be kell kapcsolni a rendszert?
1: Így van, elindítottuk az orgonát. A legmagasabb sípok azok a kevert sorokban találhatóak, tehát itt a mixtúránál ez az egyik legmagasabb hangja az orgonának. A legmélyebb természetesen a pedálban van. Többféle hangszínnel rendelkezik ezek a nyelvsípok, ezek gyakorlatilag más rendszerrel működnek, mint az ajaksípok, ezért hangolás szempontjából is lényegesen gyakrabban kell őket karbantartani.

0: Az orgonának a hangszíne az függ attól az akusztikus tértől, ahol megszólal?
1: Igen, mindenképpen függ. Itt a Deszka templomban ennek különös jelentősége van, hiszen minden fából készül. Tehát a hangok visszaverődését, egyebét, azt igen nagyban befolyásolja a fa anyag maga. Így az orgona elhelyezésével, illetve hát pont a nyelvsípok segítségével sikerült egy olyan hangzást elérni, ami ezt a fa belső részeknek az elnyelő hatását valamelyest pótolni tudja.
0: Minden orgonaépítő tud játszani a hangszeren?
1: Gyakorlatilag feltétele is azért ez valamilyen szinten, hiszen egy orgonaépítő saját maga hangolja, intonálja a hangszert, tehát ehhez nagyon sok gyakorlat, jó fül, jó hallás szükséges. Hát az, hogy ki milyen szinten tud játszani, itt akár művészi szinttől a néhány akkord megfogásáig minden előfordul.
0: Kezek, lábak egyszerre mozognak, egy nagyon bonyolult játékról beszélünk.
1: Hát ez így van, nagyon sok ember azt hiszi, hogy egy szép orgonadarab csak azon múlik, hogy ugye leül az orgonista és eljátszik egy divatos, szép Bach művet vagy egyebet. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy igazán szép előadás csak abban az esetben történik meg, hogyha maga a hangszer is rendben van, hiszen hiába ül le egy ócska hangszerhez bármilyen tehetséges orgonista, abból nem fogja tudni azokat a hangszíneket kihozni, ami szükséges.
0: Mi miatt hibásodnak meg a leggyakrabban ezek az orgonák? Mi okozza a problémát?
1: Hát ugye az orgonáról úgy beszélünk, mint a hangszerek királynőjéről. A királynő az általában igen szép, ezek az orgonák is többnyire nagyon szép küllemmel, kivitellel készülnek, de ugyanakkor ugye, mivel hölgyről beszélünk, kicsit szeszélyesek is. Nagyban befolyásolja a hangszer működését a páratartalom. Ugye idősebb orgonáknál a legnagyobb ellensége a hangszernek a szú. 18-19. Századi orgonáknál a kemény fába egyéb helyeken nagyon gyakran megtalálható a szúvasodás, ha ebben nem lépnek időben, akkor hát a fasípoknak a hangzását az teljesen tönkre tudja ezt tenni. Más rendszerű pneumatikus orgonáknál, ahol igen sok bőralkatrész van, kártevő az egér, komoly károkat tud okozni. Az orgonáknak a zöme Magyarországon az Angster és a Rieger orgonagyár által épített hangszer. Ezek az orgonák, ezek ugye az Angster orgonagyár, a pécsi gyár egészen 53-ig működött. Korábban a Nagy Magyarország területén az Angster cég több ezer orgonát épített, illetőleg a Jégersdorfi székhelyű Rieger orgona cég is Budapesten lerakatot hozott létre, és ők is a közvetlenül a 19.-20. század fordulóját követően nagyon sok típus orgonát eladtak és értékesítettek Magyarország területén, tehát zöme ez. Ebből is adódik az, hogy a nagyon régi hangszerek nagyon ritkák nálunk.

0: Ennek az orgonának egy különleges története van, ugyanis amikor leégett a református deszkatemplom, akkor károsodott az orgona is. Fel lehetett újítani, vagy teljesen újat kellett építeni?
1: Hát ott az az orgona olyan szinten elégett gyakorlatilag, hogy a fúvómotorján és néhány elektromágnesen kívül semmi nem maradt belőle.
0: Hogyan kezdi az orgona építést? A sípokkal, vagy a manuálokkal, a pedálokkal?
1: A rendelkezésre álló hely függvényében, amikor kialakult, hogy mekkora alapterületen, milyen magasságban lehet az orgonát magát elhelyezni, akkor kell meghatározni a templomhoz, hogy milyen méreteket, hány manuálos orgonát, hány művel rendelkező orgonát építünk, és akkor innentől gyakorlatilag a belső szerkezettel, a szélládákkal, magával a mechanika kialakításával. Ha konkrétan erről a deszkatemplomi orgonáról beszélünk, ugye ami 23 regiszterrel bír, ennek a hangszernek a felépítése körülbelül 2-2,5 évet vett igénybe.
0: Tehetnek a gyülekezetek valamit azért, hogy meghosszabbítsák egy orgonának az élettartamát? Mire kell odafigyelni például a karbantartásnál?
1: Nagyon jó, hogyha az orgonának komoly gazdája van. Ez lehet akár a kántor, az orgonista, vagy lehet akár a templom gondnok. Rendkívüli módon oda kell figyelni a templom páratartalmára. Az Angster orgonagyár annak idején kiadott egy szellőztetési utasítást, ami szinte minden Angster orgona hátlapjára kikerült. Ebben a magáról a szellőztetésről, magáról a párásításról egy oldalon keresztül ír, hogy mikor, hogyan kell ezt elvégezni, ehhez természetesen kell egy gazda.
0: És hogy látja egyébként, megfelelően bánnak az orgonákkal?
1: Nagyon sok helyen nem is foglalkoznak vele egyáltalán, nagyon sok helyen kántor sincsen, nem használják, évekig állnak egy helyben. Találkozom olyan igényes kántorral, aki annak ellenére, hogy zárhatóak a játékasztalok, még saját maga filccel, vagy valami olyan anyaggal is letakarja a billentyűzetet, hogy nehogy valami sérülés érje.
0: Honnan a vonzalom az orgonák iránt?
1: Eleve olyan családba születtem, ahol édesapám ugyancsak amatőr szinten, de mondhatom, hogy az amatőr színnek a felső fokán tudott zongorázni, így hát mind a három gyerekét is igyekezett zenére okítani, tehát a zenei vonzalom innen ered, illetőleg nekem annyiból szerencsém volt, hogy a keresztapám ő kántorizált sokat, és már kisgyerekkoromban gyakran elvitt engem a Minorita templom orgonájához Miskolcon, ahol hát amikor már olyan szintre fejlődtem a zongorázásba, hogy kisebb Bach darabokat el tudtam játszani, egyszer-egyszer meg volt engedve, hogy én is eljátszhassam a magam kis darabját.
0: Ő magában nem magyarázza, hogy miért érez valaki késztetést arra, hogy mondjuk szétszedjen egy hangszert, és megnézze, hogy mechanikusan ez hogyan működik.
1: Igen, hát a késztetés az onnan jött, hogy volt olyan alkalom, hogy úgy találkoztam a hangszerrel, hogy néma volt, mert nem működött semmije. Megnéztem, hogy mivel volt gond. Hál' Istennek egyszerű problémája volt, mert csak a gátszelepe volt leszakadva, de innentől kezdődött a késztetés, hogy az ember megismerje, hogy mégis milyen szerkezeti rendszerről, egyébről van szó, és hát utána az élet gyakorlatilag ugye a nagy szervező intézte úgy, hogy végzett főiskolás üzemmérnökként hagytam ott a informatikai állásomat, és mentem át Győrbe orgonaépítő tanulónak.
0: Mi az, amit igazán szeret ebben a hivatásban?
1: Rendkívül sokrétű, több mint 20 szakma található magában az orgonaépítészetben. Itt a faipari asztalostáktól kezdve a fémöntészeten, a fémmegmunkáláson keresztül az elektronikai dolgokon, mechanikus alkatrészek gyártásán, fém alkatrészek gyártásán keresztül minden előfordul.
2: Az elmúlt percekben Koppány Zoltán orgonaépítővel beszélgettünk.

0: Erdély. A tánc világnapja alkalmából sajtótájékoztató keretében számolt be a táncművészeti szak legfrissebb eredményeiről és jövőbeli terveiről a Szapiencia EMT-je kolozsvári kara. Az elkövetkezendő percekben dr. Szentkovics Dezső egyetemi docenssel, a Szapiencia EMT-je kolozsvári karának dékánjával és dr. Köncei Csongor egyetemi docenssel, a táncművészeti szak tanulmányi programfelelősével beszélgetünk a szak eredményeiről és jövőjéről. A riporter Bálint Enikő.
1: Dr. Köncei Csongor egyetemi docenssel, a táncművészeti szak tanulmányi programfelelősével beszélgetünk a sajtótájékoztató programpontjairól.
2: Három témával foglalkozott a mai sajtótájékoztatónk. Az első volt ez, hogy a szakunk megkapta a végleges akkreditációt, ami azt jelenti, ugye, hogy minden egyetemi szak, amikor elindul, akkor ideiglenes akkreditációt kap, és akkor ez a végzőseink nem az egyetemen belül kapnak diplomát, hanem mindig egy partner intézményt kell keressünk. Nekünk az elmúlt években ez a Marosvásári Művészeti Egyetem volt, ezúttal is köszönöm a segítségüket, és ezzel, hogy megkaptuk a végleges akkreditációt, elértük azt, hogy innen oda mi tudunk diplomát biztosítani, mi szervezzük az áróvizsgákat, és mi tudunk diplomát biztosítani a hallgatóink számára. Ez volt az első téma, illetve hogy ezzel együtt jár az is, hogy elkezdtük tervezni, és indíthatjuk majd a mesteri szakunkat is. A másik téma az volt, hogy ugye ebbe a Molnár István Tánstúdióban pályázat révén korszerű fénytechnikát sikerült beszerezni, és ezt mutattuk be ma itt a sajtó képviselőinek, hogy itt lesz egy tényleg felszerelt tánstúdió, ami itt Kolozsvár főterén lesz egy újabb helyszín, ahol lehet előadásokat nézni, hallani, tervezünk ide egy kis mobil nézőteret is. És a harmadik napirendi pont pedig az volt, hogy a tanszékünk bejelentette, hogy megalakul a civil háttérszervezetünk, szakmai háttérszervezetünk, a Parádi Katus Egyesület, amely azért alakul, hogy egyrészt segítse különböző pályázatokkal az itt folyó munkát, másrészt pedig, hogy szeretnénk, ugye Parádi Katus a két világháború között Kolozsvár főterén tánciskolát működtetett gyerekeknek, elsősorban a különböző táncműfajokban, és valahogy ezt a hagyományt szeretnénk itt újjáéleszteni ebbe az épületben.
3: Ez lett volna is a kérdésem, de igazából már megválaszolta, hogy miért pont Parádi Katus. Visszatérnék a mesterképzésekre a táncokkal kapcsolatosan, hogy hogyan képzelték el, vannak-e már fejlemények?
2: Most kezdtünk el ezen gondolkozni és dolgozni, mert ez egy hosszú folyamat ez is. A tervénk szerint 28 őszen indítanánk. Ez egy a következő évre ez az új projektünk, és ez egy kizárólag kevesebb személyre szabott képzés lenne, tehát most 10 plusz 5 helyjel működik az alapképzésünk, ez ennél jóval kevesebb helyen működne, és ez koreográfus képző lenne, tehát táncszakíró és koreográfus képző mesterit képzelünk.
3: És ez azt jelenti, akik most végeznek, azok már be is iratkozhatnak majdanra, vagy már el is helyezkedhetnek különböző helyeken?
2: Hát a végzőseink közül elég sokan táncolnak jelenleg hivatásos erdélyi magyar néptánc együttesekben, illetve valamennyien, szinte valamennyien oktatnak. Néhányan már most tovább tanultak, tehát hogy más mesteriken, de hát valószínűleg, hogyha meghirdetjük majd, akkor többen vissza fognak térni, illetve majd akik akkor fognak végezni, azoknak már egy snurba megy, tehát hogy ahogy záróvizsgázik, már jelentkezhet össze majd a tervezett mesterire.
3: Hallhatunk itt a fénytechnikáról, miért annyira fontos a táncosoknak?
2: Táncnak eleve önmagában nem fontos, egy előadásnak fontos, tehát adekvát fénytechnika nélkül nem lehet a mai világban már előadást tartani.
1: Dr. Szentkovics Dezső egyetemi docenst, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem kolozsvári karának a dékánját hallhatják a táncművészeti szak jelenlegi eredményeiről.
4: Megvan a végleges akkreditáció, ez a szuper jó hír, ez két dologért nagyon fontos. Egyrészt az Országos Minőségbiztosítási Bizottságtól kaptunk egy visszajelzést, hogy humán erőforrás, kutatás, szakmai munka, infrastruktúra minden tekintetben megfelelünk a romániai elvárásoknak, előírásoknak. Ez mindig egy fontos visszajelzés, másrészt ugye saját hatáskörbe szervezhetünk most már záróvizsgát a végzőseink számára, ezt csak akkreditációval rendelkező szakok tehetik meg. Eddig ugye a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem segített nekünk ebben, amit ezúton is szeretnék megköszönni nekik, és ami következik, hát az a felfele történő építkezés, ugye tervezzük a mesteri szakot, Most, hogy ennek mennyi lesz az átfutási ideje, az tőlünk, de nem csak tőlünk függő körülmények eredménye is lesz. Úgy, ahogy elhangzott a sajtótájékoztatón is, nagyjából 2028-as tanévtől gondoljuk, hogy ezt el lehet indítani, és hát ugye a szakmai munka nem áll meg, az folyik tovább, de az infrastruktúra fejlesztés sem állít meg. Az Országos Reziliencia és Helyreállítási Alapból sikerült a Molnár István stúdiót fejleszteni. Hangfénytechnika került beszerelésre, de szeretnénk ezt tovább fejleszteni a stúdiót, egy modern, automatizált sötétítés technikára, illetve egy mobil lelátóra, egy mobil kis térre gondolunk itt, mikor erről beszélünk. Remélem, hogy a közeljövőben mindkét fejlesztést meg tudjuk ejteni. És akkor elmondhatjuk, hogy Kolozsvár belvárosában, Kolozsvár szívében van egy modernül felszerelt kis stúdió, ami akár kisebb színházi előadások, táncművészeti előadások, de akár kisebb koncertek megtartására is teljesen alkalmas.
3: Azok, akik most végeznek az idén, gondolom, majd visszairatkozhatnak 2028-ba, de addig is már el tudnak helyezkedni a szakmában.
4: Igen, az a tapasztalat, hogy az első 3 évfolyamból végzetteknek nagyjából fele az szakmában dolgozik, olyan értelemben, hogy a romániai hivatásos tánc együtteseknél vannak alkalmazásban, néhányan oktatóként, táncpedagógusként helyezkedtek el, és ugyancsak vannak szép számban, akik folytatták a tanulmányaikat, néhányan már a, mondjam azt, a doktori fokozat megszerzésének az előszobájában vannak. Őket várjuk vissza nagy szeretettel az egyetemre, hiszen itt egy épülő tanszékről beszélünk még mindig. Mesteri szakindítása is nagy mértékben függ attól, hogy maga a tanszék humán erőforrás tekintetében hogyan tud fejlődni.
3: A Parádi Katus Egyesületről hallhatunk. Milyen céljai lesznek?
4: A Parádi Katus Egyesület az a szaknak, a tanszéknek, a jövendőbeli tanszéknek lesz egy háttérszervezete, háttérintézménye, és segíteni fog minden olyan projektet, minden olyan célt megvalósítani, amelyek szorosan kötődnek a szakhoz, a képzéshez. Itt leginkább arra kell gondolni, hogy tánciskola működtetése, workshopok szervezése, konferenciák szervezése, tanulmányutak finanszírozása. Romániában vannak olyan források, amelyek egyetemek számára nem elérhetőek, ide civil szervezetekkel lehet alapvetően pályázni, és hát ezt a célt szolgálná Parádi Katus Egyesület. Rásegítsen egy picit ilyen értelemben is a tanszéki munkára.
0: Az elmúlt percekben a Táncvilágnapja alkalmából szervezett sajtótájékoztatóról hallhattak. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
5: Hírek. Híreink először címszavakban. Politikai források szerint Dominik Fritz az államfővel tárgyalt a Kotrocseny palotában. Olgucá Vasilescu szerint a szociáldemokrata párt Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretne. Alexandru Muraru szerint megbukott a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amiben a szociáldemokrata párt reménykedett. Erdély ízei a gyalui várkastélyban, érkezik a Taste of Transylvania Butik Fesztivál. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap a Kotrocseny palotában tárgyalt Nikus Ordán államfővel, közölték politikai források az Ager Press-szel. A megbeszélések előzménye, hogy az államfő kedden bejelentette, a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti elfogadása után informális egyeztetéseket kezd a pártokkal az új kormány megalakításáról. Dominik Fritz keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államfővel folytatott tárgyaláson ismertetni fogja a pártpolitikai bizottságának döntéseit. Ezek szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem lép újra koalícióra a szociáldemokrata párttal, és összehangolja lépéseit a Nemzeti Liberális Párttal. A szociáldemokrata párt alelnöke, Lia Olgucá Vasilescu, krajovai polgármester, tegnap egy sajtóeseményen kijelentette, hogy a szociáldemokraták Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretnének, de az még a tárgyalásoktól függ, milyen kormánykoalíció körvonalazódik. A politikus hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártnak nem a nemzeti liberális párttal van problémája, hiszen több időszakban is jól együttműködtek, hanem Ilija Bolozsán pártelnökkel, akivel szerinte az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem lehetett tárgyalni. Szerinte Bolozsán nem értette meg, hogy intézkedéseivel főként a PESZEDE szavazótáborát sújtotta. Megjegyezte, hogy szerinte a Penele polgármesterei nem fogják elfogadni, hogy a párt ellenzékbe vonuljon. Alexandru Muraru képviselő szerint megbukott az a nemzeti liberális párton belüli pucskísérlet, amelyben a szociáldemokrata párt reménykedett, a jelenlegi kormányválságért pedig kizárólag a szociáldemokraták felelősek. A nemzeti liberális párt politikusa tegnap egy Facebook bejegyzésben azt üzente a szociáldemokrata pártnak, hogy inkább a Románok Egyesüléséért Szövetségnél keressen kormányzati partnereket, és megtapasztalják majd, hogy milyen szélsőségesekkel együtt kormányozni, mert a Románok Egyesüléséért Szövetség kellemetlenebb koalíciós partner lesz, mint Ilija Bolozsán. Muraru közölte, hogy a Penele álláspontja semmit sem változott. Ugyanazt a reformprogramot, ugyanazt a miniszterelnököt és ugyanazt az irányt támogatja. Hozzátette, ha a PESZEDE éppen e reformprogram miatt robbantotta fel a koalíciót, akkor nem világos, miről lehetne új megállapodást kötni a szociáldemokratákkal, ha csak nem arra számítanak, hogy a Penele feladja saját álláspontját. Bejegyzésében a liberális képviselő emlékeztetett arra is, hogy a Penele bővített vezetőtestület

0: mint ígérnek. Michelin csillagos vagy ajánlással rendelkező séfek, erdélyi fogások, főzőbemutatók, valamint helyi termelők és vendéglők mutatkoznak be. A fesztivál célja az erdélyi gasztronómiai hagyományok népszerűsítése, mégpedig modern megközelítésben. A séfek klasszikus recepteket gondolnak újra, miközben új technikákat és trükköket is bemutatnak a közönségnek. A rendezvény egyben lehetőséget teremt a helyi vendéglátósoknak és termelőknek arra, hogy erősítsék erdélyi gasztroturizmusát is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Hallgasd meg szavamat reggel, uram. Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. verse.

0: Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk írása szerinti Szent Evangélium első részének 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rá következő szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart,

0: Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok rovatunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Az alkohol évszázadok óta része a társas életnek, az ünneplésnek és sok kultúra hagyományainak is. Ugyanakkor a hozzáfűződő viszonyunk összetett, lehet közösségépítő és felszabadító, de túlzott fogyasztása komoly egészségügyi és lelki problémákhoz vezethet. A következőkben Albert Máriával és Mádi Andrással beszélgetünk arról, hogy milyen is az emberek viszonya az alkohollal. Szokásomhoz híven egy jó kis idézettel érkeztem. Frederick Beckmantől származik, és így hangzik, hogy miért iszik mindenki annyit? Mert akkor csönd lesz. Miféle csönd? Megszűnik minden, amire az ember folyamatosan gondol. Szerintetek azért isznak az emberek, hogy felejtsenek?
1: Hát van egy réteg szerintem, aki igen, de hogyha csak így, nem tudom, az ilyen általános ivászatot nézzük, hogy nem tudom, kimész haverokkal, megiszol két sört, akkor szerintem az csak így a hangulat meghozásának a kedvéért, mert hogy úgy az tény, hogy amikor iszol, akkor elengeded magad egy kicsit jobban, és a gátlásaid azok valahogy így feloldódnak, vagy nem tudom, lehet csak úgy a gondolataid, vagy csak úgy lehet őszintébb leszel, amikor mondjuk egy picit megittasodsz.
2: Szerintem is ennyire általánosítani érdekes, de ugyanakkor valamennyire veszélyes vagy nem helyes, mert úgy, ahogy az emberek nagyon különbözőek, hát mondjuk nem éppen annyira különbözik, hogy ki miért iszik, de szerintem nagy különbségek vannak, hogy ki miért iszik, és mennyit iszik, és mikor. És valamikor egy olyan érdekes dolgot olvastam, hogy például a kocsmába sokan csak azért isznak, mert kocsma. Hát ők nem azért mennek oda, hogy igyanak, hogy berúgjanak, hanem azért, hogy társaságban legyenek, mert annál jobb társaságuk nincsen.
0: Most az jutott eszembe, hogy a kocsmában lehet üdítőt is inni, vagy vizet, vagy nem feltétlenül alkoholt kell inni ott.
2: Az is előfordul, és voltak az életemben olyan szakok, amikor nem fogyasztottam alkoholt egyáltalán, és meglepő, hogy mennyire jól elfogadják, hogyha ez az egyedüli furcsád vagy bajod idézőjelbe. Tehát van megértés, de hogyha a többiek isznak, akkor egyszerűbb, hogyha én is iszok, tehát az nem. Hogyha moderáltan fogyasztunk, az általában nem probléma. Hát tudok fiatalokról, akik egy este 4 sört ittak meg, igen, de az este 6 és éjfél között volt. Hát annyira felbontva már, nem kevés a 4 sör, de nem sok.
0: Szerintetek a mai társadalomban milyen szerepet játszik az alkohol, így az életünkben? Vagy hogy ez változott-e az idők során?
1: Szerintem olyan sokat nem.
2: Változott, és itten privilegált információval rendelkezek, mert nagymamám 1913-ban született,

0: és a nyugati Kárpátokban élt, az Aranyos Völgyén, és megkérdeztem, ő majdnem 95 éves lett, és megkérdeztem, hogy mióta isznak pálinkát az Aranyos Völgyébe a mócok, és azt vártam, hogy mindig, hát ez a hagyomány, mondja, nem, szó se róla. Amikor ő fiatal volt, vagy fiatal felnőtt, akkor nem pazarolták a gyümölcsöt pálinkára. A gyümölcsöt megszárították, megfüstölték, és télen az egy rendes kaja volt. Tehát egy kicsit felfőzték a gyümölcsöt, és cukor nélkül, és az volt egyfajta táplálék. Tehát akkora volt annak idején a szegénység, vagy olyan körülmények voltak, hogy nem jutott gyümölcs pálinkára, és érdekes volt, hogy mint fiatal asszony a férjével, tehát nagyapámmal vasárnap az istentisztelet után elmentek a falubéli kocsmába, tehát ez nem a falu központ volt, hanem ennek a kicsi, hát nem csak egy házcsoport, egy falu rész, hát ottan volt egy kocsma, én még a kocsmárost gyerekkoromban ismertek, román faluként nem is mondták helyesen a nevem, mert nem Samson, hanem Samson. Az ő volt a kocsma, és lényegében az egész társaság vonult az istentisztelet után a kocsmába, megittak egy-egy pohár bort. Annyi volt. Az volt lényegében az ők szünidőjük vasárnap, mert mint hegyi parasztok a munka csak kezdődött és várt, sose fejeződött be. Ennyit megengedtek maguknak, illetve a nagy ünnepeket is nagyon szigorúan betartották, mert hát az volt az egész szabadságuk, tehát karácsony, húsvét, pünköst. Tehát az ivás szokások nagyon megváltoztak az idő folyamán, és egy olyat is olvastam, hogy az orosz univerzumra, tehát nem csak az orosz világ, hanem az egész Szovjetunió, a férfiak állítólag, hogyha nincsenek álmaik, ha nem remélhetünk mi férfiak valamivel, az könnyen krónikus depresszióba csúszik, és a nagy alkoholfogyasztás az egész szovjet birodalomba, szovjet Moldovát is beleértve, szerintem ez nagyon jól illusztrálja a férfiak, mivel hogy se karrier, se tekintély, se semmi remény, hogy valamire fusson, még anyagilag se. Nagyon sokan egyszerűen lemondtak, és az alkoholba vonultak vissza, ami egy tragédia, mert az egész életnek, a családnak, a fenntartásának a súlyát gyakran a nőnek a vállaira esett. De itten azt próbálom illusztrálni, hogy néha az ivás, vagy bizonyos fajta ivás, az nem is egy személyes döntés, hanem egy nem is szociális, talán szociális, politikus légkörnek, vagy helyzetnek a gyümölcse, vagy a gyümölcse is.
1: Hát én amúgy arra gondoltam, hogy nem változott feltétlenül az ivásnak a szimbóluma, hogy amúgy inkább társaságban iszunk, és én ezt a szempontot vettem figyelembe, aztán persze abból a szempontból, hogy amúgy ez egy menekülő eszközé is vált idővel, tehát hogy ugye, ahogy mondtad, tehát az alkoholizmus az egy komoly probléma, és jelen is van a társadalmunkban. Abból a szempontból lehet, hogy rosszabbodott a helyzet, hogy most már sokkal nagyobb a választék, sokkal több mindent sokkal könnyebben meg tudunk vásárolni.
0: Tehát egy fizetésből sokkal több mindent tudunk vásárolni, alkohol beleértve.
1: Igen, igen. De hogy úgy értem, hogy a választék is ugye nagyobb lett, tehát hogy nincs az, hogy hiányunk van mondjuk az alkoholban, mint például nagymamádnak, hogy ugye vasárnaponként egy pohár bort megittak, hanem hogyha te akarsz, akkor manapság meg tudsz inni minden nap egy pohár bort, mert hogy megengedheted magadnak.
0: Megismertem egy fiatal, és ezzel arra is válaszolok, hogy csoportosan iszunk, vagy szociálisan iszunk. Megismertem ezelőtt majdnem 10 évvel egy akkor 30 éves fiatal hölgyet, aki IT-ben dolgozott, nagyon-nagyon okos. Nem tudom pontosan, hogy mi bajok voltak a gyerekkorában, de nagy bajok voltak. És sikerült egy párszor jó mélyen elbeszélgetni, és meglepett, hogy amikor azt mondta, hogy ő, hogyha este rájön, hogy nincsen bor a házban, megijed. és ezzel arra is rá akarok mutatni, hogy a csoportos ivást azt ismerjük, azt lássuk, látunk néha vicces képeket a Facebookon, hogy né, ez megint berugott, és a barátok kikacagták, vagy valamit körülötte csináltak, ami jaj, de vicces. Ez az, amit látunk. Az, amit nem látunk, az a nem tudom mennyi, mert mivel, hogy nem lássuk, ez titokban történik, zárt ajtók mögött. Manapság még többen magányosak, mint régebben. Hát olyan lakásokban, ahol gyerekkoromban 4-5-en laktunk, ma 1-2-en laknak. Hát két szobás blokk lakásra gondolok. És egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történik. Lehet, hogy léteznek statisztikák, hogy mivel hogy a mai mulatás az nagy részt kocsmába történik, bárban, vagy minek nevezik, klubban, vagy stb. Szerintem, ami üzleteken keresztül, élmiszerüzlet, stb., az otthon fogyasztódik el. Na, hogy otthon valaki társaságban iszik, vagy egyedül, az szerintem egy nyitott kérdés, de merem állítani, hogy sokan egyedül isznak. És erre volt egy érdekes, nem érdekes, tulajdonképpen szomorú visszajelzés valakitől, aki egy szociális esetet látogatott meg. Egy fogyatékos fia volt, gyerekkocsiba hordta, de már legalább vagy 5-6 éves volt, tehát nagyoska volt a kisfiú. Nem tudott beszélni, nem tudott járni, tehát egy kemény helyzet, a férje elhagyta pont amiatt, és amikor otthon meglátogatták, a szociális dolgozó észrevette az alkoholos üveget is, és na mostan könnyű kívülről ítélkedni, hogy nem gondol a gyerekre, de pont a gyerekre gondol, és fáj neki állandóan, és én nem azt mondom, hogy az egy jó dolog, de legalább részben meg tudom érteni. Tehát amikor semmi támasz nincs, amikor egész nap az, amikor akármit csinál, csak oda fordulsz vissza, nem könnyű. Tehát hogyha valakinek vannak jó ötletei, szerintem az ítélkedés helyett, ha egy ilyen szemét egyszer egy héten meglátogassuk, az neki már ünnep, mert megszakítsa a minden napot, megszakítsa azt az állandó reménytelenséget. És hogyha meg tovább is tudunk lépni, hogy ajándékozzunk neki, mit tudom én, egy órát, egy fél órát, amikor mondjuk, oké, vigyázok én a fiadra, menjél, zuhanyozzál, facebookozzál, sétáljál, tornásszál, amit akarsz. Ez szerintem sokkal jobb az ivásnál, de ezt valaki kívülről kell ajánlja.
1: Hát ajánlod, de hogy azért az embertől is függ, hogy elfogadja ezt a segítséget, mert hogy azért sokszor van az, hogy ugye belemenekülnek emberek az alkohol itt, vagy az ittas állapotba alapjáraton, mert hogy ez egy jó kis menekülés a valóság elől, valóságuk elől, viszont volt eset, hogy és ismerek olyat, aki próbáltak segíteni, tehát hogy tényleg alkoholista, és próbáltak rajta segíteni, és nem lehetett, tehát hogy ez nagyon függ attól is, hogy a másik akar egyáltalán változtatni szerintem. Mármint, hogy vagy akkor elküldöd egy ilyen, hogy vannak ilyen szervezetek vagy csoportok, ahol tudnak segíteni az ilyen problémákkal küzdködőkkel. Tehát, hogy igen, tényleg kell, és ilyen helyzetekben is jó segíteni másnak, de van, amikor egyszerűen nem tudsz, tehát a saját forrásaidat használod arra, hogy segíts, de nem tudsz mindig.
0: Nem, hogy nem mindig, hanem segíteni, hogy valaki az alkoholizmusból, tehát nem az alkoholfogyasztásból, mert ez két külön dolog,
1: persze.
0: Kilépjen, az nagyon nehéz, és a siker az ritka, de a helyzetek, amiket én bemutattam, ott az alkoholizmus nem a probléma, hanem a problémájának egy béna próbálkozása javítására. És Máté Gábor ezt nagyon jól mondja, magyarázza, hogy a legtöbb függőség, nem csak az alkoholfüggőség, hanem ott van az egész csokor, hogy ezek leggyakrabban egy mechanizmus azért, hogy az életemet valahogy kibírjam. Hát ottan vannak problémák, vannak fájdalmak, amik annyira kínoznak, hogy az, hogy leiszom magamat, vagy hogy kábítószerhez nyúlok, vagy hogy hülyére dolgozom magamat, mert szociálisan elfogadhatóbb a másikoknál, de pont olyan nagy probléma, amikor valaki betegre, hülyére, halálra dolgozza magát, de ezt csak csinálja, mert mi jól járunk ebből. Nagyon gyakran azok, akik ilyen problémákkal állnak szembe, vagy nem tudják, néha meg se tudják nevezni, hogy mi feszül beül, vagy amikor próbálták magyarázni valakinek, próbáltak segítséget kérni, nem találták, vagy pont ez a probléma, hogy úgy nőtt fel, hogy már kiskorától tudta, hogy ő nem kap segítséget, támogatást senkitől. És az nem, hogy nem próbálja, mert a kisgyerek, amikor óbégat, akkor figyelmet kér, és hogyha a felnőttek arra tanították, hogy na, te csak fújd a nótát, mi erre nem reagálunk, akkor a gyerek tudja, hogy az én bajaimnak nincsen senkinek, nem viseli senki gondját, tehát nincs kihez menjek, és ugyancsak Máté Gábor, akitől én nagyon sokat tanultam, nagyon sokat segített, hogy megértsek dolgokat, mondja, hogy néha nem is a trauma az, ami a gyereknek az, vagy akár a felnőttnek, de a gyereknek az életébe történt, nem a probléma, hanem az, hogy a gyerek tudta, hogy a bajával nincs kihez menjen. És hogy az tulajdonképpen a legnagyobb fájdalom, mostan konkrét eseteket nem hozok, de ismerek, és nagyon fájdalmas lehet, amikor tulajdonképpen arra tanít a környezeted, anya, apa a legközelebbi, aztán egy kicsit később még óvónéni, de vagy a bővebb család, hogy Istennek nincsen ideje, kedve veled foglalkozni. Hát ezt tanulom, és akkor ebbe a világba növök belé, hogyha már ez van a fejembe, akkor egy csomó dolog, amit megcsinálok, hogy a világot, az életet értelmezem, az igyekszek, hogy egységes legyen azzal, amit tanultam, és ilyen tragédiák nőnek fel. Kívülről úgy lássuk, hogy egy jól kinőtt fiatal ember, fiatal nő lehet, hogy egy munkahelyet is meg tud tartani valameddig, és közben ilyen vagy olyan függőséggel szenved, éveken keresztül néha képes ezt fedni, és tulajdonképpen egy továbbra is egy kínos életet él, és egy állarcot visel, és nem meri levenni, mert nem tud abba bízni, hogy valaki őt el fogja fogadni, hogyha leveszi a maszkot. Buhú.
2: Na hát, tekintve, hogy több mindenről is volt szó itt az elmúlt 15 percben, mennyire lehet az sztereotípia szerintetek, hogy mondjuk több férfi alkoholista van, mint nő? Vagy meg lehet ezt így különböztetni?
1: Szerintem alapjáraton valószínűleg, hogyha létezik is ilyen állítás, akkor az azért van, mert hogy társadalmilag látjuk azt nagyon sok esetben, hogy a férfiak nem ugyanúgy tudják az érzelmeiket kezelni, vagy ugyanúgy feldolgozni bizonyos helyzeteket, mint mi. Egyrészt, mert nyomás is van rajtuk, hogy nem szabad ugyanúgy reagáljanak, vagy nem szabad azt mutassák, hogy gyengék. Ugye ez még volt egy témánk így beszélgetésben. De hogy igen, hogyha így most belegondolok, hogy az életemben kikről tudok, akik nagyon sokat isznak, azok inkább férfiak. És talán hajlamosabbak arra, hogy náluk kialakuljon az alkoholizmus. Olyan szempontból, hogy nem biztos, hogy tudnak úgy kapcsolódni másokkal, hogy ezeket a dolgokat megbeszéljék, tehát ugye az, amiről beszéltél te is, András, hogy nem mernek megnyílni saját családjuknak sem feltétlenül, és akkor ez egy olyan menekvés, vagy egy olyan, hát igen, menekvés végül is, ami talán picit enyhíti az ő fájdalmukat, vagy a nyomorúságos helyzeteiket, amikben éppen vannak. Tehát, hogy talán a nőknél egy kicsit másabb. Lehet, hogy mi inkább más fele fordulunk. De persze, hogy vannak alkoholisták, akik nők, de hogy talán egy kicsit másabb. Egy máshogy látom ezt. Vagy hogy én így látom ezt ebből a szempontból, hogy talán a férfiak hajlamosabbak rá.
0: Hát számomra az egyik érdekes dolog ezekben a beszélgetésekben az, hogy az élettapasztalataink nagyon különböznek. Tehát én más időszakokban éltem, és több helyzetet láttam, több helyzettel találkoztam. Egyet értek azzal, hogy a férfi ivás, beleértve az alkoholizmust, sokkal szembetűnőbb, sokkal láthatóbb. Itt a férfiaknál az is megvan, hogy mi ahhoz, hogy tudjunk egymással szemben nyitottak lenni, megsebezhető helyzetbe szeretünk lenni. Tehát vagy kemény munka, nagy stressz, és ha látom, hogy a másik hogy viselkedik stressz alatt, akkor tudom, hogy lehet benne bízni, vagy nem. Ez sport is lehet, nem muszáj egy hasznos munka legyen, de ott is feszültség, új helyzetek. Ez lehet a gonosz viccelkedés, ami ugyancsak ez, az egy stressz, egy nyomás a másikra, és hogyha robban, hogyha nem bírja, akkor kimutatta, hogy nincs kivel. Hogyha meg valamennyire tisztességesen viseli, hogyha visszavág, vagy hogy káromkodik egy nagyot, de nem haragszik, akkor tudjuk, hogy na ezzel meg lehet terhelni, tehát bírja a tehert. Hasonló az alkohol is. Hát az alkohol az felbont dolgokat, higgaszt egy kicsit, és ott is tulajdonképpen nem csendesít le az alkohol, amikor csend van, beesik mindenki az asztal alá, akkor már baj van, hanem bizonyos tudatos fékeket felold, és az alkoholfogyasztás alkalmával is tanulok a másikról olyan dolgokat, amiket, mit tudom én, egy munkahelyen, hogyha szomszéd irodákba dolgozunk, vagy az iskolába, vagy ilyen mindennapos helyzetekben, a szomszédom, akinek csak köszönök az utcán, ilyen helyzetekben nem ismerem meg. Tehát megvan ez a dimenziója. A másik az, hogy szerintem a férfiak valami októl fogva vastagbőrűbbek vagyunk, vagy nem tudom, hogy mind múlik, de nyíltabban vállaljuk az ivást. Tehát férfiak...
1: Szerintem kicsit büszkék is rá valahol, hogy mennyit tudnak inni. Mert hogy ebben például nagyon sokszor belebotlottam, hogy így a fiúk így szeretik mondani, hogy na ők mennyit isznak, és mennyit tudtak inni.
0: Ez szerintem elfér, mint egy rosszabb változat annak, amit előbb mondtam, hogy alkoholfogyasztás férfiassággal is valahogy össze van fogva, kötve, és hogy versenyzünk, hogy melyikünk tud még jobban sebezhető helyzetbe kerülni, anélkül, hogy baj legyen. Hát vannak, a koma az az egyik, a blackout szerintem az még az előzője, igen. Tehát amikor, de ott van a brownout, amelyik az illető működik, úgy néz ki, hogy józan, de később nem emlékszik abszolút semmire.
1: Te biztos, hogy azok józanok? Mert na, olyan van, hogy így látod valakin, hogy úgy működik, és azt gondolnád, hogy na, az lehet,
0: személyes
1: hogy
0: magánál eseteket van, de... ismerek. Az egyik, ő mesélt el, egy volt kollégám, hogy elment bulira egy adott pillanat után, ő csak arra emlékszett, hogy jó buli volt, hogy ittak, hogy minden rendben, másnap meg számoltak be, hogy milyen hülyeségeket csinált, és mit rontott. És egy másik meg, ahova két ismerősöm ment, és kérdeztük, hogy énekeltetek, hogy Isten éltesse, vagy valami? És az egyik mondja, hogy igen, a másik nem. És az, aki mondta, hogy igen, rászól a másikra, hogy te az egyik a leghangosabbak közül voltál. Tehát létezik ez a brownout. Na, visszatérve a tulajdonképpeni kérdésre, hogy férfiak, nők, a nők sokkal diszkrétebben csinálják. A nőknél szerintem nagyobb az esély, hogy egyedül csinálják, és sokkal tudatosabban bánnak el, tehát tudok konkrét esetet, ahol talán, tehát ez csak nem próbáltam ki, tehát én nem tudom, hogy így van, de csak vodkát fogyasztott, mert az nem büdös. Tehát vannak más alkoholok, amiket azonnal ki lehet valakiből szagolni, hogy fogyasztott, talán a vodka nem. Egy amerikai egyetemi tanárt ismertem ezelőtt 30 évvel, állandóan be volt csípve, és ha találkoztam vele, ő sose ivott, soha. Nem kaptam el inni, hogy a fenébe húgott be. Hát úgy, hogy ő kávét ivott, és annak csak fele volt kávé, fele kanyak. Na, tehát angolul mondják, hogy where there's a will, there's a way, ahol ha megvan az akarat, akkor megtalálják az útját is. Tehát az alkoholizmussal, és nem csak azzal, mert szerintem nem nagy haszon, hogyha kiszigetelünk egyforma függőséget, ott vannak a többiek is, és ha valamennyire tudunk azon egyeztetni, hogy ez csak szimptoma, akkor tulajdonképpen mindegyik ilyen helyzetbe, hogyha akarunk segíteni, akkor a problémával kell segíteni. Tehát a mamánál, aki egyedül nevelte a fogyatékos gyerekét, ott nem az alkohollal elbánni, hanem próbálni az ő életén javítani. Hát az, amit ajánlottam, nem csak ilyen helyzetű mamáknak talál, hanem akármilyen egyedülnevelő mamának, és tulajdonképpen akármilyen mamának, hogy nézd hetente egy órát, ha akarod, vagy ha lehet még többet, kétszer hetente egy órát, vagy naponta egy órát. Jövök, vigyázok, mehetsz, ismersz, ha bízol bennem, kapcsoljál ki egy órán keresztül, megváltoztassa a világát.

Az elmúlt percekben Albert Máriával és Mádli Andrással beszélgettem arról, hogy milyen az embereknek a viszonya az alkohollal. A beszélgetés első részét hallhatták, a következőt jövő pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. A műsorszerkesztőt, Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Politikai források szerint Dominik Fritz az államfővel tárgyalt a Kotrocseny palotában. Olgocá Vasilescu szerint a szociáldemokrata párt Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretne. Alexandru Muraru szerint megbukott a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amiben a szociáldemokrata párt reménykedett. Erdély ízei a gyalui várkastélyban. Érkezik a Taste of Transylvania Butik Fesztivál. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap a Kotrocseny palotában tárgyalt Nikus Ordán államfővel, közölték politikai források az Ager Press-szel. A megbeszélések előzménye, hogy az államfő kedden bejelentette, a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti elfogadása után informális egyeztetéseket kezd a pártokkal az új kormány megalakításáról. Dominik Fritz keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államfővel folytatott tárgyaláson ismertetni fogja a párt politikai bizottságának döntéseit. Ezek szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem lép újra koalícióra a szociáldemokrata párttal, és összehangolja lépéseit a Nemzeti Liberális Párttal. A szociáldemokrata párt alelnöke, Lia Olgucá Vasilescu, krajovai polgármester, tegnap egy sajtóeseményen kijelentette, hogy a szociáldemokraták Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretnének, de az még a tárgyalásoktól függ, milyen kormánykoalíció körvonalazódik. A politikus hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártnak nem a Nemzeti Liberális Párttal van problémája, hiszen több időszakban is jól együttműködtek, hanem Ilija Bolozsán pártelnökkel, akivel szerinte az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem lehetett tárgyalni. Szerinte Bolozsán nem értette meg, hogy intézkedéseivel főként a PESZEDE szavazótáborát sújtotta. Megjegyezte, hogy szerinte a Penele polgármesterei nem fogják elfogadni, hogy a párt ellenzékbe vonuljon. Alexandru Muraru képviselő szerint megbukott az a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amelyben a szociáldemokrata párt reménykedett, a jelenlegi kormányválságért pedig kizárólag a szociáldemokraták felelősek. A Nemzeti Liberális Párt politikusa tegnap egy Facebook bejegyzésben azt üzente a szociáldemokrata pártnak, hogy inkább a Románok Egyesüléséért Szövetségnél keressen kormányzati partnereket, és megtapasztalják majd, hogy milyen szélsőségesekkel együtt kormányozni, mert a Románok Egyesüléséért Szövetség kellemetlenebb koalíciós partner lesz, mint Ilija Bolozsán. Muraru közölte, hogy a Penele álláspontja semmit sem változott. Ugyanazt a reformprogramot, ugyanazt a miniszterelnököt és ugyanazt az irányt támogatja. Hozzátette, ha a PESZEDE éppen e reformprogram miatt robbantotta fel a koalíciót, akkor nem világos, miről lehetne új megállapodást kötni a szociáldemokratákkal, ha csak nem arra számítanak, hogy a Penele feladja saját álláspontját. Bejegyzésében a liberális képviselő emlékeztetett arra is, hogy a Penele bővített vezetőtestülete kedden úgy döntött, a párt nem lép újra koalícióra a PESZEDE-vel. Szerinte a szociáldemokraták azért akarták félreállítani Ilija Bolozsánt, mert kényelmetlen volt számukra. A gyalui Rákóczi-Bánfi kastélyban rendezik meg a Taste of Transylvania Butik gasztrofesztivált, amely május 29 és 31 között várja az érdeklődőket. A szervezők idén is különleges kulináris élményt ígérnek. Michelin csillagos vagy ajánlással rendelkező séfek, erdélyi fogások, főzőbemutatók, valamint helyi termelők és vendéglők mutatkoznak be. A fesztivál célja az erdélyi gasztronómia hoznak be. A fesztivál célja az erdélyi gasztronómiai hagyományok népszerűsítése, mégpedig modern megközelítés.

0: dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Hallgasd meg szavamat reggel, uram. Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. verse.

0: Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk írása szerinti Szent Evangélium első részének 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írott levele első fejezetének a 16-tól 17-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Kustás Zoltán református lelkipásztor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgelét kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből, Az idő című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Dr. Kustár Zoltán vagyok, lelkész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatója. Hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten szava a Bibliából. Az ígét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a levél első fejezetének 16. és 17. verseiből olvasom. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Kedves testvéreim! Vajon miért mondja Pál apostol azt, hogy nem szégyelli az evangéliumot? Nyilván azért, mert abban a korban sokan gondolták, hogy az szégyelnivaló, hogy ostoba gyermetek dolog, sőt, hogy egyenesen Isten káromlás. Mert ugyan ki hinné el, hogy az az Isten, akit ez az egész világ sem képes befogadni, emberi formát vett volna magára, és itt járt és tanított közöttünk, mint bárki más? Nem hihetetlen, hogy Isten, aki a mindenség, feláldozta a világért az egyetlen fiát? Ugyan ki az az ostoba, aki követné Jézust a szeretetben, mindent megbocsájtva, amikor Jézus élete nagypénteken ott a kereszten olyan csúfosan véget ért? Máshol is megírta Pál, a Krisztusról szóló evangélium egyeseknek bolondság, másoknak pedig megbotránkozás. Pál azonban büszkén írja itt, ennek a levelének mindjárt az elején. Nem, ő nem szégyelli az evangéliumot, ő nem szégyelli azt, ami Jézussal történt, sőt, ő fennen hirdeti, hogy Jézus ennek a világnak hitet, örök életet és reménységet adott. Pál nem szégyelli az örömhírt Jézusról, mert Jézus története nem ért véget a kereszten. Ő meghalt, igen, de harmadnap fel is támadott. Láthatták ezt az asszonyok, látták az apostolok, tanúsíthatta több száz ember Jeruzsálemben és Galileában. A megtérése előtt maga Pál apostol is találkozott a feltámadt Krisztussal egy vakító látomásban ott, a damaszkuszi úton, és lett ennek hatására a keresztények üldözőjéből a népek apostola. Feltámasztásával az Atya Jézust mindenben igazolta. Igazolta, hogy Jézus valóban az ő fia, aki felett sem embernek, sem ördögnek, de még a halálnak sem lehetett hatalma. Igazolta, hogy az utolsó szóig minden igaz abból, amit Jézus tanított. Mert az Atya Jézus feltámasztásával mutatta meg, hogy amit Jézus a szeretetről és a megbocsájtásról hirdetett, az nem gyermekes ábránt, hanem valóság, és csak is ezekre lehet felépíteni egy Istennek tetsző életet. Csak is Jézus feltámadása óta tudhatjuk biztosan, hogy Isten szeretete, hűsége és hatalma nem csak ebben az életben, de azon túl is örökre az övéivel marad. Igen, Jézus feltámadása egyszer s mindenkorra megmutatta ennek a világnak, hogy az Isten szeretet, és hogy ő hűséges és irgalmas az övéihez. Ez az a csoda, ami elsöpör minden kételyt a hinni akarás elől.

Ből. Ez a legfényesebb bizonyíték arra, hogy van Isten, és hogy mi az ő akarata velünk, emberekkel. És az ebbe vetett hit lehet csak egyedül a megszentelt életünk záloga. Ezért bocsájt meg az Atya minden bűnt és tudatlanságot, amit húsvét előtt összehordott róla a világ, és ezért kínál egy új szövetségben esélyt mindenkinek, hogy tékozló fiúként hazatérhessen hozzá. Nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál, hiszen Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne. Jézus Krisztus, az Isten fia, ő a szabadító. Ez az ősi hitvallás foglalja össze Istennek ezt az igazságát. Ez az evangélium, ennyi és semmi más. És aki ezt elhiszi, annak nincs mit félnie. Aki erre építi a hitét, annak végül nem kell majd szégyenkeznie, mert az felismerte a fiút, és hazatalált az atyához. Az megtalálta benne a megváltót, élete urát. Nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál. Mondjuk hát mi is utána. Hiszem, hiszem, és nem szégyellem Jézust. Nem szégyellem, hogy őt követem, mert ő az út, ő az élet, és ő a feltámadás. Nem szégyellem, sőt inkább áldom és magasztalom érte Istent. Áldom és magasztalom őt, az atyát, a szent lelket és Jézust, a Krisztust, a megváltót, aki meghalt és feltámadt értünk. Áldom és magasztalom ezért egész életemmel az ő fiát. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, irgalmas Istenünk! Köszönjük, hogy szabad által szólsz hozzánk, imádságainkat meghallgatod, gondviseléseddel hordozol bennünket, szereteteddel pedig körülölelsz. Olyan jó, hogy nap mint nap átélhetjük jelenléted áldásait. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy Krisztus feltámadásával a hitünknek kikezdhetetlen alapot vetettél. Köszönjük, hogy erre a hitre minket is elsegítettél, és annak áldásával nap mint nap megajándékozol. Arra kérünk, jó atyánk, hogy légy velünk. Őrizd meg a bajtól minket és szeretteinket. Engedd meg, jó atyánk, hogy az életünkkel téged dicsőíthessünk. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. A viszont hallásra áldás, békesség mindenkinek.

Isten üzenete az elmúlt percekben Kustás Zoltán református lelkipásztor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Pál apostol rómabeliekhez írott levele első fejezetének a 16-tól 17-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Idő című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Az idő. Olvasom Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve első részének 14-től 19-ig terjedő verseiben a következőképpen. Azután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket, és legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, és a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Ma a negyedik teremtési nap, a negyedik teremtési korszak szövegéről szólnék, amely lényegében és röviden arról beszél, hogy Isten megteremtette a tér után az időt. Hiszen ilyen szavakat olvashatunk a szövegben, jelek, ünnepek, napok, esztendők. Nem kevesebbről tudósít bennünket itt az ige, mint arról, hogy a tér után az idő is Isten adománya, s ahogy tér nélkül nem élhetünk, úgy az időre is szükségünk van, hogy életünk emberi élet lehessen. Eddig arról kellett írnom, milyen rosszul bánunk ajándékba kapott életterületünkkel. Lehetetlen most rá nem mutatnom, hogy milyen nagy bajba kerültünk az ajándékba kapott idővel is. Miért? Mert Isten rávésett bölcsönkre egy szót az idővel kapcsolatban, és azt mi semmibe vesszük. Ez a szó az elválasztotta. Azaz elválasztotta a nappalt az éjszakától, jeleket adott, ünnepeket, napokat és esztendőket, de amit Isten elválasztott, azt mi egybemostuk. Egybemostuk a napot az éjszakával, a napokat a napokkal, az ünnepeket nem ünnepnapokkal, a jeleket semmibe vettük, vagy átjelöltük. Egy nem régen lezajlott európai orvosi konferencián, ahol az egyre hódítóbb új népbetegségről, a pszichoneurózisról igen sok szó esett, egy híres professzor azt mondta. Ennek az új népbetegségnek az az egyik oka, hogy a kultúrember egyre inkább a szünet nélküliség monotóniájában él. Azaz, szüntelen cselekszik, tesz, vesz, s már csak tenni tud, de lenni alig. Ahogy a zenét a pauza, a közbeiktatott csend teszi igazán széppé és megnyugtatóvá, úgy az életet is. De mi nem csak a zenéből hagyjuk ki már a pauzát, hanem az életből is, és ezért olyan idegtépő nem csak a modern zene, hanem a modern életforma is. Valóban, ma már ott tart a modern kultúrember, hogy szinte képtelen kilépni szünet nélküli monotóniájából, egyhangú tempó tempójából, abból az egyre gyorsuló és szűkülő boszorkánykörből, amibe belekerült. Azért, mert elfelejtette bölcsője feliratát, elválasztotta. Ma már ott tartunk, hogy az orvostudomány nem csak a tériszonyt ismeri, mint sajátos neurózist, hanem az időiszonyt is. Sok, egyre több ember úgy érzi,
Szinte kényszeresen úgy érzi, hogy állandóan ki kell töltenie valamivel az idejét, mindig tennie kell valamit, s ha szabad időhöz jut, az szinte iszonnyal tölti el, nyugtalanná válik és idegessé. Vasárnapi idegességnek nevezi ezt a szaktudomány. A szabad idejét is agyon kell ütnie valamivel, már maga a kifejezés is elárulja, hogy az idő az ellenségévé vált. Ha nem tudja kitölteni, akkor agyon kell ütnie valamivel, bármivel, csak meg ne álljon az ember, mert akkor eldől, mint a forgásban lelassult bógócsiga. Közben egyre gyakrabban hallani a szünet nélküliség monotóniájában szenvedő modern kultúrember szünet nélküli panaszát, semmire sincs időm. Miért nincs? Mert elfelejtette a bölcsőjére írt grandiózus figyelmeztetést, hogy elválasztotta. Isten elválasztotta a nappalt az éjszakától, a napokat a napoktól, jeleket adott, hogy jól és emberhez illően és egészségesen osszuk be az ajándékba kapott időt. Kezdünk hasonlatosakká válni ahhoz a biciklistához, aki egyre lázasabban és izzadtabban, kimerülten pumpálja a levegőt a bicikli gumiába, de mert az lyukas, minél többet pumpál belé, annál jobban ereszt, s közben még a lyuk is tágul. Mi is egyre lázasabban pumpálnánk több időt életünk egyre puhulóbb kerekébe, de az valahol ereszt. Hol támadt rajta a szakadás? Ahol kiszakítottuk belőle ezt a szót, ezt az Istentől kapott szót, hogy elválasztotta. Egyik célom és feladatom, hogy én is újra felfedezzem bölcsünk feliratában az isteni rendet és rendelkezést, ami számunkra iratott meg. Azután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket. Így folytatódik az íge. Legyenek világító testként az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, és a csillagokat. Lehet, hogy ez az ősi szöveg mosolyra készteti a ma már kozmikus távlatokban gondolkodó embert, és azt mondja, milyen geocentrikus, milyen földközéppontú beszéd ez, mintha minden a földért, az emberért volna, még a nap is, a hold is. Lehet, hogy egyeseket ez mosolyra késztet, de azt is tudom, hogy egyeseket imádságra, sőt, imádásra. Engem is, ha arra gondolok, mit cselekedett az Isten, hogy éppen ez a tér és ez az idő legyen a kozmoszban, az univerzumban az élet, közelebbről az ember bölcsője. Mindig ámulva gondolok arra a kozmikus agapéra, amely a lehető legkedvezőbb távolságra helyezte a Földet a naptól 150 millió kilométerre. A legkedvezőbb távolságra ahhoz, hogy itt minden előfeltétele meglegyen az életnek. Ha közelebb keringenének a naphoz, mint például a Merkur, akkor földünkön 300 fokos forróság uralkodna, ha távolabb, mint például a Jupiter, mínusz 130 fokos lenne a hideg.
a lehető legkedvezőbb távolságra van a nap a földtől, hogy itt élet lehessen. De nem csak a távolság a legkedvezőbb az élet számára, hanem a föld forgása is, hogy megfelelő módon oszoljék el rajta a hideg és a meleg. Sőt, a lehető legkedvezőbb a föld tengelyének 23,5 fokos ferdülése, hogy a lehető legkedvezőbben alakuljon az időjárás és változzanak az évszakok. És mindez az élet érdekében. Nem túlságosan geocentrikus, föld és ember központú gondolkodás ez? Sőt, beképzelten gőgös gondolkodás ez? Mintha minden a földért és rajta az életért, az emberért történnék? Hadd kérdezzem vissza az így kérdezőt. Na, de miért ne? Miért ne láthassam így a teremtő agapét, ha ugyanezt az agapét láthatta egyszer ez a föld, és fogadhatta be egy bölcsőbe, Betlehemben? Miért ne láthassam így, ha éppen itt, ezen a földön mutatta be a testté vált agapé Jézus Krisztus atyának, szerető atyának a teremtőt? Miért ne láthassam így, ha éppen ezen a földön volt egyszer nagypéntek és húsvét az emberért? Ha nem csak a nap melegét és fényét adta a lehető legkedvezőbben, éppen nekünk a teremtő. Miért ne láthassam így, ha éppen ezen a földön volt egyszer nagypéntek és húsvét az emberért? Ha nem csak a nap melegét és fényét adta a lehető legkedvezőbben, éppen nekünk a teremtő, hanem egy pünkösdön a lelkét is. És azóta is adja annak, aki kéri és elfogadja, hogy valóban az legyen, akinek a teremtő gondolta, ember. Teremtőjéhez méltó ember. Ha úgy szerette Isten a mi világunkat, hogy egyszülött fiát is ideadta, hogy belső világosságunk is legyen, ne csak külső, miért ne tekinthetnénk úgy a napra, hogy nem kozmikus véletlen, hogy van, és úgy van, ahogy van, és ott van, ahol van, és azért van, amiért van. Aki ezt végig gondolja, nem gőgösebb, hanem alázatosabb lesz. Különösen akkor, ha észrevesszük, hogy az ősi szövegben sem a nap, sem a hold neve elő sem fordul, csak mint világító testeket említi az írás. Miért? Mert abban a korban, amikor leíródott ez az ősi szöveg, a nap és a hold neve Isten nevek voltak. Az emberek zöme imádta a napot és a holdat, mert úgy érezte, ki van nekik szolgáltatva. Bölcsünk felirata azzal, hogy nevüket sem említi, határozottan túlmutat rajtuk. Teremtőjükre mutat, és félreérthetetlen határozottsággal arról beszél, hogy nem az emberen uralkodnak, hanem a nappalon és az éjszakán. Szolgák a teremtő akaratából. Egy korban, amikor a csillagászat volt a legmagasabb rendű és az uralkodó tudomány, és az akkori ember szinte kiszolgáltatva érezte magát az égi testeknek, Isten ezt iratja rá a bölcsőnkre. Ezek csak az én szolgáim. Én vagyok mögöttük, nem a vaksos eszközei, hanem az életet szolgálják, az életet, amelynek az időt is ajándékba adtam. De Isten ajándékba adta,
És nem azért, hogy most már a csillagok helyett magát az időt imádja az ember. Egy neves igehirdető könyvében olvastam arról az indiai orvosnőről, aki egy európai útján elmondta neki, hogy ő gyermekkorában, Indiában azt tanulta a gimnáziumban, hogy a keresztény világnak van egy sajátos és veszedelmes bálványa. Minden munkahelyen fel van függesztve, minden pályaudvaron, sőt, a legtöbb utcasarkon megtalálható, templomtornyokon és szobákban, éjjeli szekrényen és már az emberek karján is, és ez az óra, amely a rohanó, az egyre rohanóbb és egyre összemosódottabb időt mutatja az embernek haláláig. A modern ember így csak bálványt cserélt, a csillagok helyett szüntelen órájára néz, hogy minden percét jól kihasználja. A mutatók könyörtelenül forognak, és az ember elhasználódik az egyre gyorsabb tempóban, mert minden percét ki akarja használni, ki akarja élvezni. Csak éppen egyről felejtkezik el, hogy kitöltse és azzal töltse meg az idejét, aminek valóban értelme van, élettel. Igazi, tiszta, emberhez méltó élettel. Olyan élettel, amiért a nap is ragyog az égen. Olyan élettel, amiért Jézus meghalt a kereszten. Olyan élettel, amelynek a lényege egy a teremtőjével. Alig merem kimondani, pedig csak ezt volna érdemes valaha is kimondani. Szerető élettel. Mert csak ez ad értelmet az életnek, és csak ez ad értelmet az időnek is, az agapé. Mert a legnagyobb az agapé. A szeretet nagyobb és több, mint a nap, a hold és a csillagok, mert az Isten agapé.

A Szentgelét kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Idő című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Politikai források szerint Dominik Fritz az államfővel tárgyalt a Kotrocseny palotában. Olgucá Vasilescu szerint a Szociáldemokrata párt Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretne. Alexandru Muraru szerint megbukott a Nemzeti Liberális Párton belüli pucskísérlet, amiben a Szociáldemokrata párt reménykedett. Erdély ízei a Gyalui Várkastélyban. Érkezik a Taste of Transylvania Butik Fesztivál. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Dominik Fritz tegnap a Kotrocseny palotában tárgyalt Nikus Ordán államfővel, közölték politikai források az Ager Press-szel. A megbeszélések előzménye, hogy az államfő kedden bejelentette, a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány parlamenti elfogadása után informális egyeztetéseket kezd a pártokkal az új kormány megalakításáról. Dominik Fritz keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az államfővel folytatott tárgyaláson ismertetni fogja a pártpolitikai bizottságának döntéseit. Ezek szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem lép újra koalícióra a Szociáldemokrata párttal, és összehangolja lépéseit a Nemzeti Liberális párttal. A Szociáldemokrata párt alelnöke, Lia Olgucá Vasilescu, krajovai polgármester, tegnap egy sajtóeseményen kijelentette, hogy a szociáldemokraták Európa-barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretnének, de az még a tárgyalásoktól függ, milyen kormánykoalíció körvonalazódik. A politikus hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártnak nem a Nemzeti Liberális párttal van problémája, hiszen több időszakban is jól együttműködtek, hanem Ilija Bolozsán pártelnökkel, akivel szerinte az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem lehetett tárgyalni. Szerinte Bolozsán nem értette meg, hogy intézkedéseivel főként a PSZD szavazótáborát sújtotta. Megjegyezte, hogy szerinte a Penele polgármesterei nem fogják elfogadni, hogy a párt ellenzékbe vonuljon. Alexandru Muraru képviselő szerint megbukott az a Nemzeti Liberális párton belüli pucskísérlet, amelyben a Szociáldemokrata párt reménykedett, a jelenlegi kormányválságért pedig kizárólag a szociáldemokraták felelősek. A Nemzeti Liberális párt politikusa tegnap egy Facebook bejegyzésben azt üzente a Szociáldemokrata pártnak, hogy inkább a Románok Egyesüléséért szövetségnél keressen kormányzati partnereket, és megtapasztalják majd, hogy milyen szélsőségesekkel együtt kormányozni, mert a Románok Egyesüléséért szövetség kellemetlenebb koalíciós partner lesz, mint Ilija Bolozsán. Muraru közölte, hogy a Penele álláspontja semmit sem változott. Ugyanazt a reformprogramot, ugyanazt a miniszterelnököt és ugyanazt az irányt támogatja. Hozzátette, ha a PSZD éppen e reformprogram miatt robbantotta fel a koalíciót, akkor nem világos, miről lehetne új megállapodást kötni a szociáldemokratákkal, ha csak nem arra számítanak, hogy a Penele feladja saját álláspontját. Bejegyzésében a liberális képviselő emlékeztetett arra is, hogy a Penele bővített vezetőtestülete kedden úgy döntött, a párt nem lép újra koalícióra a PSZD-vel. Szerinte a szociáldemokraták azért akarták félreállítani Ilija Bolozsánt, mert kényelmetlen volt számukra. A gyalui Rákóczi-Bánfi kastélyban rendezik meg a Taste of Transylvania Butik gasztrofesztivált, amely május 29 és 31 között várja az érdeklődőket. A szervezők idén is különleges kulináris élményt ígérnek. Michelin csillagos vagy ajánlással rendelkező séfek, erdélyi fogások, főzőbemutatók, valamint helyi termelők és vendéglők mutatkoznak be. A fesztivál célja az erdélyi gasztronómiai hagyományok népszerűsítése, mégpedig modern megközelítésben. A séfek klasszikus recepteket gondolnak újra, miközben új technikákat és trükköket is bemutatnak a közönségnek. A rendezvény egyben lehetőséget teremt a helyi vendéglátósoknak és termelőknek arra, hogy erősítsék Erdély gasztroturizmusát is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press

Hallgasd meg szavamat, reggel, uram. Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. verse.

0: Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk írása szerinti Szent Evangélium első részének 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Atyám, imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél, és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat május 7-én, csütörtök déli magazin műsorunkban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weboldalon. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Berzsenyi Dániel magyar költő gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól: mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább a semmiségét, s mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Hamarosan irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, 13 órakor híreket mondok, majd mesekosár rovatunk következik, amelyben az Állatok háborúja című mesét hallgatjuk meg. Áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, és aktuális összeállításunkat is sugározzuk. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perctől vers rovatunkban a Lábnyomok című költemény csendül fel, majd végül Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal várjuk Önöket rádió közelbe. Hogyha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hívhatnak minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.hu e-mail címre, vagy felkereshetnek személyesen stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most irodalmi kincsek rovatunk következik, amelyben ma tavaszi verses zenés összeállításunkat hallhatják, a szerkesztő Szabó Anita.
1: Irodalmi kincsek.

Szeretettel és tavaszi hangulatban köszöntöm irodalmi kincsek rovatunk hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai részben tavaszt felelevenítő költemények hangzanak el. Március a meteorológiai évszakváltások szerint az első tavaszi hónap. Ősi magyar nevén kikelet hava, de a népi kalendáriumban pedig böjtmás havaként említik. Március eleje a meteorológiai tavasz kezdete, és a tavasz meteorológiai szempontból 3 hónapon át tart. A dátum nem jelenti, hogy gyökeresen megváltozik az időjárás, még akkor sem, ha ilyenkor lassan egyre melegebbre fordul az idő. Március 21, Benedek napja, a hivatalos tavasz kezdés, azaz a tavaszi napi egyenlőség napja.

Valójában nem minden évben esik erre a napra a pontos csillagászati esemény. A tavasz tehát március 21-én kezdődik, első hírnökeivel azonban már néhány héttel korábban is találkozhatunk. A korai virágok már február végétől, március elejétől jelzik a kikelet, közelettét. A hosszú, hideg, sötét téli hónapok után a tavasz új életet lehel a természetbe. A nappalok hosszabbodnak, kinyílnak az első virágok, a fák és bokrok új hajtásokat hoznak, és a téli álmokból ébredő állatok is előbb bújnak. Néhány idézet következik a tavaszról, elsőként Vas Alberttől. Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások, de nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfa illata van, és sejmes, puha keze, mint a jó tündéreknek. Csitári Hók Tamás így ír a tavaszról. A tavasz nem csak önmagában szép, nem csak önmagáért szereted. A tavaszban ugyanis már ott van a nyár ígérete. A ragyogó napsütésé, a melegé, az életé. Még nincs nyár, de már tudod, hogy jön, hogy az következik. Így a boldog várakozás ideje is a tavasz. És így kétszeresen szép. De van egy még szebb tavasz, ami a szívedben, a lelkedben ébred. És ez a tavasz a legszebb, a legfontosabb. Mert ha a szívedben, a lelkedben tavasz él, akkor az ablakon túl lehet tél, lehet vihar, lehet bármi. Ha kinézel, te csak virágzó magnóliát, nyíló virágokat, repdeső katicákat, csörgedező patakot látsz. Mert a lelkedből látod, a tavaszt, szíved tavaszát. És még egy idézet most Lev Tolsztojtól. Akárhogyan igyekeztek is az emberek sok százezrével, kis helyre összezsúfolódva, elcsúfítani a földet, amelyen megtelepedtek, akárhogyan teleépítették kővel, hogy semmi se teremjen rajta, akármilyen buzgón kiirtottak is minden előtörő fűszálat, akárhogy összefüstölték kőszénnel meg olajjal a levegőt, akármennyire megcsonkították is a fákat, s elüldöztek minden madarat meg négy lábút, a tavasz mégis tavasz volt, még a városban is.

0: Sebestyén Márta énekelte a Repülj madár című éneket. Most pedig következzenek a tavaszi versek. Nem szakíthatok virágot, nem meríthetek egy korsó vizet, hogy ne jutna eszembe egy áprili vers. Minden felhő, ami hegyeink fölött elszáll, fénytelenebb, minden virág, ami Erdély völgyeiben virít, színtelenebb volna költészete nélkül. Így val a Helikoni Triász halkszavú, impresszionista lirikusáról, áprili költészetéről a költő utód, Horváth Imre. Valóban az Erdély táj, az Erdély múlt, az Erdély sors és identitás vállalás egyik legmaradandóbb költője ő. Költészetében hangot kap a háborút megélt generáció szörnyű élménye, a kisebbségi létbeszorultság keserű állapota létélménye. Költészete a transzilvanista ideológia lírai kivetülése. Áprili olyan költészetet teremtett, amely mélyen a transzilvanizmus hitébe gyökerezik. Hallgassuk meg a Tavasz a házsongárdi temetőben című versét, amelyet Szaval Gáspár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész.
1: Áprili Lajos, Tavasz a házsongárdi temetőben. Apácai Csere Jánosné Aletta van der Maat emlékének. A tavasz jött a partalan időben, és megállt a házsongárdi temetőben. Én tört kövön és porladó kereszten Aletta van der Maat nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, s tudtam, elmúlt nevét már nem találom, de a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a név zenéje bennem. S amíg dalolt, a századokban néztem, s a holt professzor szellemét idéztem, akinek egyszer meleg lett a vére, Aletta van der Maat meleg nevére. Ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje, s a dallamot karral kísérve halkan, napsugaras nyugat dalolt a dalban, hol a sötétség tengerárja ellen ragyogó gátat épített a szellem. Aletta van der Maat nevét susogta, mikor a béke bús szemét lefogta, és mikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajgatott felette, míg dörgő fenséggel búgott le rája a kálvinista templom orgonája. Aztán a dal, visszhangját vesztve, félve, belenémult a hervadásba télbe. Gyámoltalan nő, szól a régi fáma, urát keresve, sírba ment utána. A fényben, fenn a házsongárdi csendben, tovább dalolt a név zenéje bennem, s nagyon szeretném, hogyha volna könnyem, egyetlen könny, hogy azt a dallamot Aletta van der Maatnak megköszönjem.
0: A Tavasz a házsongárdi temetőben című versét szavalta Gáspár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. Most a Március című költeménye hangzik el, a szavaló Pápai Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész.
2: Áprili Lajos, Március. A nap tüze, látod, a fürge diákot a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt. Csengve, nevetve kibudjan a kedve, s egy ős evoét a fénybe kiált. Régi, kiszáradt tóvize árad, néma kutakban a víz kibuzog. Zeng a picinke szénfejű cinke, víg ditirambusa daktilusok. Sejmit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som, fut az áram a déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason. Barna pataki, a napra kacagva, a lomha marosba csengve siet. Zeng a csatorna, zeng a hegyorma, s zeng, ugye zeng, ugye zeng a szíved.
0: A Március című költeménye hangzott el, a szavaló pedig Pápai Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész volt. A következőkben megzenésített vers formájában csendül fel Áprili Lajos Tavaszodik című műve. Az előadó egy Emilia nevű lány.

Az előzőekben megzenésített vers formájában csendült fel Áprili Lajos tavaszodik című műve, az előadó egy Emilia nevű lány volt.

0: Zálk Zoltán, József és Kossuth Díjas költő és író. Erdélyben született, és gyermekversei különösen kedveltek a kisiskolások körében. Verseire és meséire a sajátos nyelvi stílus és a dallamos egyszerűség jellemző. A Csilingel a gyöngyvirág című versét hallgatjuk meg, elmondja Kovács Nóra.
1: Zálk Zoltán, csilingel a gyöngyvirág, csilingel a kis gyöngyvirág, fehér a ruhája. Meghívja a virágokat tavasz esti bálra. Öltözködik az orgona, lila a ruhája. Hivirít a konkalin, a szegfő és a májva. A vadózsa rájuk nevet, bolondos a kedve. A rigó is füttyent egyet, hely, mi lesz itt este. Táncra perdül a sok virág, íjak száll a légben. Örtálnak a gesztenyfák, élem tudom szépen, a szellő is megfődik a virág illatába, s arra ébredünk fel reggel, napsugaras nyárban.
0: A Csilingel a gyöngyvirág című versét hallgattuk meg Zálk Zoltánnak, elmondta Kovács Nóra. Vajda János az első jelentős költő, aki szembeszáll a népnemzetiek dogmává merevedett konzervatív esztétikájával. A fiatalságát megbűvölő romantika mellett sokat megőriz Petőfi örökségéből, s némi hatással van rá arany műgondja is. Igazi hangját aránylag későn, körülbelül 1872-től kezdve találja meg. Világos ösztönnel újszerű lírát teremt, költészetét a nemzetre vagy épp a falura korlátozott szemhatár helyett az emberiség ügyét szolgáló érdeklődés jellemzi. A továbbiakban a Nádas tavon című versét mondja el Zámbori Soma magyar színész, szinkronszínész.

0: Vajda János, Nádas tavon. Fönn az égen ragyogó nap. Csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék, leng a csónak. Mint az árnyék, olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, andalító hangulatban. A vad alszik a berekben. Fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeledten. Nézem ezt a szép világot. Mennyi bűbáj, mi talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos, tüzes felhőben, lenn a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri, minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lengedéli szellő, a szelíden rám lehellő? Gondolatom messze téved, kék ürén a semmiségnek. Földi élet, hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében, s minden olyan mozdulatlan, múlt, jövendő tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben minden alszik, és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát ha minden világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom.
1: Vajda János Nádas tavon című versét elmondta Zámbori Soma magyar színész, szinkronszínész. Berzsenyi Dániel költészetében is a személyiségében élő ellentmondás fogalmazódik meg. Lírájának az ókor, az antik világa mércéje, embereszménye a spártai római jellem. Eszmében a sztoicizmus dominál, ami műfaji és formai tisztaságra való törekvésében is megnyilvánul. Valóságélménye, élete, saját pszichéje azonban romantikus, magába forduló melankolikus alkat. Az ellentmondásosság, kettősség olykor egyetlen művön belül is megfigyelhető. A Tavasz című költeményét sugározzuk, szavalja Bessenyei Ferenc, a Nemzet színésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: A tavasz. A tavasz rózsás kebelét kitárva szál alá langyos levegő mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó étert lehel a világra, melyre a zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái, s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki. Nyomdokin rózsák s violák fakadnak, a vidám tréfák, örömek, szerelmek lejtnek utána. Én is üdvözlő dalomat kiöntöm, s egy virágbimbót tűzök édes emmém gyenge mellethez, valamint te oly szép, s mint mi, mulandó.
1: Berzsenyi Dániel, a Tavasz című költeményét sugároztuk, szavalta Bessenyei Ferenc, a Nemzet színésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Várnai Zseni költészetét két mélyen átélt érzelem indítja útjára. Az anyaság érzése és a proletár élet megszépítésének vágya. Harmadikként az első világháború esztendeiben társul melléjük a felfokozott békevágy, s mindmáig ezek az alapérzelmek határozzák meg a költői arculatát. A nagy intenzitással felfakadó érzés, az anyaság öröme verset csihol ki belőle, így jön létre első költeménye 1911 tavaszán, az Anyaság címmel. Az 1912-13-as nagy munkás megmozdulások ihletésére megírja Katonafiamnak című híressé vált versét, mely egyben első kötete címadó verse is lesz. De most a Csodák csodája című verse jön, amelyet előad Szabó Marianna.

0: Várnai Zseni. Csodák csodája. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjászületnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig ugyanaz, újjáteremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más. Minden tavasz csodás megújulás. A fajta él, s örökre megmarad, a föld őrzi az élet alakot. És a nap kikelti, minden újra él, fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítanám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat. Élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él. Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. És a holnapom, azt meg kell érni még, csillag mécsesem, ki tudja, meddig ég. De most, te tündöklő sugár, még rám ragyog, s öled az illatár. Bár volna rá szavam, vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem ez illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új, és mindig ugyanaz. Csodák csodája, létezés, tavasz.
1: Várnai Zseni Csodák csodája című versét előadta Szabó Marianna. Vörös Marti Mihály a legnagyobb magyar romantikus költő volt, a szabadságharc bukása után írta az Előszó című költeményt. Mérhetetlen fájdalmát és csalódottságát akarta kifejezni, egy esztendő évszakainak kiválasztásával az egész magyar történelmet ábrázolja. A reformkortól a szabadságharc bukásán keresztül a saját koráig. Tavasszal indul a vers, ez a reformkor békés, tevékeny koráról szól, amikor munkában élt az ember, a szellem működött, a szív remélt, ünnepre fordult a természet. Előszó című versét Bessenyei Ferenc a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja mondja el.
2: Előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég, zöld ág virított a föld ormain, munkában élt az ember, mint a hangya, küzdött a kéz, a szellem működött, lángolt a gondos ész, a szív remélt. S a béke izzadt homlokát törölvén, meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót, mélység és magasság visszhangozák azt, s a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt, a vész kitört, vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre, ember szívekben dúltak lábai, lélegzetétől megherhadt az élet, a szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vad fénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját, és folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amerre járt irtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sohajtanak fel csonthalmok közöl, és a nyomor gyámoltalan fejét elhamvat városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, e félig Istent, félig állatot, elborzadott a zordom mű felett, és bánatában ősz lett, és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, s az akföld tán vendéghajat veszen, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedent, s illattal elkendőzött arcain jókedvet és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vénkacért, hová tevé boldogtalan fiait.
1: Vörös Marti Mihálytól az Előszó című verset Besenyei Ferenc a Nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja mondott el.

0: A 20. század legnagyobb magyar elégia költője Tóth Árpád. A szomorúság olyan egyértelműen jelenik meg költészete nagyobbik részében, mint keveseknél. Ez a bánat azonban pompás, zeneien zengő, gondosan csiszolt formában nyer megfogalmazást. Tóth Árpád a 20. század egyik legnagyobb magyar formaművésze, e téren egyenrangú Babiccsal és Kosztolányival. Ő is a nyugat nagy nemzedékének első gárdájához tartozik, a Március című költeményét Császár Angéla, Jászai Mari díjas, színművész, tanár, érdemes és kiváló művész szavalatában hallgatjuk meg.
1: Tóth Árpád, Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodronyt, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint sínmenti nyurga póznák, ha rajtuk szárnyas forró hír repül. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkeble keményen, s a város, ez a bús tüdőbeteg gyári munkás is mozdul, karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távol illatot, és mámoros gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága Március! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja! A villámló ablakokban Celsus létráját riadva kúszza az izgatott rab higany szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Strilláz a fényben, reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigó hang, egy inas száj szurtos füttye. Sreket autótülök, bicikli csengés, sikoltó sín, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugát e messzi gömbnek, tág tengerek zöldínű habtaréját, folyók paralel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a setét föld felrikolcsa örök dacát a titkos végtelembe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! Skonok trónusán reszket a halál.
0: Tóth Árpád Március című költeményét Császár Angéla Jászai Mari díjas, színművész, tanár, érdemes és kiváló művész szavalatában hallgattuk meg.

0: Az avantgárd polgári változataként hívta fel magára a figyelmet, de egyértelműen egyik irányzathoz sem sorolható Szabó Lőrinc. Kezdő költői alkotásaiban még a századforduló klasszicizáló hangja uralkodik. A 20-as évek második felében a lázadó magatartás szervezi költészetét. Akkor találja meg igazi egyéniségét, amikor hátat fordít az avantgárdnak, felismeri a költői modernség olyan útjait, amelyek nem mondanak ellent a hagyományok folytatásának. A Tavasz elé című költeményét Boriné Dúzs Angelika szavalja.
1: Szabó Lőrinc, Tavasz elé. Dárdáit már rázza valahol a nap. Hallod az aranyfanfárokat? Itt az ünnepe a ragyogásnak, a fényben szinte kigyúlnak a házak. Kigyúlok én is a fény előtt, s ahogy a zöldülő mezők visszaverik és üldözik a tél fehér seregeit, úgy ébredek a magam erejére, úgy tölt be a március melege, vére, úgy járom a várost ittasan, szívemben a nap arany arca van. Ó, harsonás fény, győzelem, rugókon táncol az utca velem. Szállok, sugárkezek emelnek fölébe házaknak, hegyeknek. Szállok föl, óriás torony, s az égbe szétharangozom. Erő, megváltás, remény és vigasz jövel. Szentlélek Úristen, Tavasz.
0: Szabó Lőrinc Tavasz elé című versét hallottuk, Boriné Dúzs Angelika szavalta. Petőfi Sándor addig ismeretlen témákat honosított meg a magyar költészetben, nála jelenik meg először a családi líra, tájköltészetében pedig a puszta, a magyar alföld méltó rajza. Kezdeti költeményeiben, első kötetében követi a népiesség stílusát, amely a korszakban viszonylag friss felfedezés. Erdély János 1842-es tanulmánya az első, amelyben a népköltészetben rejlő lehetőségekről, a nép művészetének felfedezéséről, erejéről beszél. Petőfi stílust követve addig nem létező műfajokat is meghonosított a magyar költészetben. Költészete nyomán új hangok kerülnek a versekbe, nyelve felszabadul a Kazinczy-féle fentebb stíl használatától. Elhagyja a mitológiai elemeket, a finom kodó körülírásokat. Közérthetően, egyszerűen szól mindenkihez, a nép nyelvét beemeli az irodalomba úgy, hogy emellett megjelenik a kora művelt, tanult emberére valló szókészlet is. Az ő műveiben olvashatjuk először a világszabadság szót. A versek külcsíne helyett mindig a gondolatot állítja középpontba. Fontosabb a mondani való, mint a forma tökéletessége. Utolsó versünk tőle származik. Címe A tavaszhoz. Előadja Kis Viktor.

Petőfi Sándor a Tavaszhoz című költeményét előadta Kis Viktor. Köszönöm szépen figyelmüket! Mai irodalmi kincsek rovatunkban a tavasz hangulatába, csodájába merültünk bele, reméljük hallgatóink is találtak kedvükre való költeményt, éneket. Búcsúzik a rovat szerkesztője, Szabó Anita.

0: irodalmi kincsek.
1: Irodalmi kincsek rovatunkban tavaszi összeállításunkat hallhatták. A pontos idő 13 óra, most híreink következnek. Rádiónk hírei először címszavakban. Jócskán elhúzódhat a politikai válság, Nikus Ordán elnök nem siet az új kormány alakítási megbízással. Egy felmérés szerint a romániai polgárok elsöprő többsége megszavazná az egyesülést Moldvával. Lakások épülhetnek fiataloknak, pedagógusoknak és orvosoknak Erdélyben. Az uniós átlagnál egészségesebb zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztunk. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nem számíthatunk arra, hogy gyorsan véget ér a politikai válság, amely azt követően robbant ki, hogy a kormányból két hete kilépett szociáldemokrata párt a Románok Egyesüléséért Szövetséggel közösen benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilie Bolozsán vezette kormányt. Arról, hogy jócskán elhúzódhat az ügyvivő kormány mandátuma, a Digi24 hírcsatorna számolt be saját forrásokra hivatkozva. Nikus Ordán államfő ugyanis nem kívánja elsietni az egyeztetéseket a parlamenti pártok vezetőivel az új kormány megalakításáról. Egyrészt azért, mert nemzetközi kötelezettségei is vannak, másrészt azért, mert a jelenlegi felállásban nagyon nehéz olyan kormányt kialakítani, amely parlamenti többséggel rendelkezik, de nem szorul rá a szélső jobboldali AUR támogatására. A Digi24 szerint Nikus Ordán nem csak a pártok elnökeivel, hanem a kormánykoalíciót alkotó pártok más vezetőivel is találkozik majd. Az államfő megoldást keres a jövőbeli kormányra vonatkozóan, de nem hiszi, hogy az a következő napokban megalakulhatna. A következő időszakban inkább a B9 csúcs találkozóra összpontosítja figyelmét, amelynek ő lesz a házigazdája Bukarestben, és amelyre eredetileg Marco Rubio amerikai külügyminisztert is várták, de végül nem megy el. A romániai polgárok több mint 70%-a megszavazná az ország egyesülését Moldovával, derül ki egy friss közvéleménykutatásból. Az InScope Research ma ismertetett felmérése szerint a megkérdezettek 71,9%-a szavazna az egyesülésre egy népszavazáson, 21,4% nemmel szavazna, 2,1% bizonytalan, 3,2% nem venne részt a referendumon, míg 1,4% nem tudott vagy nem akart válaszolni. Az igennel szavazók között nagyobb arányban képviseltetik magukat a Mentsétek meg Romániát szövetség szimpatizánsai és a férfiak. Arra a kérdésre, hogy mikor valósulhat meg az egyesülés, 8,4% válaszolta azt, hogy 3 éven belül, 13,3% szerint 5, 29,3% szerint 10 vagy több év múlva kebelezheti be Románia Moldovát. Ugyanakkor 34,7% szerint az egyesülés sohasem történik meg, míg 13,7% nem tudott választ adni. Több erdélyi településen építenek lakásokat fiataloknak, tanítóknak és orvosoknak. Az RMDS mai közleményében jelentette be, hogy Marosvásárhelyen, Szovátán, Székelyudvarhelyen, Bihardiószegen és Nagyszalontán fiataloknak, Sárközújlakon, Szatmár megyében pedig tanítóknak és orvosoknak szánt lakások épülhetnek. További 6 településen a már meglévő lakások folytatására és fejezésére hagyott jóvá finanszírozást a fejlesztési miniszter. A tárcavezető Cseke Attila szerint a lakások segítséget nyújtanak a családalapítás előtt álló fiataloknak, ugyanakkor szolgálati lakást biztosítanak orvosoknak, egészségügyben dolgozóknak, illetve tanítóknak és a tanügyben dolgozóknak. A döntés értelmében Maros megyében 2 tömbházlakás épül, Marosvásárhelyen egy 3 emeletes, 60 lakásos épület, Szovátán pedig egy 40 lakrészt tartalmazó épület, Székelyudvarhelyen egy 42 lakrészt tartalmazó alkalmazó tömbhez készül. Bihar megyében Szalontán és Bihar-Diószegen épül egy 1, 24, illetve 16 lakásos tömbhez, Szatmár megyében pedig Sárközújlakon 24 lakrészt építenek tanítók és orvosok számára. A hazai zöldségek és gyümölcsök nincsenek agyonvegyszerezve, mint sok nyugat-európai országban. Növekvőben van a megengedettnél nagyobb mennyiségű növényvédőszer tartalmazó gyümölcsök és zöldségek aránya, közölte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az intézmény 9842 mintát elemzett, s azt találta, hogy 2,4%-nál 200

0: gyümölcsöknél és a brokkolinál találták, írja az ekonomika.net. A vizsgált gyümölcsök és zöldségek 34,9%-a egynél több növényvédőszer tartalmazott. A legtöbbet 17 féle vegyi anyagot egy nem uniós tagországban termesztett paprikában mutatták ki, de egyik sem haladta meg a megengedett határértéket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Hallgasd meg szavamat, reggel, uram. Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. verse.

0: Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk írása szerinti Szent Evangélium első részének 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most mesekosár rovatunk következik, amelyben az Állatok háborúja című mesét hallgatjuk meg.
9: Mesekosár! Mesekosár!
10: Az állatok háborúja. Szép nyáridőben sétálni ment egyszer a medve, meg a farkas. Mennek, vendegélnek, egyszer csak gyönyörűséges madárdal hangzik a sűrűségből.
11: Terem úgyse, el aztán szép nóta, mondja a medve. Ki énekel ilyen szépen, farkas koma?
10: Na, komám, még ezt se tudod, ez a madarak királya, felelt a farkas, pedig az ökörszem énekelt.
11: No, ha a madarak királya, akkor megnézem a palotáját,
10: brummogott a medve.
11: Az ám nem megy olyan könnyen. Várd meg, míg hazajön a királyné asszony,
10: mondta neki a farkas. Hát hiszen nem sokáig kellett várniuk, jött a királyné asszony, szép nagy kukac ficánkolt a csőrében. A királyő felsége is érkezett a nyomában, ő is hozott egy szép, nagy kövér kukacot. A medve bezzeg indult volna utánuk, de a farkas visszarántotta a bundájánál fogva.
11: Lassan a testtel, komám! Várj, míg elmennek hazulról, addig nem mehetünk a palotához.
10: Hát vártak, várakoztak, s nem sokára látják elrepülni a két madarat. Most már odacammogott a medve a bokorhoz, de bizony palota helyett csak egy kicsi fészket látott, benne hat sárga csőrű fiókát.
11: Buhoho, ez is királyi palota, kacagott torka szakadtába. Na, olyan nyomorúságos király lehet, aki ilyen palotában lakik. Hát, ti kik, mik vagytok, bikficek, királyfiak, hiszi a pici, rossz fattyúk talán.
10: Hú! Megharagudtak az ökörszem fiókák, kiabáltak, rikácsoltak, ahogy csak tudtak. Megállj, Vintör, mögő! Meglakolsz ezért! Hogy mersz bennünket sértegetni? Igenis tudd meg, királyfiak vagyunk! Majd ad neked édesapánk, ha ezt meg tudja!
5: Megijedt a medve, de meg a farkas is. Elszaladtak, bebújtak a barlangjukba, mert hát, ha igazat beszélnek ezek a sárga csőrű porontyok. Mikor hazaérkezett az ökörszem, a fiókái elpanaszolták neki, mit mondott a medve.
10: Már most inkább éhen halunk, de addig még a csőrünket sem tárgyuk ki, míg kegyelmed el nem látja a medve baját,
5: mondták az apjuknak. Jól van, meg lesz az is, felelte az ökörszem. Menten elrepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
10: Hey, vén mézlopó, miért becsmérelted a gyermekeimet? Készülj a háborúra, mert én hadat üzenek neked.
11: Bú, kellett ez nekem, gondolta a medve. Már most mit évő legyek?
5: Elmondta a baját farkas komájának, aztán egybe hívták az összes négylábú állatokat, hogy legyenek a medve segítségére. Ott volt az ökör, a szamár, a szarvas, az őz, egy szó mint száz minden négylábú barom. Az ökörszem pedig a szárnyasokat gyűjtötte egybe. Nem csak a madarakat, hanem minden repülő állatot, szúnyogot, legyet, darazsat, még a denevért is. Mielőtt harcba indultak volna, kémeket küldtek ki, hogy megtudják, mit tervez az ellenség. A legravaszabb volt közöttük a szúnyog. Elrejtőzött egy levél alá, úgy hallgatta ki a négylábúak haditanácsát. Hallja, hogy a medve előhívja a rókát, és azt mondja neki.
11: Hallod, de róka, te vagy köztünk a legfurfangosabb, te légy a vezérünk.
10: Jól van, mondja a róka, de mi lesz a jelvényünk?
5: Hát, ezt bizony senki sem tudta.
10: Noha más nem akad, jó lesz az én farkam is,
5: szólt a róka.
10: Ez úgyis olyan, mint egy nagy vörös lobogó. Aztán jól megjegyezzétek, amíg feltartom, jól megy a dolgunk, mindenki törjön előre. De ha leeresztem, az azt jelenti, hogy fusson ki merre lát, mert baj van.
5: Jól van már, gondolta a szúnyog, repült az ökörszemhez, és elmesélte, mit hallott. A csata napján, aj, gyerekek, soha én olyan csácsogás, ordítást, bőgést, röfögést nem hallottam, mint akkor ott az erdőben. Jöttek dúlva-fulva a négylábúak, szemben nagy surrogással, süvöltéssel a szárnyasok, hanem az ökörszem a darazsat előre küldte. A darázs pedig észrevétlenül a rókára repült, és jól megszúrta a farka alatt.
10: Aj, sziszegett a róka az első szúrásra, össze is rezzent.
5: Felkapta az egyik lábát is, három lábon ugrált tovább, de a farkát csak tartotta fölfelé. A második szúrásra leengedte a farkát egy szempillantásig,
10: a harmadikra aztán a lába közé kapta, vonyított, mintha nyúznák, és futott esze nélkül.
5: Mikor ezt a többi négy lábú látta, azt hitték, elvezett a csata, s mind elszaladtak. Ki merre látott? Az ökörszem hazarepült, és már messziről kiáltozott a gyerekeinek.
10: Győztünk, gyerekek! Most már együnk, igyunk, vigadozzunk!
5: De a gyerekek nem így gondolkoztak.
10: Nem addig van, előbb jöjjön a medve, és kérjen, és kérjen, és kérjen bocsánatot, míg ide nem jön, se nem eszünk, se nem iszunk.
5: Elrepült hát az ökörszem a medvéhez, s mondja neki a gyerekek kívánságát.
10: Gyere hát, vén dörmögő, kövesd meg őket, mert lenyúzatom a bőrödet.
5: Megszeppent a medve. Hogy ne szeppent volna? Szörnyű aggodalmak között bújt elő a barlangjából, elcammogott a fészekhez, és bocsánatot kért a gyerekektől.
10: Na most már vigadhatunk,
5: kiáltották a gyerekek. Ettek, ittak, táncoltak, kivilágos virradatig, talán még most is táncolnak, ha abban nem hagyták.

Mesekosár rovatunkban az Állatok háborúja című mesét hallgattuk meg, majd a belvárosi betyárok énekelték az Autó alagút című dalt. Most a nap áhítatát sugározzuk, amelyet Ungvári Szende tolmácsol.

A mai áhítat címe Kitartó hit. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 14. verse.

A mai áhítat szerzője Vic H., amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Sok évvel ezelőtt elhatároztam, hogy meg akarok tanulni gitározni, és jól akarok játszani. Először egy olcsó gitárt vettem. Miután megtanultam néhány akkordot, már tudtam játszani dalokat. Azt gondoltam, ha veszek egy igazán jó gitárt, az javítani fog a játékomon. Ezért megkértem egy kiváló gitáros barátomat, hogy válasszon nekem egyet. Ez 35 évvel ezelőtt történt. Még mindig tudok játszani, de legfeljebb átlagos vagyok. Nem vettem figyelembe, hogy sok órányi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy olyan gitáros legyek, amilyen szeretnék lenni. A gitározáshoz hasonlóan a lelki utazás megkezdése is bizonytalansággal és izgalommal telik. Kezdő gitárosként az alapakkordokkal és egyszerű dallamokkal kezdi az ember, friss hívőként pedig a hit alapjaival. A zenészek a képességeik fejlődésével egyre bonyolultabb darabokat játszanak. Így a hitünkben növekedve is egyre nehezebb lelki kérdésekkel szembesülünk, és a hit útja is elkötelezettséget, gyakorlást és időt igényel. Mindkét törekvésben vannak frusztráló pillanatok, amikor az ujjaink megbotlanak, vagy a hitünk próbára kerül. A szépség nem csak a végeredményben rejlik, hanem magában az oda vezető útban is. És minden hitben megtett lépés előbbre visz az úton.

Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk, segíts, hogy mindig téged helyezzünk az első helyre az életünkben. Amen.

Örömmel fogom járni a hit útját napról napra. Hangsúlyozza Vic H., amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a zeneiskolásokért.

Május 7-e, az év 127. szökőévben a 128. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 238 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1824-én ezen a napon volt az ős bemutatója Ludwig van Beethoven 9. D-moll szimfóniájának. Ez egyben utolsó befejezett szimfóniája, amely tartalmaz részleteket Andy Freude című műből is, melynek szövegét szólisták és kórus énekli az utolsó tételben. Ez a mű az első példa arra, hogy egy nagy zeneszerző szimfóniájában énekhangot használ, hangszerekkel azonos szinten. Kimagaslóan nagy kulturális szerepet játszik a modern társadalomban, különösen mióta az Európai Unió a negyedik tétel egy részletét hivatalos himnuszaként használja. Külön érdekesség még, hogy a mű kézirata 2003-ban 3,3 millió dollárért kelt el. A szimfónia különleges vonzereje miatt ma már az UNESCO listája szerint a világ emlékezete program részét képezi. 1877. május 7-én Románia kormánya csatlakozott az 1864-es első genfi egyezményhez a Nemzetközi Vöröskeresztet illetően. 1950. május 7-én megnyitották a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt-Ferenc repülőtér elődjét. A repülőtér területét már 1938-ban kijelölték, de a háború miatt csak részlegesen épült fel. 1944-ben több bombatámadás is érte, az eredeti tervek alapján 1950-re épült újjá és fogadta az első utasszállítógépet. 1986. május 7-én a bajnokcsapatok Európa kupájának a döntőjében, azaz a BEG döntőben, a román Steaua Bukurest és a spanyol Barcelona mérkőzött Sevillában. A mérkőzésen sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem esett gól, végül 11-esekkel nyert a Steaua. Helmut Dukadám a büntető párbajban a katalánok összes lövését hárította. Ezt a bravúrt sem előtte, sem pedig azóta nem tudta végrehajtani senki hivatalos európai kupa mérkőzésen. A Steaua 2-0-ra nyerte meg a 11-es párbajt, Dukadám pedig a sevillai hős becenevet kapta tettéért. Ez volt az első alkalom, amikor román csapat nyerte a BEC-et. 1987. május 7-én hivatalosan megkezdődött a nyersolaj kitermelés a Fekete-tenger román altalajából. 1994. május 7-én épségben kerül elő Eduard Munch norvég expresszionista festő leghíresebb műve, a Sikoly című festmény, miután februárban ellopták az Oszlói Nemzeti Galériából. 1995. május 7-én Jacques Chirac megnyeri a franciaországi elnökválasztást. 1999-ben ezen a napon II. János Pál pápa háromnapos ökumenikus látogatásra érkezett Romániában. Ez volt az első alkalom, hogy pápa látogatott az országba, ami sajnos csak Bukarestre korlátozódott, nem látogatta meg az erdélyi magyarokat. 2001. május 7-én Oroszországban Vlagyimir Putyin letette hivatali esküjét. 2007. május 7-én izraeli régészek Jeruzsálemtől délre felfedezték Nagy Heródes sírját.

Kalendáriumunk folytatásában felelevenítjük azoknak a névsorát, akik a mai napon látták meg a napvilágot. 1776-ban ezen a napon született Berzsenyi Dániel, magyar költő. 1827-ben, május 7-én született Vajda János, magyar költő, a márciusi ifjak egyike, a Kisfaludi Társaság rendes tagja. 1833. május 7-én született Johannes Brahms, német zeneszerző. A romantika korában élt, de tudatosan a bécsi klasszicista zenei formákhoz nyúlt vissza. Brahms az 50-es években alkotta meg első nagyobb szabású művét, az első zongora versenyt, amelyet eredetileg két zongorára komponált, ám de a mondani való súlya a versenyműformát követelt meg. A mű az ős bemutatóján megbukott, mivel a közönség eleinte nem tudott mit kezdeni az alapvetően archaikus Brahms stílussal. Csak később fedezték fel a zenei értékét, s így a mű is csak idővel nyerte el a neki járó elismertséget. 1892-ben ezen a napon született Josip Broz Tito, jugoszláv forradalmár és államfő, horvát-szlovén szülők gyermeke. A II. Világháborúban a jugoszláv partizánok egyik vezetője, majd haláláig 1980-ig Jugoszlávia államfője. A tisztelet jeléül Tito marsalként is emlegették. Nem sokkal a háború után kiállt a szovjet befolyás ellen. Egyik atya volt az el nem kötelezett országok mozgalmának. Sokan kritizálták tekintélyhű uralma miatt, azonban ő testesítette meg a jugoszláv egységet. 1901-ben ezen a napon született Gary Cooper, született Frank James Cooper, amerikai színész, aki természetes, hiteles és közérthető alakításainak köszönhetően vált híressé. Pályafutása 1925-től 1961-ig tartott, és a 36 év alatt 84 játékfilmben játszott fontosabb szerepet. Ő volt az egyik vezető amerikai filmsztár a néma filmkorszak leáldozásától egészen a klasszikus hollywoodi aranykor végéig. Pályafutása során 5-ször jelölték Oscar-díjra a legjobb férfi főszereplő kategóriában, melyből 2-t elnyert, a New York Őrmester és a Délidő című filmekben játszott szerepekért, és 1961-ben megkapta az életműdíjat. 1907. május 7-én született Sáron Berken, Szabédi László, erdélyi magyar költő, újságíró, műfordító, műkedvelő, nyelvész. Iskoláit Zernesten kezdte 1913-ban, majd Kolozsvárot az Unitárius Kollégiumban folytatta. 1925-ben érettségizett, majd 1927-ig Strasbourgban teológián tanult. 1945-ben Kolozsvárot doktorált filozófiából is. Egy ideig Aradon tisztviselőként dolgozott, majd Kolozsvárot lett színházi dramaturg. 1931 és 1938 között az ellenzék belső munkatársa volt. Írásaival szerepelt az Új Erdélyi Antológia című gyűjteményes kötetben. 1939 és 1940 között letöltötte sorkatonai szolgálatának idejét, majd Báréban lett tanító. 1941-ben visszatért Kolozsvára, ahol az egyetemi könyvtár alkalmazottjaként dolgozott. 1942-ben csatlakozott a Helikoni közösséghez, és az ő kezdeményezésére indult a Termés című folyóirat is. 1943-ban ott volt a Balaton-szárszói találkozón. 1942-ben Baumgarten jutalmat kapott. 1944-ben bekapcsolódott az antifasiszta ellenállásba. A háború után egy ideig még Kolozsváron tanított francia nyelvet. 1945. májusában a Romániai Magyar Írók Szövetsége alelnökké választotta. Ugyanebben az évben belépett a Román Kommunista Pártba. 1958-ban megírta a főművét a magyar nyelv őstörténete a finnugor és az indoeurópai nyelvek közös eredetének bizonyítékai címmel. A Bolyai Egyetem beolvasztásakor tanúsított magatartása miatt a Securitate zaklatta. Ezért a beolvasztás ellen való tiltakozásként 1959. április 18-án Szamosvalva határában a vonat elé vetette magát.
Néhány héttel később az ő példáját követve lett öngyilkos Csendes Zoltán, a megszüntetett egyetem egykori rektor helyettese is.

Május 7-i kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1065-ben ezen a napon hunyt el Ludolf Gizella, gyakran Bajor Gizella, Boldog Gizella, Gizella királyné emlegetve, Bajor hercegnő. Első István magyar király felesége, ezáltal az utolsó fejedelemasszony és az első magyar királyné. Férje mellett a katolikus egyház támogatója, templomok, várak építetője. Nevéhez fűződik a magyar koronázási palást elkészítése is. István halála után Orszeuló Péter, majd Aba Sámuel alatt méltatlanul bántak vele. Ezért 1044-ben menekülni kényszerült az országból. Passauban telepedett le, belépett a helyi apáca kolostorba, melynek később rendfőnök asszonyaként tevékenykedett. Egészen 1065-ben, 81 éves korában bekövetkezett haláláig. A királynét a kolostorban temették el, 1911-ben avatták boldoggá. 1716. május 7-én hunyt el Dávid Fabricius német csillagász. Fiával, Johannes Fabriciusszal az elsők voltak, akik rendszeresen megfigyelték a napfoltokat. Erre vonatkozó eredményeiket 1611-ben publikálták. Megfigyeléseik alapján kijelentették, hogy a nap is forog tengelye körül. Ezt elméletileg Johannes Kepler jósolta meg, akivel Dávid Fabricius rendszeresen levelezett. 1596-ban Dávid Fabricius fedezte fel az első változó csillagot, a Mirát. 1825-ben ezen a napon hunyt el Antonio Salieri, világhírű olasz zeneszerző, karmester, aki Beethoven, Schubert és Liszt tanára volt. 1861. május 7-én hunyt el Teleki László, magyar politikus, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, rendes, majd tiszteleti tagja, az ellenzéki kör elnöke. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc alatt és az azt követő években a magyar önállóság ügyének egyik legaktívabb és talán legeredményesebb külföldön tevékenykedő képviselője. 1938. május 7-én hunyt el Octavian Goga, román költő, drámaíró, antiszemita politikus, a Román Királyság miniszterelnöke. 1937. decemberében II. Károly király felkérte kormány alakításra, s az általa vezetett új román kormány meghozta az első zsidó törvényt. Az 1938. január 21-én a király Goga és Vasilij Radulescu-Mehedinc igazságügyi miniszter kézjegyével ellátott rendelet kimondja, hogy minden zsidónak, aki az első világháború után Nagy-Romániában lett román állampolgár, hiteles iratokkal kellett személyazonosságát igazolnia, s így több százezer zsidó származású romániai lakostól vonták meg a román állampolgárságot. Kormánya a nemzetközi tiltakozások hatására 1938. február 10-én lemondott, s másnap már Miron Krisztián pátriárka megalakította kormányát. Egy ideig Ady Endre barátja volt, Adi halála után megvásárolta a Csúcsai kastélyt. 1983. május 7-én hunyt el Romhányi József, magyar író, költő, műfordító, érdemes művész. Ezek voltak a legfontosabb események, amelyek a mai naphoz kapcsolódnak.

0: A napkalendáriumát Szegedi Csabával lapoztuk fel, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Május 7-ét írunk, Gizella, Dalma és Bendegúz napja van. Lássuk, honnan erednek ezek a személynevek. A Gizella ófél német eredetű név, jelentése női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő leány. Legismertebb viselőjének, Szent István király feleségének boldoggá avatása idején 1911-ben és általában a 20. század első felében gyakori volt. Dalma Vörös Marti Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi név, az Alánfutása című hőskölteményben találkozunk vele. Forrása talán a nyelvjárási dalma szó, jelentése testes. Petőfi Sándor is használta saját álneveként. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Bendegúz, hún magyar eredetű név, Attila hún uralkodó atyának nevéből származik. Köszöntjük akkor ma, május 7-én Gizella, Dalma és Bendegúz nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik, vagy ezen a napon egy fontosabb eseményre emlékeznek. A következő dal ünnepeltjénknek szól.

0: Ünnepeltjeinket a Random Trip és a Bagosi közös dalával, a Csak Boldoggal köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Most aktuális összeállításunk következik. A rohanó hétköznapokban sokszor nehéz megállni és megtalálni a békét. A fike csütörtök esti alkalma éppen erről szól. Hogyan tapasztalható meg Isten békéje az aggodalmak között, és hogyan formálhatja át a hála a mindennapjainkat? Az estét Szalontai Szabolcs, a fike egyik önkéntese vezette, akivel arról beszélgettünk, hogy miért is fontos a hála, milyen szerepe van a hálának a fiatalok körében, és mit üzen ő maga a fiataloknak a mindennapokra. A riporter Seres Enikő Alíz, rádiónk gyakornoka.
1: Szeretettel köszöntelek, Szabi, és egy bemelegítő kérdéssel kezdeném, hogy hogyan készültél a mai alkalomra, és milyen gondolatokkal érkeztél?
2: Köszönöm szépen. Igazából ezt az igét már egy hónapja talált rám, mondjuk így, és akkor ugye elhatároztam, hogy szeretnék én is egy fike csütörtököt tartani, mivel ez az első alkalom, hogy én tartom a fike csütörtököt, igyekeztem játékokkal készülni mindenképp. Megpróbáltam nem előadást tartani, aztán majd ezt nem tudom, mennyire sikerült. A készülődésben az ige mellett, amit próbáltam többször átolvasni, több időt fektetni arra, hogy ezt jó alaposan megértsem, imában készültem nagyon sokat, azt hiszem. Segítséget is kértem, ezt nem tagadom. Pontosabban a barátnőmtől, aki ugyanúgy fikés, őt megkérdeztem egy-két dologról, hogy mi a véleménye, egy biztonság kedvéért. Valahogy próbáltam ezeket a dolgokat, amikről beszéltem, minél inkább elsajátítani. Így mondanám azt, hogy készültem.
1: Minden esetre én, aki elsőként voltam fikesten, érdekes volt és jó volt a foglalkozás, nagyon tetszett. És akkor megkérdezném, hogy így számodra itt személyesen mit jelentenek ezek a fike estek, ezek a csütörtöki esték?
2: Lássuk, egy másfél év? Szinte két év, igen, amióta fikés vagyok, kb. Egy év, amióta önkéntes is. Igazából csak az a különbség a kettő között, hogy csak simán részvevőként ezeket a csütörtököket úgy látod, hogy mint részvevő beülsz, és akkor ott vagy. Amikor önkéntes vagy, akkor talán egy kicsit belelátsz abban, hogy hogyan alakul egy hónapnak az előtervezése. Nekem nagyon sokat jelentett. Sajnos nem első éves egyetemista korom óta járok fikére, azt tudnám mondani. Egy nagyon jó barátom hívott meg ide, és azt hiszem, hogy ez egy olyan közösség, amit bárkinek tudom ajánlani, egyetemistának. És ezt nem azért mondom, mert hogy valahogy magamat próbálom itt igazolni, hogy igen, hogy nagyon befogadó vagyok, meg nyitott vagyok, meg próbálok, hanem ez az, amiben én részesültem. Ez az, amit én kaptam. Nagyon tárt karokkal vártak, még az elején is, és mindig is, és olyan szeretet, és olyan örömmel fogadtak, meg hívtak folyton, és rengeteg program van, amint említettem abban a beszélgetésben is, hogy ez a közösség, ami összetart, ez tényleg így hétről hétre erőt tud adni szerintem ez a mindennapokhoz is.
1: Szó volt a mai alkalom elején az aggodalmakról, és azt követően pedig a háláról. Miért pont ezt a témát választottad?
2: Ezt, ahogy mondtam, hogy az aggodalom szerintem az valamilyen szinten, azt hiszem, én még csak 22 éves vagyok, még nem nincs olyan nagy tapasztalat a hátam mögött, de amennyiben inkább többet találkozok olyan emberekkel, akik aggódnak. Az orvosin tanulok, sok beteg emberrel találkozom hetente. Számomra nehéz megérteni és megfogalmazni, és ezt azt hiszem, hogy természetes, hogy pontosan mi az, amin keresztül mennek olyan emberek, akik aggódnak, akár maguk miatt, akár mások miatt. Igen, azt mondja, hogy semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjuk fel a kéréseinket Isten előtt, és hogy az ő békessége az, ami megőrzi a mi szívünket. Az aggodalmainkban, hogyha Istenhez fordulunk, Istenben bízunk, akkor azt hiszem, hogy ez csak így lehet ezeket az aggodalmakat túlvészelni. Nincsenek meg szerintem megfelelő szavak, akkor valaki mellett vagyunk, de ugyanakkor azt tapasztalom, hogy egyszerűen a valaki mellett lenni, aki aggódik, az már egy hatalmas segítség. A hála pedig, amiatt, hogy azzal én is küszködök, azzal tudatosan ezt gyakorolni, tenni, ez egy küzdelem, és próbálom észrevenni, meg minél inkább gyakorolni azt, hogy napi szinten hálát adjak az Isten szeretetéért.
1: Említetted, hogy ugye a békét meg tudjuk találni Istenben is, és mit jelent számodra Isten békéje a mindennapokban, És hogy szerinted miért van ma különösen nagy szükség a békességre a fiatalok körében?
2: Mindenkor is szükségük volt, és szükségünk van arra a békességre, amit csak is Isten tud adni nekünk. Említettem, hogy biztos mindenkinek az életében vannak problémák, gondok. Sokszor nem is kell eljutni a világ nagy problémáihoz. Háborúk, politika, nem tudom, gazdaság, meg stb. Hanem valószínűleg elég, hogyha csak a családunkban, vagy a körülöttünk lévő, a barátságainkban megnézzük, és az egyetemen a vizsgák miatt még azért is lehet szerintem, vagyis, hogy nagyon egyszerűen én is szoktam. És szerintem nincs olyan, hogy kis probléma, nagy probléma, hogy nem lehet ezeket nagyon rangsorolni, vagy nem tudom, szerintem aztán lehet, hogy lehet. De hogy bármi is legyen az a dolog, ami a probléma, a körülmény, amiben éppen vagyunk, békességet, ezt nem tudjuk magunknak kiharcolni. Ezt értem arra, hogyha például, nem tudom, pénz miatt aggódunk. Most ez egy ilyen személyesebb, mostanában így szoktam, de hogy nem durván, de hogy gondolok a jövőre, hogy majd, hogyha családom lesz, akkor mi lesz, hogyan tartom el? És hogy azt gondolom, hogy hát, hogyha majd jól megharcolok érte, meg dolgozok, meg túlhajszolom magam, meg stb., és bőven elég pénzem lesz ahhoz, amit én szeretnék éppen, akkor békességre találok. És azt szerintem lehet bármilyen kontextusba helyezni. Valószínűleg, hogyha már nem lesz az, akkor talán lehet másik, vagy ugyanazokba a problémákba ütközünk. De hogyha rájövünk arra, hogy nem az, amit mi teszünk, hanem az, amit Jézus Krisztus tett, értünk, azt, hogy magára vette a mi bűneinket, és hogy általa tényleg így örök életünk lehet, hogy azt hiszem, hogy ennél nagyobb békességet, vagyis, hogy akkor meg lehet, hogy vannak itt gondok, de van kire támaszkodnom, van kire nézzek, van mi reményt adjon nekem. És akkor ez így jól leírja azt, hogy akkor így nem marad az okom aggódni. Ez nem azt jelenti, hogy nem küzdök meg ezért egy picit.
1: És rá is térnék a következő kérdésre, hogy volt olyan élethelyzeted, amikor különösen megtapasztaltad Isten békéjét?
2: Nem tudom feltétlenül ezt így egy konkrét helyzethez kötni, és azt hiszem, hogy ezt meg lehet tapasztalni csak egyszerűen igeolvasás közben is. Nem kell elképzelni azt, hogy most akkor valamilyen hatalmas dolgokat, bár ez egy hatalmas dolog, ami bennünk történik, amit kapunk tőle, nem feltétlenül kell legyen olyan kívülleg annyira látszódjék, vagy nem tudom. De maga az, hogyha sikerül úgy kelni, hogy akár, hogyha tényleg összejön a reggeli igeolvasás, akkor nagyobb esély van arra, hogy azon a napon békességgel legyek tele. Mindannyiunk hozzá személyesen beszél Isten, úgyhogy...
1: Mi az, amit a mai alkalom után szeretnél, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal? Mi az az üzenet?
2: Viccelődtem ezzel az alkalom előtt, mert hogy amúgy nem szeretném azt, hogy így rajtam legyen a figyelem, és hogy tudom, hogy nagyon sokszor az izgulásom miatt így összeakad a nyelvem, meg stb., és akkor így ezt így nehézé teszi a részvevőknek azt, hogy élvezhető legyen, de azt mondtam, hogyha azzal maradnak innen, hogy hazamennek és elolvassák a Filippiek ezért levelet, hát akkor az már nagy nyereség. Én csak reménykedni tudok abban, hogy az Isten rajtam keresztül megszólított embereket. Ellen méltatlan vagyok, de ha így történt, akkor ennek nagyon hálás vagyok. De hogyha egyből a forráshoz mennek, akkor az egy nagyszerű dolog.
1: Záró kérdésként kettő kérdésem is lenne.
2: Jó.
1: Először is, hogy mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik keresik a helyüket, vagy éppen küzdenek valamivel visszatérve az aggodalomra, és hogy hogyan foglalnád össze egy mondatban a mai alkalom üzenetét?
2: Ez egy komoly dolog, mert nem tudom, azt hiszem nehéz összegezni. Hogyha lenne valami, akkor most amellett természetesen, hogy bátorítanám őket arra, hogy adjanak egy esélyt akár egy bármelyik egyetemista közösségnek, ifinek. Én nagyon bátorítom a találkozásokat, beszélgetéseket. Nekem nagyon sokat jelent az, hogyha tudom látni azt, hogy nem vagyok, nem nekem a legnehezebb. Másokon, nem, mint mondtam, hogy a kórházban látok embereket, akiknek sokkal több okuk van aggódni, és akkor őket így ez azt hiszem segít. Egy mondatban, szerintem legyen a hála most. Legyen az, hogy próbáljunk hálásabbak lenni.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Aktuális összeállításunkban a Fike csütörtökről hallhattak. A pontos idő 14 óra, most híreink következnek.
3: Hírek.
0: Rádiónk hírei először címszavakban. Jócskán elhúzódhat a politikai válság, Nikus Ordán elnök nem siet az új kormány alakítási megbízással. Egy felmérés szerint a romániai polgárok elsöprő többsége megszavazná az egyesülést Moldvával. Lakások épülhetnek fiataloknak, pedagógusoknak és orvosoknak Erdélyben. Az uniós átlagnál egészségesebb zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztunk. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nem számíthatunk arra, hogy gyorsan véget ér a politikai válság, amely azt követően robbant ki, hogy a kormányból két hete kilépett szociáldemokrata párt a Románok Egyesüléséért Szövetséggel közösen benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilie Bolozsán vezette kormányt. Arról, hogy jócskán elhúzódhat az ügyvivő kormány mandátuma, a Digi 24 hírcsatorna számolt be saját forrásokra hivatkozva. Nikus Ordán államfő ugyanis nem kívánja elsietni az egyeztetéseket a parlamenti pártok vezetőivel az új kormány megalakításáról. Egyrészt azért, mert nemzetközi kötelezettségei is vannak, másrészt azért, mert a jelenlegi felállásban nagyon nehéz olyan kormányt kialakítani, amely parlamenti többséggel rendelkezik, de nem szorul rá a szélső jobboldali AUR támogatására. A Digi 24 szerint Nikus Ordán nem csak a pártok elnökeivel, hanem a kormánykoalíciót alkotó pártok más vezetőivel is találkozik majd. Az államfő megoldást keres a jövőbeli kormányra vonatkozóan, de nem hiszi, hogy az a következő napokban megalakulhatna. A következő időszakban inkább a B9 csúcs találkozóra összpontosítja figyelmét, amelynek ő lesz a házigazdája Bukarestben, és amelyre eredetileg Marco Rubio amerikai külügyminisztert is várták, de végül nem megy el. A romániai polgárok több mint 70%-a megszavazná az ország egyesülését Moldovával, derül ki egy friss közvéleménykutatásból. Az InScope Research ma ismertetett felmérése szerint a megkérdezettek 71,9%-a szavazna az egyesülései népszavazáson, 21,4% nemmel szavazna, 2,1% bizonytalan, 3,2% nem venne részt a referendumon, míg 1,4% nem tudott vagy nem akart válaszolni. Az igennel szavazók között nagyobb arányban képviseltetik magukat a Mentsétek meg Romániát szövetség szimpatizánsai és a férfiak. Arra a kérdésre, hogy mikor valósulhat meg az egyesülés, 8,4% válaszolta azt, hogy 3 éven belül, 13,3% szerint 5, 29,3% szerint 10 vagy több év múlva kebelezheti be Románia Moldovát. Ugyanakkor 34,7% szerint az egyesülés sohasem történik meg, míg 13,7% nem tudott választ adni. Több erdélyi településen építenek lakásokat fiataloknak, tanítóknak és orvosoknak. Az RMDS mai közleményében jelentette be, hogy Marosvásárhelyen, Szovátán, Székelyudvarhelyen, Bihardiószegen és Nagyszalontán fiataloknak, Sárközújlakon, Szatmár megyében pedig tanítóknak és orvosoknak szánt lakások épülhetnek. További 6 településen a már meglévő lakások folytatására és fejezésére hagyott jóvá finanszírozást a fejlesztési miniszter. A tárcavezető Cseke Attila szerint a lakások segítséget nyújtanak a családalapítás előtt álló fiataloknak, ugyanakkor szolgálati lakást biztosítanak orvosoknak, egészségügyben dolgozóknak, illetve tanítóknak és a tanügyben dolgozóknak. A döntés értelmében Maros megyében 2 tömbház lakás épül, Marosvásárhelyen egy 3 emeletes, 60 lakásos épület, Szovátán pedig egy 40 lakrészt tartalmazó épület, Székelyudvarhelyen egy 42 lakrészt tartalmazó tömbház készül, Bihar megyében Szalontán és Bihardiószegen épül egy 24, illetve 16 lakásos tömbház, Szatmár megyében pedig Sárközújlakon 24 lakrészt építenek tanítók és orvosok számára. A hazai zöldségek és gyümölcsök nincsenek agyonvegyszerezve, mint sok nyugat-európai országban. Növekvőben van a megengedettnél nagyobb mennyiségű növényvédőszer tartalmazó gyümölcsök és zöldségek aránya, közölte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az intézmény 9842 mintát elemzett, s azt találta, hogy 2,4%-nál 234 esetben a növényvédőszerek mennyisége meghaladja az Európai Unióban engedélyezett szintet. A 2018-ban elvégzett vizsgálat alkalmával ez az arány csak 1,4% volt. 4241 minta esetében a vizsgálat nem mutatta ki növényvédőszerek jelenlétét, míg 5367 esetben nem haladták meg a maximálisan megengedett koncentrációt. A legtöbb problémás mintát a paprikánál, a szőlőnél, a grapefruitnál, az olajbogyónál és a brokkolinál találták, írja az ekonomika.net. A vizsgált gyümölcsök és zöldségek 34,9%-a egynél több növényvédőszer tartalmazott. A legtöbbet 17 féle vegyi anyagot egy nem uniós tagországban termesztett paprikában mutatták ki, de egyik sem haladta meg a megengedett határértéket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26-bani, egy

0: Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Hallgasd meg szavamat, reggel, uram. Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. verse.

0: Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk írása szerinti Szent Evangélium első részének 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
5: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versovatunk következik, amelyben a Lábnyomok című költeményt hallgatjuk meg.

Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mondta, ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, ittam ott csak egy pár lábnyoma látszott. Éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden napot leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látott csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak.

mert egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Az enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam, bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy le

0: Van egy domba távolban, a hely, ahol Jézus meghalt. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus katonák kíséretében saját keresztjét hordozva ment a koponyák hegyére, ahol megfeszítették őt.
1: A keresztövében sokan kigúnyolták, mi alatt mások látták azt a borzalmat, ahogy Jézus remegő hanggal felkiáltott. Atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Miután ezt mondta, meghalt.

egy József nevű férfi vette le Jézust a keresztről, lepedőbe csavarta és egy sírba helyezte. 3 nappal később asszonyok jöttek Galileából oda, ahol Jézus testét őrizték, de a sír helyet üresen találták. Egy angyal jelent meg nekik, és azt mondta, nincs itt, feltámadt. Később Jézus megjelent a vetőinek, és azt mondta, mert megvan írva, hogy szenvednem kell, de feltámadok a halálból. És ez szíveket és életeket változtat meg, és a bűnök bocsánata hirdettetik az én nevemben minden nemzetnek.

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom is, hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jó kezemet, el ne bukjam újból.

ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia, aki képes rá, hogy életedet tisztára mossa.

véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz.

csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy perc.

0: Igen, az Illésék. Illésék 1965-ben, amikor a felvételt készítették. Annak idején kevesen ismerték még őket, de a közönség a hangulat után ítélve éppen olyan volt, mint ma. Az együttes lényegében 1964 szilveszterén alakult. Négy fiú találkozott, Illés Lajos, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs, Bródi János, és később jött az együttes dobosa, Pásztori Zoltán. Az első jelentős sikert az Ómond hozta meg, az együttes első saját szerzeménye. Emlékeztek még arra, mikor és hol írtátok ezt a dalt?
1: Az Ómondot 1965 nyarán írtuk a Nógrád Verőcei nemzetközi táborban. Itt ebben a táborban nagyon sokan voltak, és mi megpróbáltunk olyan helyet keresni, ahol csak mi magunk vagyunk, és hát tudunk dolgozni. Úgy tűnt, hogy a legalkalmasabb erre a háztető. Abban a házban, ahol mi laktunk ott Nógrád Verőcén, ilyen lapos volt a teteje, és ott ide fölmásztunk mi egy létrán, szépen sütött a nap, és Tinivel ketten itt írtuk meg ezt a számot.
0: Elkészült a dal, miközben a többiek őrködtek. Ez volt a kezdet. Van egy közmondás. Minden kezdet nehéz. Valóban csak a kezdet volt nehéz, Lajos?
2: Voltak később is problémák, de azt hiszem ez abból adódott, hogy mi egy olyan utat választottunk, amin előttünk nem igen jártak még. És ezért vállaltuk a problémákat, és szerintem nagyon kellemes dolog egy olyan úton járni, ami nehéz, és rökösek is.
0: Tehát valódi úton jártatok. Az út rendelkezett az utak jellemző sajátosságaival. Néha fel, néha pedig lefelé lejtett. Voltak rajta ezek szerint gödrök is, mint ahogy mondtad. De azért haladni lehetett rajta.

0: Érdekes. A közönség, a kritika azonnal felismerte a népi elemeket, a népzene méltatlanul háttérbe szorított hangulatait, dallamvilágát, az Illés zenekar egyes számaiban. De nem csak népdal motivumokat használnak fel, gyakran régi hangszereket szólaltatnak meg új felfogásban. Miért fordultatok a népdalok felé?
1: Én úgy emlékszem, először szinte véletlenül találkoztunk. Persze nem olyan véletlenül, ahogy az ember az utcán menve neki megy egy lámpaoszlopnak, hanem talán úgy, ahogy az ember egy régi ismerősével találkozik, elmennek valahová, és továbbra is jó barátok lesznek. Mi mindig szeretjük a népdalokat, és amikor találkoztunk, rájöttünk, hogy egészen jól megértjük egymást. Kerestünk valami újat, valami új irányzatot, új stílust, ami kizárólag a miénk, és találtunk egy kimeríthetetlen hagyományt, ami viszont mindenkié. A népdal mindenkihez szól, és szeretnénk, ha a mi zenénk is mindenkihez szólna.
0: Tehát ez az út, amit folytatni akartok?
2: Hát vannak más elképzeléseink is, de mindesetre ez az egyik.
3: Ne gondolj!

0: 1968 tavaszán találkoztam először ezzel az elnevezéssel, X-Music. A koncerteteket hirdettétek így. Mit jelent ez a két szó?
1: Talán exkluzív vagy különleges zenét. Lényeg az, hogy mi játszunk.
0: Miért van szükség erre a megkülönböztetésre?
2: Úgy éreztük, vannak önálló zenei elképzeléseink, nem követünk semmilyen már elfogadott stílust. Nem mondhatjuk, hogy soulzenét vagy rhythm and blues-t játszunk. Ezért találtuk ki ezt az elnevezést, az X-Music csak azt a zenét jelenti, amit mi játszunk.

Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a ritmus kavalkád. Felejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felül mulat.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Jócskán elhúzódhat a politikai válság, Nikus Ordán elnök nem siet az új kormány alakítási megbízással. Egy felmérés szerint a romániai polgárok elsöprő többsége megszavazná az egyesülést Moldvával. Lakások épülhetnek fiataloknak, pedagógusoknak és orvosoknak Erdélyben. Az uniós átlagnál egészségesebb zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztunk. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nem számíthatunk arra, hogy gyorsan véget ér a politikai válság, amely azt követően robbant ki, hogy a kormányból két hete kilépett szociáldemokrata párt a Románok Egyesüléséért Szövetséggel közösen benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilie Bolozsán vezette kormányt. Arról, hogy jócskán elhúzódhat az ügyvivő kormány mandátuma, a Digi24 hírcsatorna számolt be saját forrásokra hivatkozva. Nikus Ordán államfő ugyanis nem kívánja elsietni az egyeztetéseket a parlamenti pártok vezetőivel az új kormány megalakításáról. Egyrészt azért, mert nemzetközi kötelezettségei is vannak, másrészt azért, mert a jelenlegi felállásban nagyon nehéz olyan kormányt kialakítani, amely parlamenti többséggel rendelkezik, de nem szorul rá a szélső jobboldali AUR támogatására. A Digi24 szerint Nikus Ordán nem csak a pártok elnökeivel, hanem a kormánykoalíciót alkotó pártok más vezetőivel is találkozik majd. Az államfő megoldást keres a jövőbeli kormányra vonatkozóan, de nem hiszi, hogy az a következő napokban megalakulhatna. A következő időszakban inkább a B9 csúcs találkozóra összpontosítja figyelmét, amelynek ő lesz a házigazdája Bukarestben, és amelyre eredetileg Marco Rubio amerikai külügyminisztert is várták, de végül nem megy el. A romániai polgárok több mint 70%-a megszavazná az ország egyesülését Moldovával, derül ki egy friss közvéleménykutatásból. Az InScope Research ma ismertetett felmérése szerint a megkérdezettek 71,9%-a szavazna az egyesüléseit egy népszavazáson, 21,4% nem majd szavazna, 2,1% bizonytalan, 3,2% nem venne részt a referendumon, míg 1,4% nem tudott vagy nem akart válaszolni. Az igennel szavazók között nagyobb arányban képviseltetik magukat a Mentsétek meg Romániát szövetség szimpatizánsai és a férfiak. Arra a kérdésre, hogy mikor valósulhat meg az egyesülés, 8,4% válaszolta azt, hogy 3 éven belül, 13,3% szerint 5, 29,3% szerint 10 vagy több év múlva kebelezheti be Románia Moldovát. Ugyanakkor 34,7% szerint az egyesülés sohasem történik meg, míg 13,7% nem tudott választ adni. Több erdélyi településen építenek lakásokat fiataloknak, tanítóknak és orvosoknak. Az RMDS mai közleményében jelentette be, hogy Marosvásárhelyen, Szovátán, Székelyudvarhelyen, Bihardiószegen és Nagyszalontán fiataloknak, Sárközújlakon, Szatmár megyében pedig tanítóknak és orvosoknak szánt lakások épülhetnek. További 6 településen a már meglévő lakások folytatására és fejezésére hagyott jóvá finanszírozást a fejlesztési miniszter. A tárcavezető Cseke Attila szerint a lakások segítséget nyújtanak a családalapítás előtt álló fiataloknak, ugyanakkor szolgálati lakást biztosítanak orvosoknak, egészségügyben dolgozóknak, illetve tanítóknak és a tanügyben dolgozóknak. A döntés értelmében Maros megyében 2 tömbházlakás épül, Marosvásárhelyen egy 3 emeletes, 60 lakásos épület, Szovátán pedig egy 40 lakrészt tartalmazó épület, Székelyudvarhelyen egy 42 lakrészt tartalmazó tömbház készül. Bihar megyében Szalontán és Bihardiószegen épül egy 24, illetve 16 lakásos tömbház, Szatmár megyében pedig Sárközújlakon 24 lakrészt építenek tanítók és orvosok számára. A hazai zöldségek és gyümölcsök nincsenek agyonvegyszerezve, mint sok nyugat-európai országban. Növekvőben van a megengedettnél nagyobb mennyiségű növényvédőszer tartalmazó gyümölcsök és zöldségek aránya, közölte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az intézmény 9842 mintát elemzett, s azt találta, hogy 2,4%-nál 234 esetben a növényvédőszerek mennyisége meghaladja az Európai Unióban engedélyezett szintet. A 2018-ban elvégzett vizsgálat alkalmával ez az arány csak 1,4% volt. 4241 minta esetében a vizsgálat nem mutatta ki növényvédőszerek jelenlétét, míg 5367 esetben nem haladták meg a maximálisan megengedett koncentrációt. A legtöbb problémás mintát a paprikánál, a szőlőnél, a grapefruitnál, az olajbogyónál és a brokkolinál találták, írja az economica.net. A vizsgált gyümölcsök és zöldségek 34,9%-a egynél több növényvédőszert tartalmazott. A legtöbbet 17 féle vegyi anyagot egy nem uniós tagországban termesztett paprikában mutatták ki, de egyik sem haladta meg a megengedett határértéket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynöksége, a kronika.ro, a maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Hallgasd meg szavamat reggel, uram. Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru

0: felelősségünk honlapja. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Szelíd Lovasné Főiskola.
3: A Felföldi Dalia iskolának a vezetője, a Sólyom nevű kisfiával, és volt velük Ádám is, aki csodálatos bemutatót tartott az ősi magyar harcművészeteknek a bemutatásával. Például volt karikás ostor, botforgatás, íjászat, úgyhogy egy nagyon látványos, nagyon különleges előadást tudtak tartani.
2: Nőszövetségi tavaszi konferencia.
4: Harmadik alkalommal került megrendezésre a Tiszaninemi Egyházkerületben a Nőszövetség szervezésében ez a tavaszi konferencia, illetve van egy őszi konferenciája is az egyházkerületben a Nőszövetségnek. A tavaszi konferenciák egyházmegyei konferenciák, és az az elv, hogy minden egyházmegyében ugyanazon a napon tartjuk, ugyanabban a témakörben. A témakör pedig az egyházi év tematikájához kapcsolódik. Ebben az évben az imádság éve van egyházunkban, és köré a tematika köré, vagy az imádság köré.
2: Dr. Fritz Szabolcs, egyetemi oktató, iskolai tanácsadó előadása.
5: Jelenlegi formájában nagyon sok kihívásokkal küzd az iskolarendszer. Nem csak Románia egyébként, nagyon sok országban ez egy nagy gyenge pont. Egyszerűen azért, mert a Romániában is ezt az iskolarendszert, amikor megtervezték, annak a társadalmi valóságnak tervezték, ami 150-200 évvel ezelőtt volt, és azóta akkora lett a társadalmi akceleráció, akkora lett az érezhető társadalmi változás, amiben az iskola recsegve, ropogva tudja lekövetni. Azok a diákok, akikkel dolgozunk, változnak a generációkkal. A tanárok egy más generációt képviselnek, ahol sokszor, hát ilyen szokták ezt, az egy digitális bevándorlóként vagyunk jelen az ő világukban, és talán mielőtt még bármilyen tananyag vagy módszertani kérdés lenne, mindig az a fontos, hogy tudok-e releváns lenni a ma gyerekének tanárként, tudok-e hozzá kapcsolódni, tudom-e érzelmileg megérinteni, hogy ne olyan holt anyagot, információt adjak át, ami igazából nem tud hol megtapadni a gyereken.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A természet közelsége, a hagyományok tisztelet és a lovak különleges világa, mindez egy helyen várja az érdeklődőket a Szelíd Lovasné Főiskolán. Az intézmény nem csak lovasoktatással és nyári táborokkal foglalkozik, hanem családi programokat, csoportos kirándulásokat és hagyományőrző eseményeket is szervez. Hogy hogyan kapcsolódnak össze ezek a tevékenységek és mit nyújt a Szelíd Lovasné Főiskola a hozzájuk érkezőknek, arról Margitics Ildikóval, a névfőiskola vezetőjével beszélgetünk.
6: Korábban majális név alatt, viszont most harcművészeti találkozóra került sor a Szalid Lovas Központnak a bázisán, főszervezőként május 1.

0: 1-én. Mit kell tudni erről a nagy szabású rendezvényről? Nagyon sok régióból érkeztek vendégek.
1: Igen, ez egy fantasztikus találkozó volt, mert hát az volt a mottoja, hogy különböző utak egy a cél, hiszen a harcművészetek azok mind arra fejlesztik a gyerekeket, hogy odafigyeljenek önmagukra, megtanulják a kontrollálni saját magukat, meg tudják védeni magukat. Mindegyik harcművészetnek van egy sajátos filozófiája, amit a vezetők továbbadnak a gyerekeknek, és felkészítik őket ezáltal az életre. Különböző szempontokból vizsgáltuk meg ezeket az ősi művészeti, harcművészeti irányzatokat, például a jiu-jitsu vett részt ebben a nagyszülősen Maxim Klotnak a vezetésével, aztán az aikidósok voltak, a Samurai Aikido Klub Munkácsról, és volt Skander verseny emellett, aztán jöttek, Kopecsni Gábor érkezett hozzánk a Felvidékről, a Felföldi Dalia iskolának a vezetője, a Sólyom nevű kisfiával, és volt velük Ádám is, aki csodálatos bemutatót tartott az ősi magyar harcművészeteknek a bemutatásával. Például volt karikás ostor, botforgatás, íjászat, úgyhogy nagyon látványos, nagyon különleges előadást tudtak tartani. A Szelíd Lovas Népfőiskolának a csapata is bemutatta lovas tudását, volt lovas íjászat, íjászat, a gyalogos íjászat, meg különböző nagyon érdekes és nagyon szép látvány volt a nézők számára. Örültünk, hogy a magyar iskolának a 3-as számú Perényi Zsigmond középiskola tanulói is részt vettek. Ők egész szeptember óta járnak hozzánk heti egy alkalommal foglalkozásokra, és akkor ezeknek a foglalkozásoknak az eredményét mutatták be ezen a napon. Ezt mindig így tartjuk, hogy májusban megnézzük, hogy mit is tudtak elérni ezek a gyerekek, és eleinte nehézkesen mennek a dolgok, de utána látjuk, hogy egy ilyen rendezvény alkalmával azok a fiúk is, akiknek eddig hát egy kicsit nem annyira tetszik a dolog, ők is bátran kiállnak, megmutatják, hogy mennyire ügyesek és mennyi mindent tudtak elérni ez alatt a tanév alatt. Ugyanígy a Kárpátaljai Magyar Liceumnak a diákjai is részt vettek a bemutatón, úgyhogy ez egy ilyen nagy összefogás volt mindenki részéről.
2: Az esemény során olyan értékeket hangsúlyoztak, mint a kitartás, a tisztelet, a belső fejlődés. Miért tartották ezt fontosnak?
1: Mindenképpen kell, hogy legyen a fiataloknak egy útmutató, egy tartás az életben, hogy hogyan is tovább, hogy mik azok az értékek, amiket érdemes tovább vinni. Mi az, ami erőt ad ezekben az években, mert most erre tényleg nagyon nagy szükségünk van, hogy legyen bennünk egy belső érték, egy erő, amit mi is tovább tudunk majd adni, és hát tényleg szükség van erre ezekben a nehéz időszakokban.
0: Számos más harcművészeti szakág is bemutatta magát.
1: Hát igen, voltak a Skander bajnokságot vezettek le, aztán volt az Aikido, és a Jiu-Jitsu, meg hát a Felvidéki Dalia Népfőiskolának a vezetősége.
2: A program nagyon gazdagnak és látványosnak mutatkozott, és már gondolom a hirdetése során is már nagyon gazdagnak ígérkezett. Miért pont ezek a harcművészetek lettek kiválasztva?
1: Hát ezek inkább ilyen régebbi barátságokon, meg hát jöttek hozzánk kirándulni, és akkor láttuk, hogy nagyon sok csoport érkezik hozzánk a lovardába, megismerkedjen a lovakkal, az íjászattal, természethez közelebb kerüljön. És az egyik ilyen csoport volt például a jiu-jitsu csoport, meg az aikidósok is. És ott láttuk azt, hogy mennyire fegyelmezettebbek a gyerekek, egészen másképp viselkednek, mint a többi csoportoknak. És ez már egy hozzáadott érték, amit érdemes megmutatni a világnak, hogy lássák, hogy tényleg van egy olyan forma nevelés, ami segít a gyerekeknek például az önkontrollban, vagy eleve az, hogy tudnak állni egy helyben. Ez most egy nagyon egyszerű dolog, és mégis nagyon nehéz, hogyha kisorakoztatunk a napra a gyerekeket, akkor mennyi ideig tudnak ott állva maradni.
0: 2026-a nyara itt van előttünk, sok tábor szerveződik a közeljövőben.
1: Igen, mi is szervezünk lovastábort, ismét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületével közösen. Hát ez már 10 éve rendszeresen ismétlődik, ami számunkra nagyon nagy öröm, mert szeretjük ezeket a gyerekeket, szeretjük azt, hogy a nagycsaládosoknál. Ez is egyfajta nevelés, egyfajta szemlélet az, hogy együtt vannak a gyerekek, hogy a nagycsaládban a gyerekek tudnak együttműködni, tudnak együtt játszani. Egészen más az értékrendjük, ami számunkra nagyon fontos. És ez sokkal könnyebbé teszi egy tábor szervezését például, mert hogyha megérkeznek a gyerekek, ők már automatikusan tudnak együtt játszani, tudnak osztozni, tudnak ismerkedni. Tényleg nagyon nagy élmény együtt lenni velük.
2: A táborok mellett még óriási szerepet vállal az önök munkájában maga a lovasterápia. Beszéljünk egy picit erről, hogy mi is ez, és hogyan működik, vagy milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban idén, az idei évre.
1: De azt vesszük észre, és ez nagyon, nagyon szomorú szembenézni ezzel a dologgal, hogy egyre több a sérült gyerek. Fontosnak tartjuk azt, hogy megkeressük ennek az okát, hogy mi történik a világban, miért van az, hogy 2012-ben, amikor csak elkezdtük ezeket a lovasfejlesztő foglalkozásokat, akkor hetente egy gyerek volt, aki autista, addig nem is nagyon láttunk ilyet, most pedig hát akár 50-en is eljönnek, és egyre nagyobb az igény. Tehát ehhez szeretnénk támogatókat keresni, mert hogy a szülőknek ez egy óriási teher. Mi egy fél órára veszik át a gyerekeket, mondhatjuk úgy, de a szülőknek állandóan együtt kell lenni velük. Azt szeretnénk most, amit nagyon fontosnak látok, hogy a szülők számára szervezzünk képzéseket, hogy ők tudjanak megoldásokat, vagy olyan kis egyszerű trükköket, vagy dolgokat átvenni ezeken a képzéseken, amiből ők tudnak gazdagodni, tudják kezelni a gyereküket nehéz helyzetben. Úgyhogy volt is már januárban egy ilyen képzésünk az intézményvezetők számára, és ezt szeretnénk a továbbiakban továbbvinni, csak ahhoz még szükségünk van támogatókra, meg szervezési. Folyamatban van a szervezés ennek.
0: A lovasterápia ezzel a területen milyen segítséget tud nyújtani?
1: Nagyon fontos az, hogy egy autista gyereknek az emberekkel kapcsolatot létesíteni. Ez nehéz, viszont egy állattal, amelyik minden rezdülését átveszi a gyereknek, és ezt nekünk tükrözi, ez egy kicsit másképp zajlik. Meg az állatnak a mozgás, de eleve a környezet az, hogy kijönnek a szabadban. Ott vannak, végig mennek a területen a napfényben, és látják a kacsákat, a libákat, a törött szárnyú gólyáinkat. Ez már ad egy olyan pozitív élményt a gyereknek, amelyik egy kicsit átlendíti a nehezebb időszakokon. A talónak a mozgása, az is egy ilyen ringató mozgás, és az is az agyi kapcsolatokat fejleszteni tudja.
0: Ezen a területen vannak pozitív megtapasztalások, vannak fejlődések, amikor azt mondjuk, hogy ennek köszönhetően valamifajta javulást tapasztalható?
1: Hát ezt a szülőket kellene megkérdezni, hát az, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan jönnek, és részt vesznek a foglalkozásokon. Van, aki 10 éve minden évben ott van, szóval heti 3-szor is eljön, és nem, nincsenek szabad helyeink, ez szerintem elég jó útmutató, de az is, amikor oda jön hozzám egy apuka az utcán, és azt mondja, már beszél a fiam, mert hogy többnyire olyan gyerekek jönnek, akik nem tudnak beszélni 3-4-5 évesen, és van olyan, hogy 10 alkalom után, de ez teljesen változó a gyerek állapotától függő. Van olyan, akinek hosszú, mit tudom én, 1-2 év rendszeres foglalkozás szükséges ahhoz, hogy megszólaljon, de tényleg vannak nagyon pozitív eredményeink, hogy beszélnek a gyerekek, vannak, akik elkezdtek járni, akik csak feküdni tudtak, azok most már ülnek, úgyhogy tényleg csodálatos változások vannak.
2: Beszéljünk egy picit a lovakról, hiszen ők vannak így a középpontban, ők a mi segítőink és az igazi terapeutáink, és ugye nagyon sok ló van a központban. Hogyan reagálnak ők az emberekre tulajdonképpen, akár a felnőttekre gondolok, vagy akár a gyerekekre, hiszen rengeteg-rengeteg emberrel találkoznak. Milyenek ők ilyenkor?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon izgalmas, ahogy megfigyeljük őket. Hát vannak olyan döbbenetes pillanatok. Például volt egy olyan csoportunk, akik a háborúban segítők, ilyen lelki segítők. Hát ahogy a lovak reagáltak rájuk, ez nekem egy nagyon, nagyon érdekes megtapasztalás volt. Nagyon nehezen fogadták el őket. Talán az a túl sok fájdalom, az a túl sok átélt stressz, ezt még a lovak is megérezték. Ami vicces, az a, van a kis öreg pónink, ő már lassan 29 éves lesz. Ő pedig, amikor gyerekeket lát, akkor elmegy a mező túlsó felé. Úgyhogy vannak ilyen tapasztalásaink, de amúgy tényleg fantasztikusak, ahogy visszajeleznek nekünk, ahogy reagálnak az emberekre. Tényleg, én magam is tapasztaltam sokszor, hogy ha dühös voltam, akkor ugye a ló is így mérgesen nézett rám, hogy most mi van. Egyszerűen megérzik azt, hogyha például egy beteg gyerek ül a hátukon, akkor egy rossz mozdulatuk sincsen. Valahogy nem tudom, hogy honnan veszik ők ezt. A kis fiatal lovasokat, azokat megleckésztetik, ott ugribugriznak, meg mindenfélét csinálnak, hogy tényleg az a fiatal lovas az kapjon egy jó kiképzést. Viszont a sérült gyerekekkel tényleg nincs egy rossz mozdulatok, szépen mennek, és mintha hímes tojást vinnének a hátukon.
3: Az elmúlt percekben Margitics Ildikóval, a Szelíd Lovasné Főiskola vezetőjével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Harmadik alkalommal rendezték meg a Tiszáni Neni Református Egyházkerület Nőszövetségének tavaszi konferenciáját. Négy különböző egyházmegyei helyszínen várták a résztvevőket. A nap tematikája az imádság évéhez kapcsolódott. Az alkalomról Gavruca Nagy Emese református lelkipásztort, a Tirek Nőszövetségének elnök helyettese számolt be. A riporter Kisnéveres Viktória.
1: Harmadik alkalommal került megrendezésre a Tiszáni Neni Egyházkerületben a Nőszövetség szervezésében ez a tavaszi konferencia, illetve van egy őszi konferenciája is az egyházkerületben a Nőszövetségnek. A tavaszi konferenciák egyházmegyei konferenciák, és az az elv, hogy minden egyházmegyében ugyanazon a napon tartjuk, ugyanabban a témakörben. A témakör pedig az egyházi év tematikájához kapcsolódik. Ebben az évben az imádság éve van egyházunkban, és köré a tematika köré, vagy az imádság köré szerveződtek ezek az egyházmegyei találkozó konferenciák. Minden alkalommal máshol igyekszünk ezt megszervezni, azért is, hogy bevonjuk a gyülekezeteket, hogy a Nőszövetség több helyre ilyen szinten is eljusson, ilyen formában. Nálunk az Egervölgyén az idén Noszvajon szerveztük, ők vállalták nagy örömmel, hogy ezt a konferenciát segítenek megszervezni.
2: Ugye itt, ahogy ön is elmondta, a négy egyházmegyében a tavalyi és tavaly előtti év helyszíneitől eltérően, hogy egy-egy egyházmegyén belül is ugye más református gyülekezetek, nőszövetségei szervezték ezeket a találkozókat. Így a visszajelzések alapján az erre, az alkalomra, ezekre az alkalmakra való készülésről mi az, ami esetleg visszaérkezett önökhöz, itt a vezetőséghez? Hogyan készülnek erre a gyülekezetek?
1: Hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy egymást is megismerjék a különböző nőszövetségek, és a visszajelzés is az, hogy hát lázba hozza a szervező gyülekezetet is, és én inkább a mi egyházmegyénkről tudok beszélni, és az eddigi tapasztalat az volt, hogy jó volt elmenni, meglátogatni őket, jó volt vendéget fogadni, mi is egyszer házigazdák voltunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a közösségépítésnek a nőszövetségen belül, de akár a teljes egyházi közösségen belül is egy nagyon-nagyon jó formája.
2: Ugye az még nem hangzott el, hogy ön a cserépfalui református egyházközségben szolgál. Bizonyára ön is a gyülekezet nőszövetségének tagjaival látogatott el Noszvajra, hogy lehetne összefoglalni ezt az április 18-ai alkalmat Egervölgyén.
1: Körülbelül olyan 80-90-en voltunk Egervölgyéről, természetesen a vendégfogadó gyülekezet felülreprezentálta magát értelemszerűen, ők legalább több mint 30-an voltak, úgy gondolom. De a többi gyülekezet is igyekezett jelen lenni. Volt, ahonnan néhányan jöttek, vagy esetleg csak a lelkipásztor. Vannak olyan gyülekezetek, ahol a nőszövetség nem szervezett formában működik, de női munka működik, onnan is többen jöttek, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy így együtt lehettünk és találkozhattunk. Egy kicsit a témáról beszélnék. Én nagyon-nagyon örültem már annak is, hogy az imádság éve van, és annak, hogy mi beállhatunk ebbe, és erre emlékeztethetünk, ébrezgethetünk, így a Nőszövetség keretein belül is. Úgy van nálunk a leosztása ennek a konferencia szervezésének, hogy a helyi gyülekezet vállalja a helyszín biztosítását, a szeretett vendégségnek, az étkezésnek a biztosítását, mármint a szervezését, és a Nőszövetség részéről keressük meg az előadót, az áhítatot tartó lelkét, és mindezt az egyházmegye finanszírozza. Úgyhogy innen is köszönetet mondok mindazoknak, akik ebbe beszálltak, és akik ezért nagyon sokat dolgoztak. A meghívottaink Szomor Abigél a Pártjúni Keresztjén Egyetemről jött, ő egyetemi lelkipásztor Nagyváradon, és Tokár Imola Mezőnagy Mihályi lelkipásztor pedig az áhítatot tartotta köztünk. És az volt a nagyon, nagyon áldásos az ő szolgálatukban, hogy mindketten a belső imádságos életükből szolgáltak, és ez nagyon átjött, nagyon látszott. Ugye az ima olyan, mint a lélegzetvétel, akkor látszik, hogy milyen fontos, ha kimarad. És valahogy erre tudtak rávilágítani, és ezen tudtak akár túl is vinni minket. Az áhítatban nagyon fontossá vált az, hogy bármilyen élethelyzetben, akár a legnagyobb keserűségben, fájdalomban is nagyon fontos, hogy megmaradjon a kapcsolat. És Isten elhordozza a mi fájdalmunkat, és a mi akár kérdéseinket, és háborgó lelkünket is, csak ebben a kapcsolatban maradjunk vele. Az előadásban pedig nagyon-nagyon jó volt az, hogy a saját útját hozta Abigail, a saját megtörtségét és az abból való gyógyulását ezzel indított, és azt, hogy az ő gyógyítója az imádságban gyógyította őt a megtörtségéből, és ennek a dimenzióit, a módjait, módozatait mutatta meg, hogy elkezdte kutatni, hogy hát ő hogyan gyógyult, és hogyan lehet másokat is gyógyítani, ugye az imádságba való bevonással.
2: Hogyha az előadás témájából merítve, vagy azokat a gondolatokat esetleg kiemelve, ami akár az ön személyes életében, vagy akár azok részéről visszaérkezett önökhöz beszélgetés formájában, akik hallhatták ezt a bizonyságtételt, hogyha talán nevezhetjük ugye annak is, akkor mi lenne, vagy mik lennének azok a leghangsúlyosabb gondolatok, amelyeket hallgatóinkkal is megerősítésül megosztana?
1: Ugye a nap címe az a taníts minket imádkozni volt, és Abigail a Jézus imádságát hozta, vagy tette a középpontba, és azt, hogy Jézus ima élete felkeltette a figyelmet, és azért kérték őt a tanítványok, és hogy ebbe von be Jézus. És akkor itt néhány praktikus dolgot is mondott, miközben szemléltük, ugye, hogy milyen is a Jézus imádsága. Nagyon fontos az, hogy az első az az én és az Isten kapcsolata, és ez egy belső szobában tud leginkább kibontakozni, és persze a belső szoba az lehet a természet, vagy bármi, ami számomra megengedi, hogy Isten megszólítson. És akkor innen tudok épülni, és ez volt szerintem nagyon fontos, hogy igenis fontos a saját lelki életünkre, a saját imádságos életünkre nagy hangsúlyt fektetni, főleg azoknak, akik szolgálunk közösségekben, mert ebből merítünk, ebben tudunk igazából megtalálni mindenféle igazodásunkat. És ugye Jézus belső kapcsolatában mi volt, mi zajlódhatott, hát azt emelte ki, hogy egy szeretetteljes beszélgetés zajlódhatott akár ott a hegyen is, a Szent Háromság három személye között. És ebbe, ennek a kezdeményezője mindig Isten, mindig az, aki megszólítja az embert, és ebbe a szeretetes beszélgetésbe von be minket is, vagy szeretne bevonni minket is Isten. És akkor ennek egy néhány formáját említette, de rengetegféle formája van az egyház történetében, ha visszatekintünk, nagyon sokféle módja van annak, hogy hogyan válaszoljunk mi Isten hívására, hogy hogyan legyünk az ő jelenlétében. Kettőt emelt ki, a napvégi visszatekintés imádságát, ahol nagyon szemléletes képet hozott, hogy mintha napvégén a padra ülök, és visszatekintek, és odaül mellém Jézus is, és az ő szemén, az ő látásán keresztül tekintek vissza a saját napomra, és hogy ő ezt nagyon sokat gyakorolja, és nagyon szereti, sőt a gyermekeivel is közösen gyakorolják, mondta az előadónk. Illetve az igével, az imádság, a szentírással, imaformáról beszélt, és annak a teréről, a lehetőségéről, ami azt hiszem, hogy hozzánk református protestáns hívőkhöz is nagyon-nagyon közel van, hiszen a szentíráson keresztül tudjuk szemlélni Istent és kapcsolódni hozzá. És jó volt az is, hogy hozott könyveket, könyvajánlót is, podcasteket ajánlott, amelyek az imádság éve kapcsán a Zsinat által beindultak, és ezeken keresztül segített, hogy mélyüljön majd a hallgatóknak is az ima élete. Aztán a végén az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy csoportbeszélgetésekkel zártuk a szeretett vendégség előtt az alkalmat. Most egy kicsit hosszabbra nyúlt az első fele az alkalomnak, és hát szabadnak éreztük magunkat arra, hogy elengedjük a csoportbeszélgetéseket, de felajánlottuk azt, hogy akár lelkipásztorral, akár valakivel, aki közel álló, vagy akiben bizalma van, annak, aki szükségét érzi, el tudunk vonulni, akár imádkozni, akár lelki beszélgetést folytatni. Azt hiszem, hogy volt is erre néhány példa, nem nagyon hosszú idő ez, és nagyon mély beszélgetések lehettek, de voltak olyan egymás felé való megnyílások, amelyek középpontjában mégis az imádság volt. És aztán a nap végén nagyon bőséges és nagyon igényesen megterített asztalokhoz hívták a konferencia résztvevőit, amit innen is nagyon szépen köszönök minden résztvevő nevében.
0: Az elmúlt percekben Gavruca nagyemese református lelkipásztorral, a Tireknő Szövetségének elnök helyettesével beszélgettünk.

0: Erdély. A Gálkelemen Oktatási Központ, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Matthias Corvinus Kollégium közös szervezésében dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató iskolai tanácsadó előadást tartott az iskolai rendszerek hatékonyságáról és a pedagógusok, szülők, diákok közötti kapcsolatról az elmúlt héten. A továbbiakban az előadóval dr. Fritz Szabolcssal beszélgetünk a pedagógusok, szülők és diákok közötti kapcsolatok hatékonyságáról. A riporter Bálint Enikő.
1: Hallhattunk egy érdekes interaktív előadást a generációk közti különbségekről, és azaz, hogy hogyan lehetünk tanárként, szülőként híd, és hogyan adhatjuk tovább azt a tudást. Szó volt egy ilyenről is, hogy fel kell készítsen az életre az iskola rendszer. Hogyan látod felkészít jelenleg?
2: Biztos, hogy jelenlegi formájában nagyon sok kihívásokkal küzd az iskolarendszer. Nem csak Románia egyébként, nagyon sok országban ez egy nagy gyenge pont. Egyszerűen azért, mert a Romániában is ezt az iskolarendszert, amikor megtervezték, annak a társadalmi valóságnak tervezték, ami 150-200 évvel ezelőtt volt, és azóta akkora lett a társadalmi akceleráció, akkora lett az érezhető társadalmi változás, amiben az iskola recsegve, ropogva tudja lekövetni. Azok a diákok, akikkel dolgozunk, változnak a generációkkal. A tanárok egy más generációt képviselnek, ahol sokszor, hát ilyen szokták ezt, az egy digitális bevándorlóként vagyunk jelen az ő világukban, és talán mielőtt még bármilyen tananyag vagy módszertani kérdés lenne, mindig az a fontos, hogy tudok-e releváns lenni a ma gyerekének tanárként, tudok-e hozzá kapcsolódni, tudom-e érzelmileg megérinteni, hogy ne olyan holt anyagot, információt adjak át, ami igazából nem tud hol megtapadni a gyereken. És egy ilyen feladatot kellene, amit azonnal el tudnék kezdeni semmilyen pénz nélkül, az ez, hogy hogyan lehet a gyerekekhez érzelmileg kapcsolódni és kötődni.
1: Azt is többször kihangsúlyoztad, hogy a jelenben levő is mennyire fontos tanárként és szülőként is, és azonnal most reagálni rá.
2: Hát ugye az Instagramos, ebben az utóbbi 15-20-30 évben, ahogy a képernyők személyessé váltak, itt gondolok arra, hogy televízió az nem egy személyes képernyő volt, ahogy a telefonok, a személyes képernyők közel jöttek az életünkhöz, ahol az értesítések azonnal jeleznek, alapvetően alakította át, hogy hogyan érzékeljük a világot körülöttünk, és ebben a gyerekek úgy nőnek fel, hogy ez abszolút természetessé válik. Találkozik egy olyan túlvédő, alapvetően jó szándékú, ajándékozó szülői stílussal, ahol nagyon hamar megszereznek a gyerekek ajándékokat, élményeket, és egyre kevésbé tudnak várni. Miközben magának a várakozásnak van egy olyan hozzáadott értéke, ami például az impulzivitásnak a kontrollját, az érzelmeknek a kontrollját segíteni, ami megint csak borzasztó fontos ahhoz, hogy ő majd az életben hogyan tud boldogulni. Talán az előadásnak ez volt az egyik ilyen mondani valója, hogy mindent, amit a hétköznapokban teszünk a telefonnal, a digitáliákkal, az életmódunkkal, az kialakítja a valóságészlelésünket, teljesen átalakítja a személyiségünket. Egy olyan szemüveget jelent egy generáció, amit ha felveszünk, a világ és a körülöttünk lévő dolgokat azonnal azon keresztül nézzük. Érzelmileg áthatnak ezek a dolgok. És talán ez volt ez a felkiáltó, amit próbáltunk itt a hallgatóságnak adni, hogy jelenleg van egy diszkrepancia, amit a munkaerőpiacon elvárunk a fiataloktól, hogy tudjanak várni, kitartóak legyenek, tűrik a monotóniát, és jelenleg nagyon sok szempontból nem erre szocializáljuk a gyerekeket, sem szülőként, sem tanárokként, sem az iskola nem erre szocializálja, bár megpróbálja, és hogy ebben a feszültségteli rendszerben próbálnak igazából a tanárok is, meg a szülők túlélni sokszor.
1: Mégis hogyan lehetne szerinted szocializálni és egy hidat képezni XY és Z generációk között?
2: Ezt ugye az előadásban is hangsúlyoztam, bár itt erre kevés idő volt, hogy egyértelmű ma már, hogy az érzelmi intelligenciát fejleszteni kell. És sokszor, mint minden más dolog, a kicsit átdobjuk a labdát, hát hogy ti gyerekek fejlesztétek meg, az érzelmi intelligenciát fejlődjön, miközben pontosan azt látjuk, hogy nagyon fontos lenne a szülőknek is az érzelmi intelligencia fejlesztése. Nagyon nagy áldás, hogyha egy gyereknek egy magas érzelmi intelligenciával megáldott szülője van. Ez az érzelmi intelligencia segít abban a szempontváltásban, hogy megért sem, hogy a gyereknek mi, ami fontos az életében, ne bagatelizáljak problémákat, amikor felém jön, olyan legyen a kapcsolatom, ami megbírja például a titkokat, borzasztó fontos, és ez az abszolút nullpontja, hogy jelen tudok lenni érzelmileg a gyereknek az életében. Hogyha ez megvan, akkor meg fogja bírni azokat a nevelési szabályokat, körülményeket, döntéseket, amelyeket a szülő meghoz, mert a gyerek is teljesen megérti, átérzi, nyilván életkortól függően, hogy ez érte van. Nem arisztokratikusan vagy diktatórikusan fog a szülő nevelni, hanem nagyon érzelmi központúan, és attól vagyunk felnőttek, hogy messzebbre látunk az életbe. Tehát egy kisgyerek maga előtt látja a napját, a következő hetet, de mi szülőként előre nézünk egy évre, két, tízre, és úgy kell nevelni, hogy erre a hosszú távú perspektívában gondolkodunk.
1: Pár mondatban arról is szó esett a lehetőségek és a valószínűség között. Szerinted hogyan lehetne a ma generációjával megértetni, hogy lehetőség és valószínűség között akár mi a különbség, vagy hogy nem mindenki influencer szeretne lenni, vagy sok pénzt keresni, hanem úgy a lépcsőfokokat felfele vegye kitartóan?
2: Mindenki azt mondja, vállalkozók is, és azonban az iskola is ebbe abszolút partner, hogy minél hamarabb el kell kezdeni életszerű tapasztalatokat gyűjteni. Nem véletlen, hogy számos oktatási rendszerben kötelező az önkéntes munka. Én azt gondolom, hogy aki elmegy egy egyesülethez gyerekekkel dolgozni, aki elmegy nyári munkának fagyit árulni, és azért kap valamennyi fizetést, elkezdi érezni, hogy a világ közel jön hozzá. Könnyű a legoljabb telefont követelni a szülőtől, mikor nem látom át, hogy a szülő két havi fizetésébe kerül. És ebben az a szülőnek felelőssége van, hogy erről kell beszélni, megint csak megfelelő életkorban, hogy mennyibe kerül az áram. Lássam a világot magam körül, hogy milyen munkákból, munkahelyekből tevődik össze, azzal mennyi pénzt lehet keresni. Kicsit, és erről is beszéltem, hogy kipárnázzuk a gyerekeknek a világot, hogy a gondtalanság étoszát építjük a számukra, hogy ez a világ alapvetően igyekszem távol tartani, mert ez a világ rossz, és egyszer csak, amikor nem tudom már ezt a párnázást megtartani a számukra, akkor a realitáshoz való megérkezés nehogy fájdalmas legyen. Pont az lenne a fontos, hogy szépen csepegtetve a maga realitásában a gyerek amennyit megbír a saját érzelmi életében, de be kell hozni a való világot, a való életet, ami például több generációval ezelőtt, ahol együtt dolgoztunk, ahol a családok együtt dolgoztak, ez egy adott dolog volt. Ma pedig ez eltűnt, és éppen emiatt egy tudatos erőfeszítést lenne ezt behozni az életben.
0: Az elmúlt percekben dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktatóval, iskolai tanácsadóval beszélgettünk a pedagógusok, szülők és diákok közötti kapcsolatok hatékonyságáról, oktatásról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

ami segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim a 178. éneket. A 178. ének így kezdődik. Drága advent, köszöntünk, lelkünk téged epedve várt.

0: Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, a Máté írása szerinti Szent Evangélium első részének első 17 verséből. Tóth Aliz ifisünk fogja felolvasni.
1: Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákob fiai pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zera, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádávé Nassun, Nassuné Szalmon. Szalmon fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Rúttól Obéd, Obédé Isai. Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Uriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboám még Abijá, Abijája pedig Ászá. Ászá fia volt Jósafát, Jósafáté Jórám, Jórámé Uzziás. Uzziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámon, Ámoné Jósiás. Jósiás fia pedig Jekonyás és testvérei a babiloni fogságba vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekonyás fia volt Sealtiel, Sealtielé Zerubbábel. Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azur. Azur fia volt Cádók, Cádóké Jákim, Jákimé Elihud. Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákob. Jákob fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék.
0: A kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg együtt a mi bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg a kegyelmes Isten válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjében. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 180. énekünkkel. A 180. éneknek mind az öt versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik, Isten, aki népedet bűnben, gyászban nem hagyod.

Imádkozzunk! Téged áldunk, mennyei édesatyánk, ezen az ünnepnapon, és köszönjük neked, hogy itt lehetünk, együtt magasztalhatunk téged, a te gyermekeidnek, megváltottjaidnak a közösségében. Köszönjük, hogy megengedted megérnünk ezt az adventi vasárnapot, az újabb adventi időszaknak a kezdetét. És ezzel együtt mi is csatlakozhatunk mindazokhoz, akik várják életükben a megváltó Krisztusuknak a megjelenését. Mi köszönjük, hogy őt egyszer adtad már ennek a világnak, amikor karácsonykor testet öltött a te szereteted, és tudjuk, hogy azóta is szüntelenül itt van velünk, közöttünk, ő az, aki védelmez, oltalmaz, és az idő kezdetétől összegyűjtött seregét vezeti. Mégis azt kérjük most tőled, Istenünk, hogy engedd megérnünk, hogy az előttünk álló hetekben, és különösen a karácsonyi ünnepek alkalmával majd újból egészen miénk lehessen megváltó Urunk. Hogyha a bűneink miatt, a gyarlóságunk, gyengeségünk miatt távol tartottuk őt életünktől, akkor legyen az ő újbóli megszületése szívünkben ez az időszak, legyen a vele való találkozásnak áldott alkalma, a mai ünnep, és ezentúl is minden egyes pillanat, amikor gyermeki türelmetlenséggel várjuk azt, hogy ott legyen élő és ható szavával, életünket megáldó lelkével, minket vezető fényességével, világosságával, szomjat oltó vízként és örök életre tápláló eledelként mindannyiunknak a szívében, mindannyiunknak az otthonában, ebben a közösségben, az egész világban. Várjuk, hogy megváltóként, messiásként megjelenjen, az életet megváltoztassa, és abban bízunk, hogy nem lesz hiába való a mi várakozásunk, a mi reménységünk. Mert még akkor is, amikor mi csüggedünk, és amikor már nem látjuk egészen világosan és derűsen a jövendőt, és a vele való együttlétnek a lehetőségét, akkor te

vagy az, aki végtelen nagy szereteteddel és kegyelmeddel karácsonyi ajándékként helyezed a mi szívünkbe őt. Általa benne veled van, veled lehet közösségünk, Atyánk, és ezért merünk most tőled áldást, segítséget kérni a mi Isten tiszteletünkhöz. Kérjük azt, hogy légy kegyelmes és hallgasd meg a mi könyörgésünket, és tedd állandóvá, tartóssá a mi örömünket, hogy ez az adventi érzés, ez az igazi felülről táplálkozó öröm és boldogság kísérjen minket a hétköznapokban is, és örömünk által örömöt nyerjenek sokan, akik különböző nyomorúság, szenvedés, próba és kísértés miatt szomorkodnak, szenvednek. Áld meg itt létünket, és Krisztusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, most hallgassuk meg a gyülekezet Calvin kórusának az előadásában Kodály Zoltán adventi énekét.

Köszönjük az énekkar szolgálatát. Isten igéjének a hallgatására készülve a 243. ének negyedik versét énekeljük. A 243. ének negyedik versét énekeljük, amely így kezdődik: oszlasd el homályos elménknek tudatlanságát.

Az a szent ige, amely által szól hozzánk a mi Urunk ebben az órában, írva található a Máté írása szerinti szent evangélium első részének első versében. Hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő igéjében a Máté írása szerinti szent evangélium első részének első versében, felolvasom, kérlek, hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetség könyve. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetség könyve.

Kedves testvéreim, ha valaki még emlékszik ebből a gyülekezetből arra, hogy a tavalyi adventi vasárnapokon milyen bibliai részeket olvastam, akkor az most csodálkozik, hiszen a tavalyihoz képest, amikor a Lukács írása szerinti evangélium első fejezetét olvastuk részletenként, sorozatban, hát ahhoz képest ez a mostani Máté evangéliuma szerinti első fejezet egy még a fül számára is szörnyűséges bibliai rész. Unalmas is, érthetetlen is, és fölöslegesnek is tűnik. Mert Lukács evangéliumának első fejezetéből csodálatos találkozásokról hallottunk. És advent négy vasárnapján keresztül, mintha mi is ott lettünk volna Zakariással és Erzsébettel, az angyalokkal, Isten küldötteivel együtt. Aztán, hogyha, mint hogyha mi is ugyanúgy repestünk volna örömünkben, mint ahogyan János tette még az ő édesanyjának a méhében, amikor, amíg meg nem született, Jézussal találkozott a két asszonynak, a két várandós, áldott állapotban lévő asszonynak a találkozása alkalmával. És így embereknek vágyuk, álmuk beteljesedését, megvalósulását átélő boldog embereknek és angyali seregeknek a találkozása a megváltóval, amíg anyamében lévő Krisztussal való találkozás igazi adventi hangulatot, örömöt gerjesztett, táplált a mi szívünkben is. És akkor most hallottunk egy hosszú nemzetségtáblázatot, egy családfát, amivel alig van mit kezdenünk. Hát ezzel az alapigével is mit tudunk tenni? Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve, családfája. Van-e benne értékes információ? Van-e valami olyan isteni üzenet, ami igazán örömöt jelenthet a mai gyülekezetnek, rajtunk keresztül esetleg azoknak is, akiknek majd beszámolunk erről az ünnepi istentiszteletről, vagy akiknek megpróbáljuk egyetlen mondatban összefoglalva elmondani, hogy mi is volt az a boldogító, reménységet keltő, bátorító szó, amit a templomba eljött testvéreink, vagy éppen a rádió hallgatói ma meghallhatnak, és megőrizhetnek. Hogyha a Máté evangéliumának első részéből ez az első 17 vers unalmasnak, száraznak, fölöslegesnek tűnik, akkor majd az a kérésem, testvéreim, vegyék elő a Szentírást otthon, és keressék meg a Krónikák első könyvét, és próbálják elolvasni az első 9 fejezetet. Ott 9 részen keresztül ugyanilyen száraz, kiejthetetlen, érthetetlen nevekkel találkozunk. Egyszerűen nincs mit kezdenünk ezekkel. Persze mi azt tudjuk, hogy ha valami bekerült a Szentírásba, ha valami benne van a mi Bibliánkban, akkor az nem fölöslegesen van ott. Isten az ő lelkével ihlette mindazokat, akik bizonyságot tettek ő róla, akik az ő nekünk adott kijelentését rögzítették írott formában is, és Isten lelke nem tévedhetett akkor, amikor engedte benne maradni a Bibliánkban ezeket a nemzetségi táblázatokat. Egészen biztosan van valamilyen haszna. Kell, hogy legyen valamilyen haszna. És ha Isten éltet, ha Isten segít, akkor most a mai és ezután következő adventi vasárnapokon egy kicsit még foglalkozzunk ezzel a Máté evangéliumából olvasható nemzetségtáblázattal és az egész első fejezettel, ami már ugyanakkor a Jézus Krisztus születéséről szóló híradás is, és próbáljuk meg a lélek támogatásával észrevenni azt, hogy bizony számunkra, mai élő keresztjének számára is
fontos üzenetet hordozó kijelentések, leírások, adatok, információk vannak. És ezek éppen a lélek által válnak Isten élő beszédévé mi bennünk, és lesznek alkalmasak arra, hogy minket felkészítsenek a karácsonyi ünnepére, és áldottá tegyék az adventünket is. A Bibliában, hogyha családfákat, nemzetség táblákat olvasunk, találunk, akkor egyfelől azért vannak ezek, mert egy-egy bibliai szereplőnek, egy-egy általunk is jobban ismert személynek a személyazonosságánál segítenek. A személyazonossága meghatározásánál van fontos szerepük. Mert kiderül ezekből a leírásokból, hogy valaki milyen törzsből, milyen családból származik, és kik voltak az elődei, az ősei. Értjük, hogy ez miért jó, hiszen egyre többen jönnek, akik azt szeretnék éppen az egyházi anyakönyvek segítségével bizonyítani, hogy kik voltak az ő őseik, kik voltak elöljáróik, kiktől származnak ők maguk, mert ezáltal hasznuk lesz, legalábbis reméljük, hogy hasznuk lehet, szükséges ez most az állampolgárság, a magyar állampolgárság megszerzéséhez. Ugye van tehát haszna, még annak is, hogy a Bibliában így lejegyezve megtaláljuk, kinek ki volt az apja, kinek ki volt a nagyapja vagy dédapja. Aztán az is a haszna az ilyen nemzetség táblázatoknak, hogy egy-egy szereplőnek, és különösen királynak vagy főpapnak a státusát, törvényes tisztségviselését igazolják, alátámasztják. Azaz, ezek által lehet bizonyos bárki afelől, hogy például Dávid, a jogos örökös, vagy utódja az elődjének, és a Dávid fiai közül éppen ki az, aki király kell, hogy legyen. A főpapok esetében ugyanígy van, és még akkor is igaz ez, hogyha Isten olykor nem a vér szerinti utódlásnak a fonalát, a vonalát akarja megtartani. És az is a szerepe a nemzetségi táblázatnak, hogy egy-egy bibliai szereplő egyéniségét, jellemvonását még inkább hangsúlyossá tegye. Gondoljunk arra, hogy valaki vitéz hős. Még inkább elismerik az ő hősiességét, hogyha a Szentírásból azt is megtudjuk, hogy az apja, a nagyapja is az volt, vagy olyan törzsből származik történetesen, amelyik híres volt a hősiességéről, vitézi készségéről, adottságairól. Inkább elhiszik azt, hogy megérdemelte ezt a jellemzőt, és jogosan viseli a hős címet. A cél határozza meg tehát a családfa szerkezetét, és éppen ezért ezek a családfák egymástól olykor különböznek is. Még akkor is, amikor ugyanannak a személynek a származását hivatottak bizonyítani. Mert a Lukács evangéliumának 3. fejezetében is elolvashatjuk Jézus Krisztusnak a családfáját. Ugyanúgy, ahogyan itt a Máté evangéliumának a kezdetén. Viszont a két nemzetségi táblázat között vannak hasonlóságok és különbözőségek is. Máté a múltból közeledik a jelen felé, Ábrahámnál kezdi, Dávidon keresztül és Dávidnak Salamon nevű fián keresztül jut el Józsefig, majd Jézus Krisztusig. Lukács éppen fordítva cselekszik, ő Jézus Krisztustól kezd visszafele menni a múltba, de nem Józsefen, hanem Márián keresztül jut el, nem Salamonig, hanem Dávidnak egy másik fiáig, Nátánig, és így megy még Ábrahámon is túl, egészen Ádámig. Az evangélisták szándéka különbözik, módszerük is különbözik. Máténál az a fontos, hogy a törvényes úton haladjunk végig.
hogy lássuk, hogy valóban jogos utódja a királyként Dávidnak a megszületett Jézus Krisztus. Lukácsnál nem ez a fontos, ő éppen ezért nem ezt az útat, a vérszerinti útat, a törvényesség útját követi, hanem sokkal inkább egy ilyen spirituális úton halad, és azt akarja mindenki tudomására hozni, hogy a megszületett Jézus Krisztus, bár igaz minden profécia vele kapcsolatosan, ami az Ószövetségből olvasható, Istennek a fia. A kettő nincs egymással ellentétben, egyik nem zárja ki a másikat, de látjuk, hogy Máté szándéka kihangsúlyozni, hogy ő Dávidnak és Ábrahámnak a fia, Lukácsé pedig az, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Az alapige éppen erről szól, és a Máté szándékát fejezi ki, teszi érthetővé, és ezzel együtt nagyon sok mindent tartalmaz még, ami adventi evangélium lehet. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának nemzetségkönyve. A Dávid fia. A Máté evangéliumának első fejezetéből, később a 18. és következő versekből kiderül az, hogy Jézus Krisztus apja, ugye nevelőapja József, mielőtt egybe keltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van Mária a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban végig gondolta magában, az úrangyala megjelent álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. És ismerjük a történetet tovább. Látjuk tehát, hogy Máté Józsefen keresztül jut el Ábrahámtól Jézus Krisztusig. Mégis ebben az ige szakaszban kétszer említi azt, hogy Jézust a Szentlélek nemzette. Nincs tehát vér szerint semmi köze Józsefhez, aki annak a jegyese Mária volt. Jézus nem vér szerinti fia Józsefnek, akiről viszont megállapítja, hogy Dávid királynak az utódja, leszármazottja. Hogyan lehet tehát mégis valamilyen köze Jézus Krisztusnak Dávid királyhoz? A zsidó törvény és szokás szerint viszont, hogyha valaki magához fogadta már áldott állapotban lévő jegyesét, vagy az asszonyt gyermekkel együtt fogadta magához, akkor ezzel mindenestől vállalta a gyermeket is. Azaz, amikor magához vette Máriát, és már az ő házasságuk idején született meg Jézus, ezzel teljesen törvény szerint is fiává tette, és olyan erős volt ez az örökbefogadás, annyira mélységes volt, hogy akár azt is lehetett volna mondani, hogy vér szerinti fiává lett. Teljes felelősséget vállalt érte, és látjuk, hogy élt azzal a jogával, amely minden zsidó férfinak, apának a joga, nevet adott a gyermeknek. Persze Szentlélek sugallatára, az angyali üzenetre tette ezt, de akkor is ő volt, aki azt mondta, Jézus legyen a neve. Törvényes apja lesz tehát, és így bekerül abba a vérkeringésbe, amelyen keresztül visszamegy Józsefen, immár törvényes apján keresztül Dávid királyig. Máté zsidó ember volt. Evangéliumát zsidóknak írta, egy nyelvet beszéltek, éppen ezért nem volt kétséges, azonnal értették ezt a zsidók, amikor hallották, hogy ez a történet, amelynek kezdő sorát, mondatát olvassák vagy hallják, Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának a nemzetségkönyve, róla szól továbbá ez az egész könyv, amikor ezt hallották, akkor ők tudták Dávid fiáról hallani, a Messiásról hallani. Ez olyan, mintha mi Mátyást emlegetnénk, és rögtön tudnánk, hogy az ő nevéhez az igazságosság fűződik, kapcsolódik szorosan. Vagy Mohácsot említenénk, és akkor mindenki tudná, mi az, amire szomorúan bűnbánattal kell emlékezni.
Ugyanígy volt ez, amikor Dávid fiának neveztek valakit. Akkor a megígért messiás jutott eszükbe, hiszen emlékeztek a Dávidnak adott isteni ígéretre, amelyet én is most elolvasok a Sámuel második könyvéből. Azt üzeni Isten Dávidnak, hogy ha majd letelik az időd és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Akkor hallja ezt Dávid, amikor elmondja, hogy ő szeretne templomot építeni Istennek. És Isten erre üzeni Nátán prófétán keresztül. Ő épít házat nevem tiszteletére, mondja Isten, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő a fiam lesz. A bűnkövettel megfenyítem férfihez illő bottal és embereknek kijáró csapásokkal, de nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Persze Salamonra is kell gondolnunk, hiszen előbb róla van szó, és őt említi ebben az ígéretben Isten. De a Dávid királyságának örök volta semmiképpen sem Salamontól, és az ő templomépítő cselekedetétől függ, hanem azon túl nemzedékeken keresztül jut el, addig, akiben valóban örökké teszi a Dávid királyságát a mindenható Isten. Máté szerint Jézus Krisztus, akinek a nemzetségi könyvét most elénk tárja, a rég várt messiás király, akiben a Dávidnak adott ígéretek teljesednek be. Tudjuk, hogy milyen messiást vártak. Megjelenésétől remélték az egész életnek a megváltozását. Azt, hogy ami addig rossz volt, az mind jóra fordul, és ebbe belefér minden. A gazdasági, politikai, szociális kérdésektől elkezdve az egyéni boldogulásig, a testnek a gyógyulásáig, a családoknak a helyreállásáig, a békességig, a teljes örömig, minden benne van. Mindezt várták. Ezért, amikor hallja valaki azt, hogy Jézus Krisztusnak a Dávid fiának a nemzetség könyve, és róla, az ő születéséről, az ő itt létéről, megjelenéséről szól ez az evangélium, akkor ez valóban adventi evangéliummá válik. Az adventi reménységeknek, váradalmaknak a beteljesülését jelenti mindazoknak, akik ezt hallják. Csak ennyi, Jézus Krisztus a Dávid fia. És az akkori zsidó ember tudta, ha az ő származásáról, születéséről van szó, akkor ez a messiási uralomnak a kezdetét jelenti. Vajon halljuk-e, hogy ezekben a nagyon száraz szavakban, egyszerű kijelentésekben, olyan semmit mondó kis mondatokban, információkban mégis ott van a mi adventi örömünknek a reménysége? Azt mondja tovább, ő az Ábrahám fia. Jézus Krisztusnak az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. A zsidó, amikor ezt hallja, egyből tudja, mi ennek a jelentősége. Mert eszébe jut az Ábrahámnak tett ígéret. És ezen ígéretek közül is csupán csak egyet akarok most idézni. A többi ehhez hasonló, a lényeg benne van ebben is, amit most felolvasok a Mózes első könyve 12. részéből. Nagy néppé teszlek és megáldalak. Naggyá teszem nevedet és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Most testvéreim, ez az ígéret is részben beteljesült, megvalósult, mert megszületett Izsák, megszületett Jákob, megszületett József, és általuk mind az Ábrahám nemzetsége lett egyre nagyobb. De még messze volt attól, hogy annyian legyenek, mint amennyi csillag van az égen, vagy amennyi a homok. Mindaddig, amíg megvalósult ez,
azaz amíg megvalósul az, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, még kell várni. Még el kell következni a Dávid idejének, és még meg kell születnie Jézus Krisztusnak. És mi tudjuk, hogy akkor, amikor a szeretetben, amikor az üdvösség lehetőségében egybe kapcsolja a zsidót és a pogányt, a föld minden nemzetségét, a megszületett messiás, akkor válik valóra az, amit Ábrahámnak ígért Isten. Benne megáldatik a földnek minden nemzetsége. Így Jézus által még a pogányok is Ábrahám fiaivá lesznek, és áldásban részesülnek. És aki hallja ezt, Jézus Krisztusnak, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve, azt tudja, hogy megszületett, aki megvalósítja, amit Isten Ábrahámnak megígért egykor. Általa lesz igazzá az, hogy áldásban részesül mindenki, aki, mint azok a keleti bölcsek majd később leborulnak a Jézus jászol bölcsője előtt és hódolnak a megszületett messiás királynak. És végül, testvéreim, csak annyit, hogy mindez Istennek a terve szerint történik. Egy egyetemen együtt tanult ószövetséget egy zsidó és egy keresztény fiatal. Egymástól kérdezték, melyik a kedvenc bibliai történeted, az a rész a Szentírásból, amit a legjobban szeretsz. A zsidó mondta erre, hogy a Krónikák első könyvének első 9 fejezete, az, amit az előbb már említettem, 9 részen keresztül nemzetségi táblázat. Miért? Meg is magyarázta. Azért, mert Istennek népe iránti töretlen szeretetéről szól ez. Mert azt adja a hírről, hogy Isten a nemzedékeken át munkálkodik népéért. Ahogyan már Ádáméknak megígérte, mert elhangzott a paradicsomban az evangélium, és attól kezdve él adventben az emberiség, hogy majd lesz valaki, aki legyőzi a sátánt, aki majd a fejére tapos a kígyónak, az asszonynak a magva lesz az, azóta nemzedékről nemzedékre, általunk nem ismert vagy alig ismert személyeken keresztül vezet el minket úgy, hogy akár Ábrahámnak is, akár Dávidnak is, aztán Salamonnak vagy Nátánnak, Józsefnek vagy Máriának a vonalán keresztül elérkezzünk Jézus Krisztusig. Isten az első pillanattól kezdve tudta azt, hogyan akar minket megváltani, hogyan akarja az örök életet visszaadni nekünk. Istennek gondja van az ő ígéretére és ígéretének megvalósítására. És advent azt jelenti, hogy ha meg is valósult már néhány ígérete, azért még vannak, amikre várnunk kell, amik a mi személyes életünkkel és örök életünkkel is kapcsolatosak. És üzenete a Krónikák első könyve első 9 részének az is, hogy Isten hűséges, és áldása apáról fiúra száll, és fiúról az ő fiára száll. Ugyanerről szól, testvéreim, Máté evangéliumának az első fejezete, és különösen ez az első 17 vers. Adventi evangélium lehet, mert látjuk, ismét látjuk azt, hogy Isten terve szerint történt minden. Eltervezte megváltásunkat, és Jézus Krisztusban elküldte a megváltót, a messiást. Ebben az isteni tervben ott van az Isten bölcsessége és akarata szerint, és éppen ezért törvényesen ott van Ádám, és ott van Dávid, és ott van Ábrahám, és ott van Jézus Krisztus. És ez a nemzetségkönyv igazolja, hogy Isten ígéretei mindig beteljesülnek. És ez a nemzetségkönyv azt jelenti nekünk, hogy a sornak nincs vége. Valaki azt mondta, hogy ez az, amit így szoktunk megvallani, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok. Ebben a nemzetségkönyvben ott lehet az én nevem is, úgy, ahogyan ott van az én elődeimnek, vagy ott lehet az én elődeimnek neve,
és ott lehet az én fiamnak és fiaim fiainak a neve. Ez mindig attól függ, testvéreim, hogy születtünk-e Krisztustól. Ki az, aki nemzett minket, és a Szentlélek újjászülte minket. Mert ha igen, akkor ott a helyünk. És akkor a 17 vers után lehet folytatni, és kinek-kinek a neve oda kerülhet. Az első adventnek vége. A Dávid fia, az Ábrahám fia eljött, megérkezett. Ő Jézus a Messiás. Benne a tökéletes messiási uralom valósult meg. És az a reménységünk, az az adventi várakozásunk úgy teljesedik ki ez az ő királysága, messiási uralma, hogy közben mi, mint az ő alattvalói már most, amikor a teljesség felé tartunk csupán, már most hirdetjük, hogy benne található meg az életünknek minden értelme, örök életünknek a lehetősége. Ő az, akiben nem csak minden népek áldatnak meg e földön, hanem benne az én életem is áldott élet, áldásos élet lehet. Ő az, akiben a mindannyiunk élete megáldatik, és ezzel az áldott élettel és szolgálattal lehet készülni arra a másik adventre, vagy lehet élni abban a másik adventben, amelynek végén majd testben fog újból megjelenni közöttünk. Amen. A meghallott ígére válaszoljunk, testvéreim, a 185. ének első és második versével. A 185. ének első és második versét énekeljük. Ó jöjj, Immanuel!

Ó, jöjj, Immanuel, végy lakozást a mi szívünkben is. A te békességedet hozd mindannyiunk életébe, a te békességeddel áld meg ezt a gyülekezetet is, és egész anyaszent egyházadat. Jöjj és légy a mi vezérünk, hogy nyomodban közeledjünk mi is a győzelem fele, és közben napi harcainkban megálljunk hűségesen, mint akik tudjuk, hogy az erőnket te újítod meg szüntelenül, a küzdelemre te teszel képesekké, a példát, a mintát te nyújtod nekünk. Kérünk, Istenünk, áld meg a mi adventi várakozásunkat, és tégy minket igazán hálásakká mindazért, ami már megvalósult a te ígéreteid közül. Így áldjunk téged megszerzett üdvösségért, áldjunk azért, amit megengedtél megtörténni egyszülött fiaddal, áldunk az ő szenvedésért, az ő kereszthaláláért, és áldunk mindazért, ami ebből származó haszon nekünk. Mert csak így állhatunk meg előtted, mindig csak reá hivatkozva, mindig csak az ő érdemeit említve, de megállunk mégis hittel, reménységgel, mint akik tudjuk azt, hogy te könyörületes vagy, te meg akarod bocsátani a mi bűneinket, és áldottá akarod tenni életünket. Áldásoddal gazdagíts meg, és áldásod legyen az az öröm, ami kisugárzik belőlünk is, ami szolgálókká és szeretőkké tesz minket is. Áldásod legyen minden, amire szükségünk van, és ami által megelégedett gyermekeid lehetünk, amiért téged szüntelenül magasztalunk. Reád bízzuk egy gyülekezet minden egyes tagját, különösen azokat, akiknek életében nagyon nehéz terhek vannak, gyászolókat, betegeket, nyomorúságban lévőket, kétségbe esett lelkeket. Gyámolítsd őket, erősítsd, bátorítsd őket, és ha lehetséges, minket is használj fel ebben a szolgálatban, hogy vigyük az evangéliumot, hirdessük azt, hogy Krisztusban megtalálhattuk, megtaláljuk a mi életünknek forrását, kezdetét és beteljesedését, célját. Ő érte, légy velünk a következőkben is, és hallgasd meg mindannyiunk könyörgését. Amen.

Áldott a mi Istenünk, aki meghallgatja a könyörgésünket. Mondjuk el együtt az Úr imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A perselyes adakozást ajánlom a gyülekezet áldozatos szeretetébe. Kegyelettel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk az elmúlt héten eltemetett testvéreinkre. Özvegy Koncz Jánosné Grünberger Piroska asszonytestvérünk életének 90. évében, özvegy Székely Lajosné Benkő Margit testvérünk pedig életének 80. évében hunyt el. Isten vigasztalja a gyászoló családtagokat. Hirdetem, hogy holnap este 7:30-tól gyülekezeti, csütörtök délelőtt 10 órától pedig nőszövetségi bibliaórát tartunk. Az ifjúsági bibliaórát pénteken este 7 órától, a tini ifit pedig szombaton délután 5 órától tartjuk. Hirdetem, hogy az adventi időszakban minden szombaton délután 6 órától adventi hangverseny lesz a templomban. A következő szombaton a nagyszebeni Bach kórus női kara lesz a vendégünk. A hangversenyek után a szentélyben adventi bazárra kerül sor, a megvásárolt tárgyak árával az orgona felújításához járulhatunk hozzá. Szeretettel várjuk testvéreinket ezekre a zenés adventi alkalmakra. A kollégium diákjainak hirdetjük, hogy ma délután 5 órától a diakóniai központban lesz istentisztelet. Hirdettem, hogy még mindig elő lehet fizetni a református családra. Megjelent az üzenet legújabb száma, a kiáratnál megvásárolható. Örömmel hirdettem, hogy amint megígértük, megterítettük az úrasztalát, és kiszolgáltatjuk az úrvacsora szentségét. A királyi vendégség szerzője, maga Jézus Krisztus hívogat mindannyiunkat, hogy vegyünk részt a vele és egymással való közösségben. Erre készüljünk a 264. énekünkkel. A 264. ének így kezdődik: Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Jócskán elhúzódhat a politikai válság, Nikus Ordán elnök nem siet az új kormány alakítási megbízással. Egy felmérés szerint a romániai polgárok elsöprő többsége megszavazná az egyesülést Moldvával. Lakások épülhetnek fiataloknak, pedagógusoknak és orvosoknak Erdélyben. Az uniós átlagnál egészségesebb zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztunk. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nem számíthatunk arra, hogy gyorsan véget ér a politikai válság, amely azt követően robbant ki, hogy a kormányból két hete kilépett szociáldemokrata párt a Románok Egyesüléséért Szövetséggel közösen benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilie Bolozsán vezette kormányt. Arról, hogy jócskán elhúzódhat az ügyvivő kormány mandátuma, a Digi 24 hírcsatorna számolt be saját forrásokra hivatkozva. Nikus Ordán államfő ugyanis nem kívánja elsietni az egyeztetéseket a parlamenti pártok vezetőivel az új kormány megalakításáról. Egyrészt azért, mert nemzetközi kötelezettségei is vannak, másrészt azért, mert a jelenlegi felállásban nagyon nehéz olyan kormányt kialakítani, amely parlamenti többséggel rendelkezik, de nem szorul rá a szélső jobboldali AUR támogatására. A Digi 24 szerint Nikus Ordán nem csak a pártok elnökeivel, hanem a kormánykoalíciót alkotó pártok más vezetőivel is találkozik majd. Az államfő megoldást keres a jövőbeli kormányra vonatkozóan, de nem hiszi, hogy az a következő napokban megalakulhatna. A következő időszakban inkább a B9 csúcs találkozóra összpontosítja figyelmét, amelynek ő lesz a házigazdája Bukarestben, és amelyre eredetileg Marco Rubio amerikai külügyminisztert is várták, de végül nem megy el. A romániai polgárok több mint 70%-a megszavazná az ország egyesülését Moldovával, derül ki egy friss közvéleménykutatásból. Az InScope Research ma ismertetett felmérése szerint a megkérdezettek 71,9%-a szavazna az egyesülései népszavazáson, 21,4% nemmel szavazna, 2,1% bizonytalan, 3,2% nem venne részt a referendumon, míg 1,4% nem tudott vagy nem akart válaszolni. Az igennel szavazók között nagyobb arányban képviseltetik magukat a Mentsétek meg Romániát szövetség szimpatizánsai és a férfiak. Arra a kérdésre, hogy mikor valósulhat meg az egyesülés, 8,4% válaszolta azt, hogy 3 éven belül, 13,3% szerint 5, 29,3% szerint 10 vagy több év múlva kebelezheti be Románia Moldovát. Ugyanakkor 34,7% szerint az egyesülés sohasem történik meg, míg 13,7% nem tudott választ adni. Több erdélyi településen építenek lakásokat fiataloknak, tanítóknak és orvosoknak. Az RMDS mai közleményében jelentette be, hogy Marosvásárhelyen, Szovátán, Székelyudvarhelyen, Bihardiószegen és Nagyszalontán fiataloknak, Sárközújlakon, Szatmár megyében pedig tanítóknak és orvosoknak szánt lakások épülhetnek. További 6 településen a már meglévő lakások folytatására és fejezésére hagyott jóvá finanszírozást a fejlesztési miniszter. A tárca vezető Cseke Attila szerint a lakások segítséget nyújtanak a családalapítás előtt álló fiataloknak, ugyanakkor szolgálati lakást biztosítanak orvosoknak, egészségügyben dolgozóknak, illetve tanítóknak és a tanügyben dolgozóknak. A döntés értelmében Maros megyében 2 tömbházlakás épül, Marosvásárhelyen egy 3 emeletes, 60 lakásos épület, Szovátán pedig egy 40 lakrészt tartalmazó épület, Székelyudvarhelyen egy 42 lakrészt tartalmazó tömbház készül, Bihar megyében Szalontán és Bihardiószegen épül egy 24, illetve 16 lakásos tömbház, Szatmár megyében pedig Sárközújlakon 24 lakrészt építenek tanítók és orvosok számára. A hazai zöldségek és gyümölcsök nincsenek agyonvegyszerezve, mint sok nyugat-európai országban. Növekvőben van a megengedettnél nagyobb mennyiségű növényvédőszer tartalmazó gyümölcsök és zöldségek aránya, közölte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az intézmény 9842 mintát elemzett, s azt találta, hogy 2,4%-nál 234 esetben a növényvédőszerek mennyisége meghaladja az Európai Unióban engedélyezett szintet. A 2018-ban elvégzett vizsgálat alkalmával ez az arány csak 1,4% volt. 4241 minta esetében a vizsgálat nem mutatta ki növényvédőszerek jelenlétét, míg 5367 esetben nem haladták meg a maximálisan megengedett koncentrációt. A legtöbb problémás mintát a paprikánál, a szőlőnél, a grapefruitnál, az olajbogyónál és a brokkolinál találták, írja az ekonomika.net. A vizsgált gyümölcsök és zöldségek 34,9%-a egynél több növényvédőszer tartalmazott. A legtöbbet 17 féle vegyi anyagot egy nem uniós tagországban termesztett paprikában mutatták ki, de egyik sem haladta meg a megengedett határértéket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Hallgasd meg szavamat reggel, uram. Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. verse.

0: Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Márk írása szerinti Szent Evangélium első részének 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Credo.
9: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A János evangéliuma 13. fejezetének 3-tól 5-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Viski István, a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség.

lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Akkor karomban hordoztalak című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe Lábmosás. Olvassuk a János írása szerint való evangélium 13. részéből a 3., a 4. és az 5. verseket. Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Az utolsó vacsorára mindig úgy szoktunk gondolni, mint arra az alkalomra, ahol Júdás elárulja Krisztust, illetve Krisztus felmutatja az úrvacsorai közösséget az ő tanítványainak. Ám az utolsó vacsorának a középpontjában nem ezek vannak, hanem a lábmosás. Nagyon fontos ez, hogy nem az árulás és nem egy szertartásra mutat az utolsó vacsora, az a közösség, amiben Jézus utoljára találkozik, halála előtt az ő tanítványaival. A lábmosás az, amire figyeljünk az utolsó vacsora eseményei közbe, hiszen a lábmosás szolgálatában benne van Krisztus teljessége, benne van mindaz az üzenet, mindaz az ige, amit Krisztus el akart mondani, át akart adni ennek a világnak. A lábmosást a gazda végzi a vendégeknek. Ez nagyon fontos, hiszen az utolsó vacsora alkalmával, mintha megfordulna ez a sorrend. Jézus Krisztus az, aki megmossa a lábát a tanítványainak és a házigazdáknak. Fontos ez, hiszen Krisztus kijelenti, hogy az Atya mindent az ő kezébe adott. A meghajlás erejét is, az alázatot is az ő kezébe adta. A bosszút nem állásnak a képességét, a megbocsátást, az elengedést, a legyen meg a te akaratodat is, ezt mind-mind az Atya Krisztus kezébe adta. És ez a lábmosásnak az egyik fontos üzenete. Az Atya ajándéka az mindig meghajlásra, alázatra és engedelmességre tanít engem. Az utolsó vacsora alkalmával elhangzik ez a mondat, amit szoktunk is idézni az úrvacsorai szertartás folyamán. Vette Jézus a kenyeret és megtörte, és azt mondotta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. De vajon mire gondolhatott Jézus? Mi az, amit cselekednünk kell az ő emlékezetére? Egy közös vacsora? Vagy pedig egy szertartás? Biztos, hogy Krisztus Urunk egy szertartást akart reánk bízni, az ő egyházára, az ő gyermekeire bízni? A kenyérnek a megtörését? Erről van itt szó, vagy valami mást akar Jézus elmondani az övéinek? Szinte látjuk magunk előtt, ahogy Jézus töri a kenyeret, és a megtörés pillanatában azt mondja, hogy ezt cselekedjétek. Mit cselekedjetek? Hát a megtörést, a megtöretést. Legyetek alázatosak, törjétek meg magatokat Isten akarata előtt, hajoljatok meg a ti felebarátotok előtt. Ezt a meghajlást, ezt a megtörést, ezt cselekedjéteket példázza Krisztus a lábmosás alkalmával. A vacsora folyamán felkelt az asztaltól. Ez is fontos, hogy nem előtte, nem az érkezéskor mossa meg a tanítványainak a lábát, hanem amikor arról beszél nekik, hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére. Akkor kell fel az asztaltól, és kezdi el mosni a tanítványoknak a lábát. Kilép a középpontból, a tanítványok mögé kerül, hiszen a tanítványok lába hátrafele volt nyújtva, ahogy oda dőltek, félig feküdve az asztal felé, ahogy abban az időben szokás volt. Jézus tehát kilép a középpontból, és a szélre megy, ahol a lábak vannak, ahol az út pora van, ahol az elmúlt időszak minden szennye, minden ráragadt mocska ott volt a tanítványokon. Oda megy Krisztus, és elkezdi mosni az ő tanítványainak a lábát. Magára kötött egy kendőt. Hadd tekintsünk még erre is egy kicsit. Nem akármilyen kendő volt, hanem egy egyszerű törlőkendő. Egy olyan kendő, amivel az emberek a lábukat szokták megtörölni. És Krisztus, a megváltó, ezt a kendőt kötötte magára. Szép jele ez annak, ahogy ő magára veszi, maga köré köti a világnak minden bűnét, minden szennyét és minden mocskát. Az utolsó vacsorában lássuk a lábmosás drága üzenetét, és mi is ezt cselekedjük Krisztus emlékezetére. Tudjunk meghajolni, tudjuk megérinteni a mi felebarátunkat alázattal. Mindenható Úrunk, szerető Krisztusunk,
hálás a mi szívünk, amiért felmutattad ezt a lehetőséget is. Köszönjük, hogy az Atya ezt is a te kezedbe adta, és te pedig a mi kezünkbe adod az alázatot, a meghajlást, a megbocsátás képességét. Őrizd meg bennünket az árulástól, és őrizd meg bennünket attól, hogy a te kijelentésedet, a te példádat, a te előttünk való járásodat csupán szertartásnak, hagyománynak tekintsük. Vezess bennünket is erre az útra, Urunk. Amen.

Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk Isten üzenete, a János evangéliuma 13. fejezetének 3-tól 5-ig terjedő versei által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, a Hézsel Gábor válogatásából, akkor karomban hordoztalak című részt felolvassa rádió munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

akkor karomban hordoztalak. Hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Máté evangéliuma 8. részének 17. verse. Az éjszaka azt álmodta, hogy Krisztussal sétált a tengerparton. A horizonton, mint egy hatalmas képernyőn megjelent életútja. Észrevette, hogy útját ezen az égi vetítővásznon általában két lábnyom sora kíséri, az övé és az úré. Amikor viszont sorsának legnehezebb szakaszairól beszélt, akkor csak egy lábnyomot látott. Ez meglepte és elbizonytalanította. Meg is kérdezte az urat. Amikor követni kezdtelek, azt ígérted, hogy mindig mellettem leszel kísérőként. De most azt látom, hogy amikor leginkább szükségem lett volna rád, csak egy pár lábnyomot látok. Nem értem. Mondd, hogy hagyhattál éppen akkor magamra, amikor a leggyengébb voltam. Az úr szeliden mosolygott rá, és csak ennyit mondott. Szeretett barátom. Annyira fontos vagy nekem, hogy sohasem hagynálak egyedül. Akkor, amikor sorsod oly nehéz volt, hogy magad már nem tudtad hordozni, amikor a szenvedés súlya elviselhetetlenül nehezedett rád, ott valóban csak az én lábnyomaimat látod. Tudod, annyira gyenge voltál, hogy karomban kellett, hogy hordozzalak.

Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Műsorunkban a János Evangélium a 13. fejezetének 3-tól 5-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete, Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából, Akkor karomban hordoztalak című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istent!

Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mondta, ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, ittam ott csak egy pár lábnyoma látszott. Éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden napot leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látott csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Az állatok háborúja. Szép nyáridőben sétálni ment egyszer a medve, meg a farkas. Mennek, vendegélnek, egyszer csak gyönyörűséges madárdal hangzik a sűrűségből.
2: Tere, mucse, el aztán szép nóta,
1: mondja a medve.
2: Ki énekel ilyen szépen, farkas koma?
3: Na, komám, még ezt se tudod, ez a madarak királya,
1: felelt a farkas, pedig az ökörszem énekelt.
2: No, ha a madarak királya, akkor megnézem a palotáját,
1: brummogott a medve.
3: Az ám nem megy olyan könnyen, várd meg, míg hazajön a királyné asszony,
1: mondta neki a farkas. Hát hiszen nem sokáig kellett várniuk, jött a királyné asszony, szép nagy kukac ficánkolt a csőrében. A királyő felsége is érkezett a nyomában, ő is hozott egy szép, nagy kövér kukacot. A medve bezzeg indult volna utánuk, de a farkas visszarántotta a bundájánál fogva.
3: Lassan a testtel, komám! Várj, míg elmennek hazulról, addig nem mehetünk a palotához.
1: Hát vártak, várakoztak, és nem sokára látják elrepülni a két madarat. Most már odacammogott a medve a bokorhoz, de bizony palota helyett csak egy kicsi fészket látott, benne 6 sárga csőrű fiókát.
2: Buhoho, ez is királyi palota,
1: kacagott torka szakadtába.
2: Na, olyan nyomorúságos király lehet, aki ilyen palotában lakik. Hát, ti kik, mik vagytok, bikficek, király fiak, hiszi a pici, rossz fattyúk talán.
1: Hú, megharagudtak az ökörszem fiókák, kiabáltak, rikácsoltak, ahogy csak tudtak.
4: Megállj, Vintör, mögő, meglakolsz ezért, hogy mehetsz bennünket sértegetni, igenis tudd meg, királyfiak vagyunk, majd ad neked édesapánk, ha ezt meg tudja.
1: Megijedt a medve, de meg a farkas is. Elszaladtak, bebújtak a barlangjukba, mert hát, ha igazat beszélnek ezek a sárga csőrű porontyok. Mikor hazaérkezett az ökörszem, a fiókái elpanaszolták neki, mit mondott a medve.
4: Már most inkább éhen halunk, de addig még a csőrünket sem tartjuk ki, míg kegyelmed el nem látja a medve baját,
1: mondták az apjuknak. Jól van, meg lesz az is, felelte az ökörszem. Menten elrepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
4: Hely, vénmézlopó! Miért becsmérelted a gyermekeimet? Készülj a háborúra, mert én hadat üzenek neked.
3: Bú, kellett ez nekem,
1: gondolta a medve.
3: Már most mit évő legyek?
1: Elmondta a baját farkas komájának, aztán egybe hívták az összes négylábú állatokat, hogy legyenek a medve segítségére. Ott volt az ökör, a szamár, a szarvas, az őz, egy szó mint száz minden négylábú barom. Az ökörszem pedig a szárnyasokat gyűjtötte egybe. Nem csak a madarakat, hanem minden repülő állatot, szúnyogot, legyet, darazsat, még a denevért is. Mielőtt harcba indultak volna, kémeket küldtek ki, hogy megtudják, mit tervez az ellenség. A legravaszabb volt közöttük a szúnyog. Elrejtőzött egy levél alá, úgy hallgatta ki a négylábúak hadi tanácsát. Hallja, hogy a medve előhívja a rókát, és azt mondja neki.
3: Halló, de róka, te vagy köztünk a legfurfangosabb, te légy a vezérünk.
4: Jól van, mondja a róka, de mi lesz a jelvényünk?
1: Hát, ezt bizony senki sem tudta.
4: Noha más nem akad, jó lesz az én farkam is,
1: szólt a róka.
4: Ez úgyis olyan, mint egy nagy vörös lobogó. Aztán jól megjegyezzétek, amíg feltartom, jól megy a dolgunk, mindenki törjön előre. De ha leeresztem, az azt jelenti, hogy fusson ki merre lát, mert baj van.
1: Jól van már, gondolta a szúnyog, repült az ökörszemhez, és elmesélte, mit hallott. A csata napján, aj, gyerekek, soha én olyan csácsogás, ordítást, bőgést, röfögést nem hallottam, mint akkor ott az erdőben.
3: Jöttek dúlva-fulva a négylábúak, szemben nagy surrogással, süvöltéssel a szárnyasok,
1: hanem az ökörszem a darazsat előre küldte, a darázs pedig észrevétlenül a rókára repült, és jól megszúrta a farka alatt.
4: Aj, sziszegett a róka az első szúrásra, össze is rezzent,
1: felkapta az egyik lábát, és Három lábon ugrált tovább, de a farkát csak tartotta fölfelé. A második szúrásra leengedte a farkát egy szempillantásig, a harmadikra aztán a lába közé kapta, vonyított, mintha nyúznák, és futott eszenélkül. Mikor ezt a többi négy lábú látta, azt hitték, elvezett a csata, s mind elszaladtak, ki merre látott. Az ökörszem hazarepült, és már messziről kiáltozott a gyerekeinek. Győztünk, gyerekek! Most már együnk, igyunk, vigadozzunk! De a gyerekek nem így gondolkoztak.
5: Nem addig van, előbb jöjjön a medve, és kérjen, és kérjen, és kérjen bocsánatot, míg ide nem jön, se nem eszünk, se nem iszunk.
1: Elrepült hát az ökörszem a medvéhez, s mondja neki a gyerekek kívánságát.
5: Gyere hát, vén dörmögő, kövesd meg őket, mert lenyúzatom a bőrödet.
1: Megszeppent a medve. Hogy ne szeppent volna? Szörnyű aggodalmak között bújt elő a barlangjából, elcammogott a fészekhez, és bocsánatot kért a gyerekektől.
5: Na most már vigadhatunk,
1: kiáltották a gyerekek. Ettek, ittak, táncoltak, kivilágos virradatig, talán még most is táncolnak, ha abban nem hagyták.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.